0: nők mozgalom, stb. És itt ugye élőhelyet biztosít, nagyon sok, azon kívül, hogy a talajvizet próbáljuk visszapótolni, ami aztán ugye tudjuk, hogy sok kilométeren sugarú körben ugye emeli a talajvízszintet, és akkor ez a mezőgazdaságnak ugye nagyon fontos. Emellett ugye víztestek alakulnak ki, és itt ugye két évre külülők egyből el tudnak majd szaporodni. Hát nyilván ez egy hosszú folyamat, és akkor bízom benne, hogy esetleg a gólyák és minden más olyan élő lény, ami ugye táplálék bázisban benne van, könnyebb lesz az életük, és esetleg már növekedni is fog majd sok-sok év alatt.
1: Egyébként itt a fehér gólya gyűrűzésekre visszatérve, hogyan kell készülni annak, aki szeretne mondjuk akár itt Miskolcon a szombati napon részt venni azon a jó néhány helyszínen, meg hát nem csak Miskolcon, mert ugye mennek Emődre is például. Mivel készüljenek? Egyáltalán nem tudom, állatot lehet-e vinni, kutyust lehet-e vinni, vagy az hát, inkább maradjon igen, otthon, mik a szabályok?
0: Igen, tehát ugye mivel ugye vadállattal dolgozunk, tehát nyilván házi állatot ne hozzunk, kutyát, macskát nyilvánvalóan, mert nem tudjuk, hogy hogy reagál, tehát ugye csak a család jöjjön, az emberek, és ugye, ahogy említettem, fél órát töltünk egy ilyen helyszínen, tehát viszonylag gyors, sűrű a program, tehát megérkezünk, gyorsan letalpal a emelőkosár, az MVM szakemberi fölmennek, lehozzák a gólyát egy kosárba, letesszük egy árnyékos helyen, ahol először meggyűrűzzük, és utána engedjük, hogy akkor a gyerekek, akár a felnőttek oda sorba, szépen sorba állnak, oda mennek, hozzáérnek egy kicsit a tollazatukhoz, ugyanis ugye nem, tehát ugye van ez a sokszor kérdésként felmerül, hogy jó, ezt hozzá szabad nyúlni a madarakhoz, hogy az emberi szagot megérzik utána a szülők. Na most ez a madarak esetében nem áll fönt ez a probléma, nincs jó szaglásuk a madaraknak, ugye emlősüket nem szabad simogatni, tehát hogyha az erdő szélen őz, gidát, szarvas, borjút, stb. Nyulat ugye találunk, na azt viszont tényleg nem szabad simogatni, itt működik ez a tudás, de a madarak esetében ez nem működik, tehát meg lehet simogatni, és akkor nem zavarjuk, tehát hozzá lehet érni, és akkor szépen így felváltva jönnek az emberek, így pár másodpercig ugye kis közeli kapcsolatban kerülnek a gólyákkal, és utána már egyből visszük is vissza a kosárban a gólyamfiakat, és megyünk tovább. Tehát ez egy ilyen kicsit gyors, egy fél órás kis program, tehát ne késsen senki, mert utána megyünk tovább, de akit érdekel, volt már ilyen, hogy véletlenül lemaradt valaki, és akkor jött a következő helyszínre, hát hogyha rendelkezik autóval, ugye, mert hát másképp nem tud utánunk szaladni, és ugye 10-15 perc alatt átérünk a következő helyszínre, akár jöhet a következő helyszínre, és akkor minden megismétlődik gyakorlatilag. Tehát ugye minden fészek egy kicsit más, máskorúak a fiókák, a tollazat másképp növekszik, vagy éppen más növekedési állapotban van, tehát van értelme velünk jönni, és akkor néhány fészket megnézni, mert esetleg más állapotban vannak, más fejlődési fázisban vannak a fiókák, és akkor ugye szeret hasonlítani az egyes fészkeket.
1: Vannak egyébként visszatérő érdeklődők? Egy-egy ilyen gólyagyűrűzéskor?
0: Igen, természetesen, igen, vannak, meg nagy hagyománya van, például ugye Harsányban már az önkormányzat előre érdeklődött, hogy mikor megyünk, és akkor kivonul, hát ugye a fél falu kivonul, nyilván, hogy 50-100 ember ott van, akkor ugye így mondjuk nagyképűen a fél falu ott van, de hát ugye nyilván ez még csak töredék, de igen, tehát babakocsival, kisgyerekkel, a családok kivonulnak ott a közeli fagyizóban fagylaltot vesznek, és akkor ez egy ilyen kis családi visszatérő program. Úgyhogy természetesen vannak, akik figyelik és keresik ezt a programot.
1: Már csak azt mondjuk el, hogyha valaki nem tudta itt megjegyezni, hogy na akkor mikor, hol lesz akár itt ez a szombati gólyagyűrűzés, gólyafiúka gyűrűzés Miskolcon és környékén, hol tud utána nézni a pontos időpontoknak, helyszíneknek?
0: Hát ugye a Facebook oldalunkon, tehát a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükkihelyi csoport, tehát ha bejutjuk, hogy Bükkihelyi csoport, már szerintem megtalálunk, MME Bükkihelyi csoport, vagy a Bükki Nemzeti Park bnpi.hu oldalon, ott is rajta vannak ezek a programok, mondván, hogy a Nemzeti Park szervező fogja össze, és sokszor, sok helyen a Nemzeti Park munkatársai is végzik ezeket a gyűrűzéseket. Ez a szombati időpont, ez most pont az én gyűjtésem alatt történik, de több helyszínen a Nemzeti Park Szolgálat munkatársai végzik a gyűjtéseket.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Somoskői Péterrel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükkihelyi csoportjának alelnökével beszélgettünk.
2: Repeta.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A kormány döntött a diákhitel kamatstop meghosszabbításáról év végéig, közölte Köbben Anita kormányszóvivő csütörtökön Budapesten. Magyar Péter miniszterelnök jelezte, a kormány utasítja a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a kamatcsökkentés lehetőségeit. Köbben Anita közölte, a jelenleg is fennálló június végéig élő kamatstopot a Tisza kormány az év végéig meghosszabbította. A rendelet célja, hogy a 2024. december 31-éig keletkezett szerződés állomány szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését megakadályozza. A kormány ezt a döntést is társadalmi egyeztetésre bocsátja. Magyar Péter hozzátette, amikor 2022. márciusában saját kérésére leköszönt az intézmény vezetésétől, akkor a jelenleg 9,65%-os kamat 1,99% volt, ezzel a történelmi mélypontjára ért el. A miniszterelnök jelezte, a kormány utasítja a gazdasági és energetikai miniszteren keresztül a Diákhitelkezelő Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a forrásbevonás lehetőségeit és költségeit, valamint a Diákhitelközpont működési költségeit, és haladéktalanul járjon el, hogy jelentősen csökkenthető legyen ez a kamat, hangsúlyozta Magyar Péter. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is. Ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy nincs megfelelő intézményi keret. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri, számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Véget ért a 2025-2026-os tanévi digitális országos kompetencia mérés. Március 23-a és május 29-e között több mint 2.700.000 mérési esemény valósult meg, több mint 607.000 negyedik és 11. évfolyam között tanuló részvételével. Minden évfolyam minden vizsgán területén elérhetők az előző tanulói eredmények az országos kompetencia mérés honlapján, között az oktatási hivatal. A közlemény szerint a 4., 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók és szüleik a háttérkérdőíveket június 15-éig tölthetik ki. A tanulók előzetes eredményei az országos kompetencia mérés honlapjának előzetes eredmények aloldalán érhetők el a tanulók mérési azonosítójának megadásával. Az iskolák az intézményi gyors visszajelző felületen tekinthetik meg és elemezhetik, akár le is tölthetik tanulóik előzetes eredményét azzal együtt, hogy a végleges eredmények alapján képzett iskolai és országos mutatók az adatok feldolgozását és elemzését követően lesznek elérhetőek. A mérések célja a tanuló képességeinek, készségeinek minél pontosabb feltérképezése és az intézmények teljesítményének nyomon követése. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Dunahaus friss ingatlan piaci barométere alapján. Májusban 8892 lakó ingatlan adásvétele jött létre országosan a Dunahaus tranzakció számbecslése alapján. A tranzakció szám 9,4%-kal elmarad az áprilisi és 13,3%-kal a tavalyi májusi szinttől, ami azt jelzi, hogy a tartósan magas árszint az otthonstart program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. Az árdinamikában a vidéki kelet zárkózott fenn látványosan, a keleti országrészben a panelek négyzetméter ára egy év alatt a legnagyobb regionális mozgást produkálta, és már a nyugati szint fölé került, így a korábbi kelet-nyugati árkülönbség gyakorlatilag eltűnt, olvasható a Dunahaus elemzésében. Országos közúti ellenőrzés tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, gomolyosodik. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugati a szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a szegedi Dugonics András piarista gimnáziumba látogatunk el, ahol két végzős is úgy döntött, református ittamból szeretne érettségizni. Felkészítő tanárukkal, Orosz Adrián vallástanárral beszélgetünk.
2: Ugye nem tudom, hogy az országban valahol máshol van-e még rajtunk kívül olyan csoport, akik katolikus, illetve más felekezetű iskolában ugye református ittamból érettségiznek. Nem tudom, tehát én nem ismerek ilyen személyeket. Én azt gondolom, hogy igyekszünk Isten kegyelméből alázattal állni ez a szituációhoz, és a tőlünk tehető a legtöbbet megtenni a siker érdekében.
1: És persze megismerhetik Bozsoki Blankát és Puskás Mihályt is. Ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Ketten is érettségiznek református hittamból a szegedi Dugonics András piarista gimnáziumban. De miért választja valaki a református hittant egy katolikus iskolában? És miért akar valaki hittamból érettségizni? Milyen tételek, témák, kérdések merülhetnek fel a vizsgán? Melyik tételektől félnek leginkább? Ezekről kérdezem a következő percekben Orosz Adrián református vallástanárt, a Dugonics András piarista gimnázium pedagógusát, és két érettségizőjét, Bozsoki Blankát és Puskás Mihályt. A szegedi Dugonics András piarista gimnáziumban beszélgetünk. Gyakorlatilag egy hittan érettségi felkészítőre ültem most be, és Orosz Adrián tanárnővel és két diákjával, Bozsoki Blankával és Puskás Mihállyal beszélgetünk annak apropóján, hogy néhány hét múlva hittanból fognak érettségizni. De mielőtt erről beszélgetnénk, engem nagyon érdekel, hogy egyáltalán miért ezt az intézményt választottátok, amikor gimnáziumot kerestetek magatoknak. Úgyhogy kezdjük ilyen kicsit távolabbról. Bozsoki Blanka.
3: Nekem az előző iskolámban nem volt olyan jó az osztályközösség, és erről az iskoláról azt hallottam, hogy nagyon összetartóak, ezért választottam ezt, illetve nagyon tetszett, hogy itt a vallás felé is közeledhetünk, és ez be is bizonyosodott, mivel tényleg nagyon jó a közösség is.
1: Akkor itt megtaláltad azt az osztályt, amire vágytál?
3: Igen.
1: Oké, Puskás Mihály miért a piaristákat választotta?
4: Hát én is hasonló okokból jöttem ebbe az iskolába, ugye én is a közösség miatt, hát nekem is az előző iskolában volt pár ilyen probléma az osztályal, de ebben az osztályban nagyon jól érzem magam. Például tegnap is kimentünk focizni a fiúkkal, úgyhogy az is egy jó közösségépítő program, meg a vallás miatt jöttem én is, hiszen már óvodáskorom óta református hittant tanulok, és szerettem volna ezt tovább folytatni, úgyhogy én nekem fontos nézőpont volt az is, hogy református hittan tudok tanulni ebben az iskolában.
1: És akkor Orosz Adriánt is hagy vonjam be ebbe a kérdésbe, mint református vallástanárt, egyháztörténészt, hogy miért a Dugonics András piarista gimnáziumban tanít?
2: 6 évvel ezelőtt kaptam ezt a lehetőséget, amikor az akkori két kálvintéri lelkész nő volt, aki felkért engem, hogy részt vennék-e itt a református hittoktatásban. Ugye ahhoz, hogy valaki középiskolában tanítson, egyetemi szintű végzettségre van szükség, és én annak idején megszereztem ezt a történelem és a német szakon mellett, 3. szakként a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek a vallástanárszakát is elvégeztem, és helyben van, úgyhogy pont a Covid kellős közepén belecseppentem ebbe a nagyon-nagyon áldott, néha lelkileg azért erőt és embert próbáló feladatba, de nagy örömmel és Isten vezetésével végzem, úgyhogy sok szeretettel és ez szolgálat számomra.
1: És amikor ezt elvállalta, gondolta, hogy lesznek akár érettségiző diákja is egy katolikus gimnáziumban?
2: Hát az első pár évben ez ugye nem merült fel, mert azért alapvetően csoportokat vettem át, illetve felmenő rendszerben ugye jöttek a diákok. Egy néhány éve merült fel az első pár diáknál, mint lehetőség, ők végül utána nem választották, de 2-3 évvel ezelőtt már tudtam azt, hogy lesz egy-két diák biztosan, aki fogja választani a református hittant, mint érettségi tárgyat, tehát ez pár éven belül történt.
1: De akkor ők az elsők?
2: Az elsők.
1: Wow, akkor ez mindenkinek új helyzet. És akkor vissza a diákokhoz. Az, hogy a református hittant választottátok a kötelező hittanon belül, tehát nyilván mehetettek volna akár katolikus hittanon, és ez természetes, mert mind a ketten említettétek a református kötődést, nem is merült föl, hogy egy katolikus iskolában inkább katolikus hittan vállaltátok, hogy ti lesztek kevesebben, kis csoportba, és a többi, de beszéltek erről egy-két szót ti, hogy ez, ennek, vagy ez nem is volt a döntés, természetes volt. Bozsoki Blanka.
3: Szerintem ez nálam nem is nagyon merült fel kérdésként, mivel már átreformátusnak vagyok keresztelve, konfirmáltam is, gyerekkorom óta tartom a hitet, ezért nem volt kérdés, hogy én a református hittanra szeretnék járni.
1: És nem féltél attól, hogy te leszel a csodabárány egy katolikus gimiben, mint református?
3: Nem annyira, meg az osztályból hárman is voltunk, úgyhogy nem egyedül voltam.
1: Puskás Mihály?
4: Én is konfirmáltam már 7. osztályos koromban. Ugye nekem is ez egyértelmű volt, hogy református fogom választani, meg ráadásul az előző iskolában is református hittant tanultam. Volt rá lehetőség, és nagyon tetszett, és szerettem volna ezt tovább folytatni.
1: És te se tartottál attól, hogy esetleg furcsa lesz, hogy te vagy az iskolán belül a kisebbség?
4: Hát ugye előző iskolában is kevesen voltunk, konkrétan szerintem 4-en voltunk, ugye az elég kevés, de nem riadtam vissza, mert tudtam, hogy református hittan az nem egy olyan óra, ahol így, hogy ilyen nagyon nehéz óra lenne, szóval kicsit ilyen jobb hangulatú óra, meg így barátságosabb, mint a többi, és hát tudom, hogy a tanárokkal is jó kapcsolatot lehet ápolni, úgyhogy én nem riadtam vissza, hogy kisebbségben lennék, de nem is érzem magam abban, annak, hiszen rajtam kívül még ketten is vannak, úgyhogy ez elég sok.
1: És akkor Orosz Adrián, ön hogy érzi magát? Egyrészt erre a hangulatra reagáljunk, tehát jóba lehet lenni a tanárokkal, meg jó a hangulat a hittanórán, ön is így látja?
5: Én gondolom, hogy igen, tehát azért nyilván, amikor valaki megismeri olyan a diákjait, akkor először azért megvan az egészséges távolság, de utána természetesen azért 5-6 év közös tanulás, közös munka után azt hiszem, hogy kialakul az a szeretetteljes, bizalmas lelki kapcsolat, amikor akár hittanórán kívül, hittanóra keretén belül is, de hittanórán kívül is sok szeretettel vállalok én is, akár lelki gondozást, akár beszélgetést. Én azt gondolom, hogy igyekszem is az, hogy a hittanóráknak, református hittanóráknak a hangulata az egyrészt ugye a Biblia ismeret elmélyítése, az egyháztörténelem, etika, dogmatika különböző fontos alapkérdései mellett, azért mivel heti 2 óránk volt, ugye fakultációval együtt heti 4 óránk volt, így volt lehetőség például olyan keresztény témájú filmek megtekintésére, amely akár egy egész életüket meghatározhatja. Én magam is a református gimnáziumban érettségiztem, Pápán a református gimnáziumban. Mi az elsők között voltunk az újraindult rendszerváltás után újraindult osztályok között, és nekem is dominánsak voltak azok a beszélgetések, azok a filmélmények, amelyeket ott kaptam, és amit ott kaptam, azt igyekeztem jó sáfár módjára továbbadni.
1: Mondjon egy-két filmcímet a hallgatóinknak, amit esetleg ők is megnézhetnek, akik hallják ezt a beszélgetést.
5: Ilyen például a Tűzszekerek, ugye Erik Little életéről, ugye skót református misszionárius volt, illetve az ő életének a folytatása, ugye a Sasok szárnyán, akkor ilyen például Quo Vadis, ugye gyakorlatilag Néró idejében az első keresztjének hitéről, keresztény üldözésekről szól, de ezek a klasszikus bibliai filmek, ugye a József, a Dávid, a Mózes, 10 parancsolat, ugye ezek régebbi alkotások, valamelyik az 1950-es, 60-as, 70-es években készültek, de ez legtöbb ugye Oscar-díjas, közelmúltban készült Luther film, ugye ez is egy elég klasszikus, tehát minden negyed évben, fél évben azért van lehetőség arra, hogy ezekről beszélgessünk, és utána akkor egyénileg vagy csoportosan kérdések formájában ugye feldolgozzuk, illetve a konklúziókat ugye levonjuk belőle.
1: Azért 2 hittanóra van egy héten, mert ez egy egyházi gimnázium, és emiatt 2 hittanóra van, és akkor ez ugyanígy van minden felekezet hittanórájára?
5: Így van, így van. Tehát mivel ugye az egyházi fenntartású intézményekben mindegy az, hogy melyik felekezet tartja fenn, a kerettantervben, illetve a helyi tantervben is heti 2 hittanóra van előírva.
1: Ígérem, mindjárt az érettségizőkről és az érettségiről beszélünk, csak szerintem az is nagyon érdekes, legalábbis nekem, aki inkább református intézményekben szoktam ilyen beszélgetéseket folytatni, hogy önnek tanárként milyen volt itt a légkör. Ön nem félte attól, amit a diákjaitól kérdeztem, amikor ide először belépett, hogy ön egy református tanár, és ez egy piarista gimnázium, hogyan fogják fogadni, milyen lesz a hangulata a tantestületben, milyen lesz a hangulata egy önreflexiós bűnbánati alkalmon, vagy egy iskolai tanévnyitón, egy katolikus szentmise keretében, nem tudom, tehát bármilyen aggodalom volt-e önben, és aztán mi volt a tapasztalat az évek alatt?
5: Alapvetően, hogy én több típusú intézményben tanítottam református gimnáziumban is, illetve az összes egyetemi gyakorlatomat is annak idején ott végeztem, de tanítottam magán szférában, nyelviskolákban is, tanítottam külföldi egyetemen, magyarországi egyetemen, Szegeden is voltam, ugye több alkalommal, viszont ugye 10 éven keresztül felnőtt képzésben is részt vettem, teljesen világi állami szférában, illetve állami gimnáziumban, úgyhogy az elmúlt évtizedek alatt több olyan tapasztalatot sikerült összegyűjtenem, hogy akár protestáns, akár katolikus, akár bármilyen felekezetű tantestületbe elég könnyen be tudok illeszkedni. Nem volt, azt gondolom, hogy jól alkalmazkodó személynek gondolom magam, és konfliktusok egyáltalán nem voltak. Az első pár év után baráti kapcsolatot sikerült kialakítani, akár a vezetőséggel, akár a kollégákkal, mivel aktívan én is igyekszem részt venni ugye évnyitón, évzárón, illetve ezeken a közös alkalmakon, ezeken a közös bűnbánati önreflexiós alkalmakon, így azt gondolom, hogy ez nem jelent gondot.
1: És akkor forduljunk rá a hittanra. Akkor először a diákokat kérdezem, hogy miért a hittant választottátok érettségi tárgynak? Van-e szükségetek a továbbtanuláshoz erre? Ha igen, miért? Ha nem, akkor meg talán még érdekesebb, hogy miért a hittant választottátok. Kezdette Blanka? Mehetünk ebbe a sorba, jó, akkor Bozsoki Blanka.
3: Én mindig is szerettem a hittan tantárgyat, így azt érzem, hogy nekem ez egy könnyebbség volt, hogy egy olyan tárgyból érettségizhetek, amit így szeretek is, meg könnyebb is számomra ezt tanulni. Hát a továbbtanulás szempontjából 5. tárgynak elfogadják a hittant azokra a helyekre, amiket bejelöltem. Ezt is nyilván figyelembe vettem a tárgyválasztásakor.
1: Elárulod, hogy hova vágysz, vagy ez maradjon a te titkod?
3: Hát ezt még pontosan nem tudom. Vannak opciók, de még bizonytalan.
1: Puskás Mihály?
4: Ugye nekem nem kellett választani 5. tantárgynak, mert nekem volt az informatika már, de hát azért is választottam a hittant, mert nagyon hát szeretek jönni, meg úgy érzem, hogy amikor tanulunk valamit, akkor az az életünkben is hasznos dolog, és tudunk belőle hát tanulni, vagy így a saját életünkben valami hasznos dolgot megtudni, vagy akár így a lelki dolgokkal kapcsolatban, vagy ugye például abból a Bibliát forgatjuk, az is segíti az életünknek a mindennapjait. Tehát, hogy szeretek hittanra járni.
1: Közben hagyd kérdezzek, az a mondatot, csak szerintem a hallgatóink között sok olyan van, aki nem tegnap, meg tavaly előtt érettségizett. Az, hogy azt mondod, hogy az informatika megvolt, az azt jelenti, hogy előrehozott érettségében ezen már túl vagy, ugye? Ez egy két mondatban elmondott, hogy ez mit jelent?
4: Igen, ugye mindenkinek kell egy plusz egy 5. tantárgyat választania, hogy miből fog érettségizni. Ugye én megcsináltam tavaly előrehozott érettségiként az informatikát, szóval nekem ez már nem lenne, hogy azért választanám a hittant, szóval igen, én nem azért választottam, hanem...
1: Tulajdonképpen ez egy 6. plusz dolog, itt se kéne lenned, most éppen igen. Otthon ülhetnél a limonádét mellett, és készülhetnél az egyébként kötelező érettségikre, de te helyette itt ülsz egy református hittan, felkészülöd.
4: Igen, meg azért is választottam a hittant, mert már régóta tanulom óvodáskorom óta, és már a legtöbb dolgot azt így meg is tanultam, és ez nekem nem jelent olyan nagyon extrém nehéz energiabefektetést, hogy hittemből is érettségizzek, hiszen már ebből eléggé felkészültnek érzem magam.
1: És te elárulod, hogy mik a terveid az érettségi után?
4: Hát én a STR-re szeretnék tovább tanulni, tanító szakra, azt jelöltem meg első helyre. Hát én sakkozó is vagyok, és szeretnék majd tanítószakot végezni, viszont én sakkot szeretnék majd tanítani, majd el fogok végezni tervek szerint egy sakkedzői képzést. Már vannak is tanítványaim, de szeretnék még kicsit magasabb szintre is lépni a sakktanításon belül.
1: És miért a tanítás?
4: Hát ez egy jó kérdés. Talán azért, mert van egy öcsém, és őt is, amikor még kisebb volt, akkor tanítgattam különböző dolgokra, akár jóra, akár még rosszra is. Engem is ugye sakkot nagyon sok több fajta edzőm tanított, és szerettem edzésekre járni, és hát szerettem, hogy fejlődök valamiben, sikereket érek el. Ez egy egész ilyen út volt, tehát az egész, hát a életemnek a nagy részéből ugye a sakkban fejlődtem, és ez egy nagyon szép út, és szeretném, hogy mások is ezt átélhessék, hogy mennyire jó érzés, hogy valamibe egyre jobb és jobb leszel, és hát köze mindent szeretsz, amit csinálsz.
6: Köszönöm. Orosz Adrienhez fordulok, hogy egy ilyen általános összefoglalót tudnál nekünk mondani arról, hogy akkor mi is az a református hittan érettségi, tehát hogy hogyan néz ez ki, mik azok a fő irányok, amikre fel kell készíteni a diákjait.
5: Református hittamból csak középszintű érettségi van, írásbeli nincsen, és nem csak a református, hanem általában hittamból nincsen emelt szintű, hanem csak középszintű és szóbeli van. Alapvetően a minisztérium által kiadott témakörökkel ott vannak a tankönyveink, tehát alapvetően 6 tankönyvből készülünk, illetve ugye a Biblia az alap, alapvetően ugye Ószövetség, elég mélyen Ó és Új Szövetségi ismeret, azon belül ugye biblika ismeret, biblika történet, azon belül elég komolyan vesszük ugye a memoritereket, alapvetően fontosak ugye Jézus élete, Jézus példázatai, ugye az én vagyok mondások, a boldog mondások, tehát a Biblia ismeret, mint olyan, akkor a Bibliának a keletkezése, kanonizáció, ez már kicsit ugye biblika történet, illetve Biblia ismeret háttere, akkor alapvetően keresztény egyház történet. Ugye ez első 1517 évünk, ugye az közös a katolikusokkal, tehát az alapvetően egy egyetemes egyház történet, egészen napjainkig, 1517-től ugye a reformációtól, amikor ugye szétvált a két különböző felekezeti irányzat, részletesen természetesen Luther, Calvin és a reformátorok élete és tevékenysége, akkor a különböző izmusok, pietizmus, ortodoxizmus, puritanizmus, akkor 11-ben dogmatika és etika, ami elég fontos, és ugye mivel azért alapvetően most már felnőtt 18-19 évesek 12-ben, így nagyon komoly ugye ilyen lelki, illetve hitbeli elmélyülésekkel is foglalkozunk. Ez elsősorban ilyen etikai kérdéseink, a 10 parancsolatnak az aktualitása, hogyan viszonyuljunk a 10 parancsolathoz, 10 parancsolatnak különböző parancsolataihoz, hogyan álljunk hozzá, hogyan álljunk az életben hozzá, nagy kérdéseink, nagy döntéseink, mi a szerepe az életünkben a lelkiismeretnek, Jézus Krisztusnak a szerepe él az életünkben, illetve az egyházi ünnepek. Ugye alapvetően egy külön nagy témakörünk az egyházi ünnepeink, és az egyházi ünnepkörnek megfelelően mindig ugye adventben, ugye adventi témával foglalkoztunk, karácsonykor természetesen karácsonyi témával, a böjtben alapvetően mindig előkerült ugye a böjti időszak, mit jelent a protestáns böjt, mit jelent ugye a nagy hétnek az eseményei, illetve most ugye nem olyan régen volt pünkösd, a pünkösdi ünnepkör, illetve annak az eseményei, ezek alapvetően, amik témakörként ugye előfordulhatnak a református tanérettségén.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de utána folytatjuk a beszélgetést Orosz Adrián református vallástanárral és két tanítványával, Bozsoki Blankával és Puskás Mihállyal, akik hamarosan református hittamból fognak érettségizni. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A kormány és az Európai Bizottság tisztviselői is mindent megtesznek, hogy Magyarország megkapja a teljes 16 milliárd 400 millió euró forrást, jelentette ki a miniszterelnök budapesti sajtótájékoztatón hozzátéve. Nap mint nap sok mindennek kell ahhoz megtörténnie, hogy minimalizálják a forrásvesztés kockázatát. Magyar Péter úgy fogalmazott, csodálatos hollywoodi történet lenne, ha valóban minden forrást határidőben le lehetne hívni. Mint mondta, induljunk ki a legjobbból, mi megtesszük a tőlünk telhetőt, a kormány, az állami gazgatás jelentős része és a diplomaták is ezen dolgoznak. Magyar Péter hozzátette, azt vette észre, hogy az európai intézmények, elsősorban bizottság tisztviselői is ezen dolgoznak, és arra kapnak politikai utasítást, hogy kövessenek el mindent, hogy Magyarország megkapja ezt a pénzt. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat bárki meg akarná szüntetni, ezt írt a Facebook bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető közölte, Rubovszki Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója kezdeményezésére egyeztetett az egyházi iskola fenntartók vezető képviselőivel, akikkel közösen tekintették át a köznevelés aktuális kihívásait és fejlesztési lehetőségeit. Ahogy Lannert Judit írta, a katolikus, református, evangélikus, baptista és zsidó egyházi fenntartók, valamint gyermekvédelmi szakmai szereplők elért eredményei és tapasztalatai különösen fontosak, hiszen intézményeikben több százezer gyermek és fiatal nevelése, oktatása zajlik, nagyon eltérő helyi adottságok és társadalmi helyzetek mellett. A résztvevők egyetértettek az adatvezérelt, gyermekközpontú és partnerközpontú oktatás, a hátrányos helyzetű és esenyi tanulók támogatásának fontosságában, közölte a tárcavezető, aki jelezte azt is, hogy az egyeztetésen szó volt a hittanoktatás kérdéseiről, a demográfiai csökkenés helyi kezeléséről, valamint arról is, hogy hogyan lehet a tanulók hangját, tapasztalatait és ötleteit jobban becsatornázni a döntéshozatalba. A múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 23. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A lakbérek májusban az előző év azonos időszakához képest országosan 5,6, a fővárosban 4,9%-kal emelkedtek, míg havi összevetésben áprilishoz képest a bérleti díjak országos szinten nem változtak, Budapesten pedig 0,2%-kal csökkentek, ami szintén stagnálásnak tekinthető, derült ki a KSH ingatlan.com lakbérindexének legfrissebb adataiból. Az ingatlan.com elemzése szerint a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban éves összevetésben ugyan 13,4%-os visszaesés látható, két éves összevetésben viszont 24,5-3 éves időtávon 48,4%-os a bővülés, míg 4 éves távlatban 76,3%-kal nőtt a kiadó lakások kínálata. A fővárosban több mint 9700 kiadó lakáshirdetésből válogathatnak a bérlők, a nagyvárosok kiadó ingatlan kínálata pedig meghaladja a 4000 lakást és házat. A közleményben azt írják, a több éves horizonton látható kínálat bővülés fékezi a lakbérek további emelkedését. Csütörtök reggelre a talaj felső 5-15 cm-es rétege országszerte átnedvesedett, de ez néhány nap alatt el fog párologni, a jövő hét második felében pedig hőhullám érkezik, ezt írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Mint írják, a talaj felső 5-15 cm-es rétege csütörtök reggelre nagy területen átnedvesedett, de mélyebben száraz a talaj. Az alföld és a mezőföld jelentős részén továbbra is 100-120 mm nedvesség hiányzik a felső 1 méteres talajrétegből a terítettséghez képest. A hőmérséklet 1-2 Celsius fokkal a sok éves átlag fölött alakult az elmúlt napokban. A kalászosok és a repce az érés fázisában jár, a növények száradása a szokásosnál hamarabb elkezdődik. fejlődött. Jelenleg is nagy területen van enyhe és közepes aszály, így alacsony termés átlagokra van kilátás. A nyári kapás növények is sokat szenvedtek az aszály miatt, írja az elemzés. Az előrejelzés szerint hétfőig változékony, mérsékelten meleg időjárásra van kilátás, elszórtan várhatók záporok, zivatarok.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, gomolyosodik. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a szegedi Dugonics András Piarista Gimnáziumban Orosz Adrián református vallástanárral és két tanítványával, Bozsoki Blankával és Puskás Mihállyal. Témánk pedig az, hogy hamarosan a két diák református hittanból tesz majd érettségi vizsgát.
2: Hogy néz ki egy fiktív tétel, ha így kérdezhetem? Tehát most belép az érettségiző a terembe, eljut a hittan tételekig, húz egyet, ott mit fog látni? Két, egy kisebb, meg egy nagyobb kérdést, és akkor kb. Mi lehet? Egy kisebb az ünnep, egy nagyobb, egy egyház történeti téma, vagy hogy néz ez ki?
3: Így van, tehát alapvetően A és B témaköreink vannak, le van osztva, tehát ez megvan a minisztériumnak a honlapján, vannak ilyen ajánlások gyakorlatilag témakörönként, 3-8 vagy akár 10 témakörből lehet szűkíteni, tehát egy átét témakör lehet például mondjuk egy kanonizációs folyamat, vagy Pál apostolnak valamelyik missziói útja, vagy esetleg éppen egy dogmatikai kérdés, hogy mit jelent a Szent Háromság. A B-tétel minden témakörből van nagy átétel, illetve kisebb kérdés B-tétel, és természetesen térkép, vagy esetleg valamilyen vizuális ábrázolás ugye segíti a diákoknak, például egy Pál apostolnak a missziói útja, vagy valamilyen szobornak az ábrázolása, egy festmény, vagy bármi, tehát az érettségi tétel maga tartalmazhat olyan segítségeket, vagy amit esetleg a diáknak ugye meg kell magyaráznia, hogy mit keres az a festmény azon az adott tételen belül, illetve a térkép hogyan kapcsolódik az adott témakörhöz, hogyan kapcsolódik az adott kérdéshez. Én azt gondolom, hogy elég komplex, tehát a Biblia ismeret, a hittan az alapvetően több rétű, és specifikusan ugye református témáink is vannak.
2: Oké, és akkor fordulok a leendő érettségizőkhöz, diákokhoz. Ti hogy vagytok ezekkel a témakörökkel? Kezdjük a kedvenccel. Van olyan téma, ami nagyon otthonos, vagy személyesen érdekesebb nektek? Szívesebben foglalkoztatok vele az elmúlt években is, akár mondjuk tételben is örülnétek, ha azt kerülne majd kihúzásra a részletekről? Bozsoki Blankával kezdünk megint.
4: Én szívesen beszélnék Mózes vagy Jónás történetéről, illetve mivel szeretem a történelmet, ezért az egyház történeti tételek is kedvezőek lennének nekem.
2: Utóbbi egy kicsit meglepattól szoktak felni a diákok. Van kedvenc egyház történeti korszak, ami foglalkoztat?
4: Hát így konkrétan nincsen, de talán ez a Néró ideje, meg a keresztény üldözések, szerintem ezek eléggé érdekesek.
2: Puskás Mihály, kedvenc téma?
5: Nekem is ezek a tanítások, vagy hát a történetek, például Jézusnak a tanításai, csodatételei, vagy Jónás története, József története, akár Dávid is kedvenceim közé tartozik.
2: Van olyan, amitől tartasz, amit hát még sokszor átolvasol az érettségi előtt, de azért nem örülné neki, ha szúznád.
5: Igen, ez az egyház történet, meg ezek a ős egyház, hogy hogyan épült fel, meg mik a hasonlóságok a maival, ez talán kicsit nehezebben megy, meg a missziós utak is kicsit gondot okoznak, mint a többi, de hát még a keresztény üldözések nekem az is egy gyengeség, szóval Blankával kicsit ellentétesen mondom, de igen, ezeket érzem nehéznek.
2: Akkor Blanka, neked mi az, ami nem örülnél, ha az lenne a tételben?
4: Szerintem nekem nincsen ilyen, aminek nem örülnék. Nyilván, amiket előbb felsoroltam, azoknak jobban örülnék, de hogy amit nem szeretnék kihúzni, olyan nincsen.
2: Vissza tudja igazolni, tanárnő, amiket mondtak?
3: Igen, azt gondolom, igen, tehát azért Blankának ugye ez a humán érdeklődése, tehát ő történelem fakultációs is volt, illetve emelt szintű történelemből, ugye, és hát nyilván az ő ismeretei azért mélyebbek. A Biblia ismerete nagyon jó Misónak, tehát ő abban ügyesebb, úgyhogy, de igazából ugye alapvetően itt azért igyekszünk ugye azért elmélyíteni a tudásunkat, és nyilván azért nem egy vérre menő tantárgy volt, de azért rendszeresen voltak ugye számonkérések, akár dolgozat, akár szóbeli felület, minden hónapban kellett, hogy kapjanak egyet, úgyhogy rendszeresen írtunk dolgozatokat, akár témazárókat is, memoriteleket tanultunk, úgyhogy alapvetően azért bízom benne, hogy jól felkészültek a megmérettetésre.
2: Amíg erről a felkészülésről és felkészítésről szeretnélek kérdezni benneteket, hogy hogyan készültök. Most ugye nektek már nem kell olyan értelme iskolába járni, mint az elmúlt években, az írásbeli érettségi óta, de most mégis itt ülünk a Duganics András Piarista gimnáziumban, szervezett körülmények között készültök a hittanra, tehát hogyan telnek a napjaitok, otthon mennyit foglalkoztok a hittannal, mennyire tartotok ettől a vizsgától, vagy inkább a többire készültök, mert erre már úgy érzitek, hogy felkészültetek. Pozsoki Blanka.
4: Nekem nagyon nagy könnyebbséget jelent, hogy itt az órán tanárnő is segít felkészíteni erre a hittan érettségére, így a témaköröket beszéljük meg, mert tényleg nagyon hasznos dolgokat tanít, illetve otthon a füzetből a vázlatokat, jegyzeteket szoktam tanulni, meg olvasgatni. Meg nyilván a Bibliát is olvasom, és az szerintem egy elég nagy segítség.
2: Puskás Mihály, hogy készül a hittan érettségére?
5: Hát ugye van ez a hetente egy egyszerű alkalom a csütörtök, ahol a témaköröket így átbeszéljük. Ez ilyen másfél-két órás alkalom szokott lenni. Ugye itt nagyon sokat lehet tanulni, fogok készülni, viszont szerintem kevesebbet, mint más tantárgyakra, hiszen ugye a hitamból már eléggé nagy a tudásom a többi tantárgyhoz képest.
2: És akkor tanárnőt kérdezem, Orosz Adriánt, az, hogy ön találkozik csütörtökönként még a diákokkal, ez egy önként vállalás? Jól gondolom?
3: Ez természetesen igen, ez alapvetően, tehát ez nem kötelező, hanem alapvetően így beszéltük meg az utolsó hónapokban, hogy alapvetően azokra a témakörökre fókuszálunk, és akkor alapvetően itt igazából a dupla fakultációs óránknak az időpontjában a csütörtöki napom az mindig úgy nézett ki, az első két óra a fakultáció, és utána külön-külön a 11-kel, 2-12-es osztálya, tehát az első négy órám az mindig a 12-esekkel volt, és akkor bő kettő tantárgyi órának megfelelően, de néha akár még többet is, akár egy szünettel, tehát ez alapvetően egy 90-120 perces felkészülés hetente.
2: Úgy érzi, hogy már majdnem felkészültek ezek a hallgatók, diákok az érettségére? Hogy látja őket? Ön mennyire izgul értük?
3: De azért izgulok értük természetesen, ezt gondolom, hogy tényleg a hittan azért alapvetően tényleg nem a legnehezebb tantárgyak közé tartozik, az egyik legkomplexebb, viszont azt gondolom, hogy tényleg, amint mondták, hogy azért nagyon kiskoruk óta, ugye akár ugye mind a két család református elköteleződésű, ugye Blankáik ugye erdélyi származásúak, vannak a családban otthon is ugye keresztjén tanítások, tanok, tehát sokkal könnyebb azoknak a diákoknak, akiknek otthon van családi református kötődés, rendszeres bibliaóra, rendszeres ifjúsági óra, közös táborok, közös ifi órák, közös istentiszteletek, tehát alapvetően, hogyha van egy segítő, lelki segítő háttér otthon, akkor az nagyon-nagyon sokat jelent, hiszen a hit az alapvetően egy gyakorlatban megélt dolog, tehát az ő hitéletük az nem merül ki a 245 perces hittanóra keretén belül, hanem alapvetően, ahogy mondták ők is, hogy az életüknek a szerves része, a bibliaolvasás, alapvetően ezeket az alkalmakat is egy áhítattal szoktuk kezdeni, tehát egy áhítat, illetve egy közös imádság óra előtt, óra után szerves részét képezte, illetve képzi az alkalmainknak folyamatosan.
2: Az ön szempontjában még az érettségére visszautalva, ugye önnek is az első lesz, ez már kiderült a beszélgetés közben. Ön magától, ettől a vizsgahelyzettől mennyire tart, hogy most akkor érettségiztetnie kell, hiszen ön fogja kérdezni a diákokat.
3: Igen, én fogom kérdezni, tehát én érettségiztettem már református hittanból, református intézménybe évekkel ezelőtt, más tantárgyakból, például történelemből több mint 10 éven keresztül, illetve ugye németből is voltak csoportjaim közép és emelt szinten, illetve én magam is voltam többször érettségi elnök is több helyen, úgyhogy én az asztalnak mind a két oldalán ültem, úgyhogy azt gondolom, hogy itt ez újdonság, tehát ugye nem tudom, hogy az ország valahol máshol van-e még rajtunk kívül olyan csoport, akik katolikus, illetve más felekezetű iskolában, ugye református hittanból érettségiznek. Nem tudom, tehát én nem ismerek ilyen személyeket. Én azt gondolom, hogy igyekszünk Isten kegyelméből alázattal állni ez a szituációhoz, és a tőlünk tehető a legtöbbet megtenni a siker érdekében.
2: Nem akarok sem

0: nem is tudom, hogy mondjuk az albérlők mennyire kapnak tájékoztatást dolgokról, mert sokszor csak a tulajdonosoknak mennek ki az információk, az albérlőknek kevésbé. Szóval, hogy így a munkát azt amúgy egyedül végzem, meg néha a férjemet ráveszem, mikor ilyen nagyobb fizikai munkára van szükség, de az, hogy mondjuk a komposztálót elkezdték használni többen is, az már nekem egy ilyen pozitívum, meg hogy azért így szoktam látni, hogy néha vannak kint kertben is emberek, de hogy azért még az a nagy közösségi élmény, nagy közösség építő ereje még folyamatban van a kertnek.
1: Kedves hallgatóink, Berecki Anna biomérnökkel Balázs Alexandra beszélgetett.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A jelzálog hiteleg referencia kamat stopja, amelyet az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, de 2026. április 17-től határozatlan időre meghosszabbított. A jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, amennyiben az országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Közleményében a tárcavezető jelezte, a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. A kormány.hu oldalon a dokumentumtárban közzétett társadalmi egyeztetése bocsátott törvénymódosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamatstop nem tartható fenn, a javaslat azt 2026. szeptember 30-ával szünteti meg, figyelemmel arra is, hogy eddig az időpontig lehetőség legyen a ténylegesen rászoruló adósok hiteleinek újra tárgyalására. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően kiemelte, a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. A politikus felhívta a figyelmet, hogy a nyári rendkívüli ülésszak alatt az állandó parlamenti bizottságok folyamatosan üléseznek majd. Hétfőn a napi rendelőtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnök hivatali idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról és a pedagógusok teljesítmény értékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló indítványokat. Péntektől Budapesten és további 10 vármegyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat, 6 vármegyében azonban a korlátozás továbbra is érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A lehullott csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély, ezért a NÉBIH, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével június 12-től visszavonta a tűzgyújtási tilalmat Budapesten, valamint Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jásznagykonszolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyékben. Egyúttal kiemelték, hogy az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége a korábbi aszályos időszak miatt nem volt elegendő a tűzkockázat csökkentéséhez. A kiszáradt talaj gyorsan elszívja a nedvességet, a nappali felmelegedés és a szeles időjárás pedig tovább fokozza a tűzveszélyt. Mindez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben, és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Az érvényes tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavidelem.hu oldalon lehet tájékozódni. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint csaknem 500 táborban már nem lehet helyet foglalni, ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. A szabad férőhelyek száma azonban sok esetben már erősen korlátozott, a legtöbb népszerű héten csak néhány hely maradt. A táborfigyelő azt közölte, hogy a nyári táborok iránti kereslet idén is rendkívül erős, amit jól mutat, hogy a szülők egyre korábban kezdik meg a foglalásokat. A legkapósabb turnusok jellemzően már tavasszal megteltek, a későn ébredőknek pedig gyakran csak várólistás vagy korlátozott férőhelyes lehetőségek maradnak. Mint írták, a keresési és foglalási adatok alapján továbbra is a sporttáborok számítanak a legnépszerűbb választásnak, ezeket követik az angoltáborok, míg a harmadik helyen a kalandtáborok végeztek. Közvetlenül mögöttük találhatók a katonai és készségfejlesztő táborok, amelyek az elmúlt években látványosan növelték népszerűségüket, írja a táborfigyelő.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, gomolyosodik. Elszórtan elsősorban északnyugaton északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugati a szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, ez a Kontinentális reggeli, az Európa Rádió délelőtti magazin műsora. 2026. június 13-a szombat van, a szerkesztő műsorvezetőt Hornyák Zoltánt hallják. A Kontinentális reggeli első órájában elsőként belelapozunk a kalendáriumba, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót, 7:30-kor híreket hallhatnak. Hamarosan arról szólunk, hogy második alkalommal rendezték meg a Pataki Disputa című fiatal teológusok konferenciáját a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen. A rendezvény megnyitóján készült összeállításunk elején Sipos Vizaknai Ábel szervezőt, az egyetem szenior hallgatóját hallják a konferencia létrejöttéről.
2: Küldtünk ki meghívót, felhívást a debreceni, illetve a budapesti doktori iskoláknak, de hívtunk is meg célzottan, akikről tudtuk, hogy mivel foglalkozik, tudtuk, hogy az olyan kvalitású téma is, hogy őt mindenképpen szeretnénk meghallgatni. Ugyanakkor ez az intézményünknek is lehet egy jó pont, ha lehet ilyen egyszerűen fogalmazni, hogy olyan diákok, olyan lelkipásztorok jönnek el, akik tényleg 1-2-3-4-5 éve végezték el a teológiát valamelyik intézményében az országnak, akik most itt Patakon gyűlnek össze, és a tervek szerint jövőre és az elkövetkezendőkbe is így megyünk előre.
1: Maradjanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, most pedig lapozzunk bele a kalendáriumba. Június 13-a van az Anettek és az Antalok névnapja. De ma ünnepelnek Anetta, Anéta, Anetka, Anna, Antigone, Anton, Antos, Grácia, Netta, Netti, Tóbiás és Tóni nevű hallgatóink is. Isten éltesse őket és mindazokat, akiknek valamiért fontos a mai nap. Nézzük, mi történt ezen a napon. 1525-ben Luther Márton feleségül veszi Katarina von Borát, egy egykori apácát, és mindketten szakítanak szüzességi fogadalmukkal. 1704. június 13-án a Rákóczi szabadságharcban Zsigmond Heister legyőzi Forgách Simont Koroncónál. 1707-ben első József német-római császárt, magyar királyt, az ónodi országgyűlés trónfosztottnak nyilvánítja. Ekkor hangzik el, Ebura a fakó, mai naptól fogva József nem királyunk. 1849. június 13-án a Csornai csatában Kmeti György ezredes szétveri Francis vezérőrnagy vezette császári dandárt, az ütközetben maga a vezérőrnagy is elesik. 1941-ben Szent Györgyi Albert Nobel-díjas biokémikus ezen a napon jelenti be találmányát a jól eltartható nagy C-vitamin tartalmú készítmények előállítására. 2009-től ez a nap a magyar feltalálók napja. 1944. június 12-éről 13-ára virradó éjszaka 50 brit Wellington bombázóból álló köteléktámadást intéz a szőnyi és almás fűzítői olajfinomítók ellen, súlyos károkat és tűzvészt okozva. 1989. június 13-án a parlamentben megkezdődnek a háromoldalú politikai egyeztető tárgyalások, a nemzeti kerekasztal, a békés politikai átmenetről. 1996-ban megkezdődnek Budapesten a június 13-a és 18-a között tartott magyarok negyedik világkongresszusa és tudós találkozója, tanácskozásai. 1990-ben a harmadik legvéresebb bukaresti bányászjárás kitörése van ezen a napon. 2000. június 13-án a Magyar Köztársaság Országgyűlése elrendeli a kommunizmus áldozatainak emléknapja középfokú oktatási intézményekben való évenkénti megünneplését. 2007. június 13-án pedig a Magyar Tartományi Újjáépítési Csoport elszenvedi az első személyi sérüléssel járó támadást Afganisztánban.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

a csavaros csoda. Ki gondolná, hogy egy elveszett csavar megkerülése után valakinek megváltozik a világlátása? Mindezt a mosógépemből elkóborolt csavar idézte elő, ami majdhogy nem a jézusi példázatok elveszett bárány történetével vetekedett. Szóval, ami ezeket a fémes apróságokat illeti, valójában hárman voltak, egyformák. Majd két évtizeden át szorosan egymás mellett együtt dolgoztak. Aztán az egyik csavar észrevétlenül kereket oldott. A rossz példa ragadós, hamarosan követte a másik. A magára maradt, képtelen volt három helyet dolgozni, feladta. Innentől kezdve, mint a lavina zúdult rám a baj. A már csak egy csavaros műanyag lapocska elmozdult a helyéről, nem védte többet a ruhát, és a gép mosás helyett elkezdte bedarálni a szennyest. Leállítani is alig lehetett. Már az is fél csoda, hogy éppen a közelben voltam, és meghallottam a gyanús zakatolást. Nem tudom, ki hogy van vele, de ha egy ilyen hűséges cseléd, mint a mosógép váratlanul munkaképtelenné válik, az a magamfajta szűk pénztárcájúnak kisebb fajta világvége. A szerelők, akiket hosszas cserkészés után sikerült csak telefon végre kapni, egyfolytában a beteg kora felől érdeklődtek. Még öreg otthon vezető koromban, amikor időseket kísértem az orvoshoz, kidolgoztam magamban a stratégiát, hogy a beteg kora helyett inkább a nyavajára tereljem a szót. Így tettem most is a szerelőkkel, akik látatlanban különböző mosógép márkákat ajánlottak, és a részletfizetés előnyeit kecsegtették. Nem, nincs hitelfelvétel, és maradjunk annyiban, hogy a tárgyalási alap az én Hajdú Energomatom. Kötöttem az ebet a karóhoz, vagyis a témát a mosógépjavításhoz. Igaz, a koráról, mint az egykori szépasszonyokéről hallgattam, a hiba felől pedig a hit útjára tereltem a szót. Remélem, hogy nincs nagy baj, csak a hiányzó alkatrészt kell visszaszerelni. Amikor végre szakember közelbe került a mosógépem, hitemben meg nem szégyenülten hallgattam a diagnózist. Igen, a gép működik, csak hát a hiányzó csavarokat honnan pótoljuk. Az egyikre véletlenül ráleltem a szűrő kitisztításakor, már csak az elkóborolt harmadik kellett volna. Mégpedig ötös, oktatott a szerelő. Ma már ilyen rozsdamenteset nem is gyártanak. Úgy hallgattam, mint a fenyegetőzést. Bátortalanul megjegyeztem, hogy van egy szerszámos ládám. Elő is kerestem. Éppenséggel a szöget a csavartól meg tudom különböztetni, vittem is mutatóba egyet-kettőt a mesternek, de csak legyintés volt a válasz. Tehetetlenül ácsorogtam, és abban az órában én voltam a világon az az ember, akinek az álmai csúcsa egy ötös rozsdamentes csavar. Na lássuk csak, szánt meg a szerelő, és belekotort a ládába. Itt vanni, kapott ki egy csavart. Éppen azt az egyet. A bűvös ötöst, a rozsdamenteset. Hát ez hogy került ide? Ezt jó magam is szerettem volna tudni. Bokros teendőim és széthullásaim közepette alig bírok a tárgyakkal magam körül, és akkor itt van egy csavar éppen a helyén. Magától odagurult. Lehet, hogy segítkeztem én is ebben, csak már nem emlékszem rá. Vagy egy angyal csente a szerszámos ládába, valamelyik ismerősöm kezét használva. Ámulatomból magamhoz térve bizonyságtételbe kezdtem. Tudja, ma reggel, miközben a mosógép doktorra vártam, imádkoztam az Úristenhez a beteg gyógyulásáért. Biztosan ő vezette a kezét annak, aki rátapintott a bajra, vagyis a csavarra. Na még egy ilyen ügyfél, és magam is templompat koptató leszek, mormogta a szerelő, és elém tolta a még kifizethető számlát. Használja egészséggel, és már ott se volt. Ne becsüljük le a csavarokat. Tudnak ők még prédikálni is, ha a helyükre kerülnek.

0: útra való. Egy társulszegődő gondolat.
1: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A kormány döntött a kórházi hűtés rekonstrukciós programról, amelyet több mint 3 milliárd 600 milliós javítási és fejlesztési programot jelent. Ezt jelentette be Köbbel Anita kormány szóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón csütörtökön. A kormány célul tűzte ki az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett teljes körű megújítását, a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás és a betegbiztonság javítása érdekében, hangsúlyozta a kormány szóvivő. Köbbel Anita a beruházásokról elmondta, megjavítják a Szent László kórház hibás folyadékhűtőjét, új hőcserélőket telepítenek a Ján Ferenc délpesti kórház és rendelő intézetbe, helyreállítják a Bajcsi Zsilinszky kórház hűtőszivattyúit, javítják a Szent Imre egyetemi oktatókórház hűtési és épületfelügyeleti rendszereit. A 3 milliárd 600 millió forintos javítási és fejlesztési program mások mellett kiterjed a Miskolci Központi Kórház elavult folyadékhűtőire, korszerű épületautomatikai rendszer építésére, valamint Győrben, Kaposváron, az Országos Onkológiai Intézetben, a Honvéd Kórházban és a Heinpád Gyermekkórházban is lesznek fejlesztések, ismertette a részleteket a kormány szóvivő. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament, a hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően kiemelte, a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. A politikus felhívta a figyelmet, hogy a nyári rendkívüli ülésszak alatt az állandó parlamenti bizottságok folyamatosan üléseznek majd. Hétfőn a napi rend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnök hivatali idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról és a pedagógusok teljesítmény értékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló indítványokat. Péntektől Budapesten és további 10 vármegyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat, 6 vármegyében azonban a korlátozás továbbra is érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A lehullott csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély, ezért a NÉBIH, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével június 12-től visszavonta a tűzgyújtási tilalmat Budapesten, valamint Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykonszolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyékben. Egyúttal kiemelték, hogy az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége a korábbi aszályos időszak miatt nem volt elegendő a tűzkockázat csökkentéséhez. A kiszáradt talaj gyorsan elszívja a nedvességet, a nappali felmelegedés és a szeles időjárás pedig tovább fokozza a tűzveszélyt. Mindez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben, és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Az érvényes tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavidelem.hu oldalon lehet tájékozódni.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, gomolyosodik. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugati a szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, második alkalommal rendezték meg a Pataki Disputa című fiatal teológusok konferenciáját a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen. A rendezvény megnyitóján készült összeállításunk elején Sipos Vizaknai Ábel szervezőt, az egyetem szenior hallgatóját hallják a konferencia létrejöttéről. A riporter Bódis Attila.
2: Tavaly éven, amikor ugye az első pataki disputát tartottuk, előtte egy nagyjából fél évvel kezdett el körvonalazódni, hogy az egyik kollégánkkal szeretnénk valami olyat csinálni, ami még nem volt itt Sárospatakon. Ugyan a név az már korábban már megszületett, hiszen volt, ha jól tudom, 2018-ban egy születi disputa, de a név az sok változáson ment át, volt pataki dialógus, pataki párbeszéd, és végül Nagy Károly Zsolt rektorhelyettes úr javaslatára lett a pataki disputa, hiszen ez mégiscsak egy olyan szókapcsolat, ami a legjobban kifejezi nem csak magát a konferenciának a lényegét, hanem a tárgyát is. Mi mindenképpen egy olyan párbeszédet, disputát szeretnénk kialakítani, ami nem csak a mostani teológusokat határozza meg, akik akár most itt tanulnak, vagy akár már doktori programban vesznek részt, hanem az a célunk és tervünk, hogy ez egy 5-10-15 éves távlatban is működik. Csapat alakulhasson ki, akikre ebben a szempontból nem csak lelki értelemben számíthatunk egymásra, hanem tudományos szempontból is, bármilyen disziplinából. Tehát itt nincs is kimondottan tematikája se a tavalyi évinek és az ideinek sem, hanem olyan szegmensekből, aspektusokból próbáljuk megfogni a témákat, amiket különböző teológiák, vagy a teológiáknak, vagy hittudományi egyetemeknek a doktori iskolái fednek le, hogy egy friss képet kaphassunk arról, hogy hol tart egy mostani doktorandusz, akár vagy egy teológus, hiszen van több doktorandusz hallgató is, aki előadni fog, de van olyan, aki a szakdolgozatából, akár a TDK dolgozatából fog egy-egy szeletet bemutatni a hallgatóságnak.
3: Az előadókat a szervezők keresik meg, vagy esetleg jelentkeznek is, akiknek valamilyen módon már összeállt úgy a kutatási anyaguk, hogy előadható, és hát egy ilyen közegben, ahol gyakorlatilag hasonszőrű diákok között lehet előadni, ez egy nagy bátorítás, vagy esetleg egy kis építőkritika is lehet.
2: Tavaly mindenképpen meghívásos alapon szerettük volna megcsinálni, ez így is történt. Szerettünk volna egy kemény magot kialakítani, akik közül igazából a tavalyi előadók közül igazából mindenki szinte itt van az idén, nem feltétlenül előadóként, van ilyen is. Küldtünk ki meghívót, felhívást a debreceni, illetve a budapesti doktori iskoláknak, de hívtunk is meg célzottan, akikről tudtuk, hogy mivel foglalkozik, tudtuk, hogy az olyan kvalitású téma is, hogy őt mindenképpen szeretnénk meghallgatni. Ugyanakkor ez az intézményünknek is lehet egy jó pont, ha lehet ilyen egyszerűen fogalmazni, hogy olyan diákok, olyan lelkipásztorok jönnek el, akik tényleg 1-2-3-4-5 éve végezték el a teológiát valamelyik intézményében az országnak, akik most itt Patakon gyűlnek össze, és a tervek szerint jövőre és az elkövetkezendőkbe is így megyünk előre.
3: Lehet konkrétan említeni, honnan érkeztek az előadók?
2: Érkeztek a budapesti doktori iskolából ketten, érkeznek egyébként a budapesti teológiáról, mint még aktív hallgató, a debreceni hittudományi egyetemről is érkezik egy személy, illetve van olyan, aki itt végzett Patakon, a doktori képzés előtt áll, tehát ez a terv, hogy doktori programban fog részt venni, így ő egy korábbi TDK dolgozatából hoz egy tovább gondolt változatot, úgyhogy nagyon széles a paletta.
3: Helyi erők is vannak?
2: Van helyi erő is, abból a szempontból, hogy itt végzett Patakon, tehát most aktív hallgató most nincsen, tavaly volt, idén sajnos ez nem jött össze, pedig tervünk volt.
3: Dr. Nagy Károly Zsolt, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tudományos rektor helyettese, örvendetesnek nevezte, hogy hallgatóik egy komoly országos léptékű eseményt hoztak létre, ami reményeik szerint hagyományossá is válhat.
4: Egy egyetem tudományos rektor helyetteseként ezt nem lehet máshogy értékelni, csak kitörő örömmel és lelkesedéssel. Amikor tavaly először megkerestek a diákvezetők azzal, hogy lenne itt egy ötlet egy disputára, akkor nagy örömmel igyekeztünk támogatni őket. és nagyon örülök annak, hogy nem csak első pataki disputa van, hanem második is, és reméljük, hogy lesz harmadik és sokadik. Nem lehet elégszer hangsúlyozni azt a buborékba beszélő és monologizáló egyház és teológia világában, hogy a teológiát csak közösségben lehet művelni. A teológia művelése csak közösségi műfaj lehet, és nem lehet elégszer hangsúlyozni azt sem, hogy ezt a teológiai éveknek az elején, kezdetén kellene megtanulni, ebbe bele szocializálódni, és azt hiszem, hogy az, hogy van pataki disputa, az ennek egy kiváló alkalma lehet.
3: Az intézmény ad-e valami segítséget?
4: Hát a magunk részéről igyekszünk minden lehető segítséget megadni, de nyilván ez elsősorban a háttérnek a biztosítása, tehát anyagilag is támogatjuk meg. Szállást kapnak a érkező vendégek, az intézmény kommunikációs infrastruktúrája is a hallgatók rendelkezésére áll, ugyanakkor én úgy vagyok vele, és örülök is annak, hogy nem kell helyettük ezt megszerveznünk, nem kell kivennünk a kezükből a szervezést, hanem nagyon felnőtt módon, érett módon tudják ezt a konferenciát hirdetni, szervezni, körültekintően csinálják. Úgyhogy abszolút öröm számunkra az, hogy ők ezt kézbe vették és intézik.
3: Sokszor beszéltünk már róla, hogy Sárospatak és a Hittudományi Egyetem is itt van az ország perifériáján, és mégis sikerül most egy félországos rendezvényezés, hogyha úgy tekintjük, ahonnan érkeztek, vagy érkeznek majd az előadók. Hogy mit jelent az egyébként ilyen stratégiai szempontból, hogy tud ilyen vonzó lenni mások számára maga az intézmény?
4: Az, hogy egy intézmény a periférián van, annak nagyon sok hátránya érezhető. Ugyanakkor van nagyon sok előnye is. Sárospatak mindig is olyan hely volt, az elmúlt évtizedekben is, mióta újraindult, ahol az egyházat érintő kérdésekről érdemi diskurzust lehetett folytatni, azért is, mert hogy távol voltunk azoktól a fülektől, akik miatt néha nem lehetett érdemi diskurzust folytatni. Patak ráadásul nyilván az ország nyugati felétől meglehetősen távol van, ugyanakkor vonzó hely is, és ezt igyekszünk ki is használni. Tehát az, hogy nem csak Magyarországról egyébként, hanem a Kárpát-medencéből hívnak és érkeznek erre a konferenciára is vendégeket, azt jelenti, hogy Patakot mi szeretnénk egy találkozási ponttá tenni, ahol a Kárpát-medence különböző területein élő református teológusok és a Magyar Református Egyház teológiai gondolkodásának különböző irányait képviselő teológusok találkozhatnak, jó környezetben, nyugodt körülmények között eszmét cserélhetnek, disputálhatnak, és talán egy kicsit egymásra is találhatnak.
3: Az előadók szívesen osztották meg kutatási eredményeiket, köztük volt Gér András László református lelkipásztor, zsinati tanácsos.
5: Az én témám a magyarországi református liturgia történetből néhány pillanat felvételt fogok megmutatni. Gyakorlatilag azt az ívet próbálom meg az előadásban ismertetni. Már 1609-ben felvetődött, hogy egységes istentiszteleti rendtartás legyen minden magyar református egyházközségben. Nem árulok el nagy titkot, hogy ez soha nem valósult meg. Ezt fogjuk megnézni, hogy ennek milyen okai voltak. Erdélyben, Magyarországon, a magyarországi négy egyházkerületben 16-17-18-19. Században, aztán a 20. századi viharokban, és most a 21. században pedig milyen liturgia megújítási törekvések, irányzatok vannak, illetve hogy a Generális Konvent Liturgiai Bizottsága milyen javaslatot készített, amit élőben ki is próbáltunk a Generális Konvent 2026. plenáris ülésén, és ennek egy rövid elemzését kívánom a végén bemutatni, bizonyítva azt, hogy ezek a 20. századi liturgiai megújítási törekvések visszanyúlnak a kálvini reformáció alapelveihez, és mint tudjuk, a kálvini reformáció pedig az óegyház istentiszteleti alapelveit próbálta meg akkori korszerű köntösbe öltöztetni, úgyhogy ezeket a nagy íveket fogjuk körbejárni történelmi áttekintésképpen.
3: Az ön érdeklődését miért keltette fel ez a témakör?
5: Hát ugye egyrészt írtam egy szakdolgozatot, amelyik a liturgia történetről szólt, illetve én magam is részese voltam az elmúlt 10-12 évben számos olyan közegyházi eseménynek, ahol ezeket a liturgia megújítási 21. századi próbálkozásokat személyesen is átélhettük, és elkezdett érdekelni, hogy ez mire megy vissza, milyen alapelvekre, milyennek a történeti háttere, az egyes liturgiai megoldások, azok honnan erednek, mi van ennek a hátterében, történelmileg, és hát elkezdtem időben visszafelé menni, és 1609-ig jutottam.
3: Hegedűs Csaba egy különleges kutatási témakörrel érkezett Sárospatakra a Debreceni Református Hittudományi Egyetemről.
6: A szervezők felkértek engem egy csillagpontos megmozdulás alkalmával. Találkoztunk, és beszélgetésbe keveredtünk, és akkor mondtam el nekik, hogy én igazából Hollandiában voltam a 2023-2024-es akadémiai évben, ahol az Azázél szót kutattam, ez a Bibliában, a 3 Mózes 16-ban van benne, és csak ott található meg ez a szó a Bibliában, és ennek a szónak a kutatása azért is volt fontos, ugyanis ha megnézzük a revidált újfordítást, azt látjuk, hogy nincs lefordítva. Tehát transliterálva lett az eredeti héber szövegből, és ezt a tendenciát már egészen a korai biblia fordítók munkája kapcsán is látjuk, hogyha csak Károlit, illetve a Károlinak a csapatát, a Heltai Gáspárt, illetve az ő csapatát, illetve hogyha a komáromi Csipkés György munkáját megnézzük, akkor azt látjuk, hogy senki nem foglalkozott a szónak a lefordításával, hanem transliterációval oldották meg a feladatot. Ebből fakadt maga az a felindulás részemről még 5 évvel ezelőtt, hogy akkor nézzünk komolyabban a szónak utána, és itthon a hazai terepen nem sikerült komolyabb leletet feltárni, és akkor innen jött az ötlet és az elhatározás, hogy akkor nézzük meg Hollandiában, a Protestantse Theologische Universiteiten, Amsterdamban és Groningenben akkor még, hogy mit tudunk kezdeni ezzel a témával. És akkor ott találkoztam egy újszerű megközelítéssel, az összehasonlító nyelvészeti elemzéssel, amivel a szót egészen ugaritig sikerült visszafejteni.
3: Ez mit jelent pontosan ez az összehasonlító elemzés?
6: Ez az összehasonlító nyelvészeti elemzés, ez abból a felismerésből indul ki, hogy az izraelita vallás, illetve az izraelita kultusz az ókorban, az úgy néz ki a mi szemszögünkből, mintha ez egy teljes mértékben önálló koncepciókat felvonultató vallás lenne. És rá kell jönni az embernek, amikor a környező népek, tehát az ókori Közel-Kelet népeinek a vallásos iratait nézi eredetiben, hogy itt vannak bizonyos átfedések. Ami nem azt jelenti, hogy itt úgymond koppintás történt, vagy kölcsönöztek, hanem egy közös kognitív háttérről beszélhetünk. Tehát lényegében egy kulturális közösségről beszélhetünk az ókorban a Levante térségében.
3: Lehet mondani valamit, mire jutott a vizsgálatok során, illetve a kutatás során?
6: A kutatásom során arra jutottam, hogy a legvalószínűbb etimológiája, tehát a szó értelmének, a visszafejtésének a legvalószínűbb megoldása, az az ugaritban található, a KTU 1.40 szövegében, ahol, hogyha magyarra akarnánk lefordítani, akkor úgy fordítanánk a szót, hogy a fogukat haragukban csikorgató istenségek. És ugye ez is része volt a kutatásnak, hogy rendben, hogy megtaláltuk ezt, viszont akkor hogyan jutott el ez az izraelita kultuszba, illetve gondolkodásba? Úgyhogy innen jött a felismerés, illetve a felfedezés, hogy feltehetően két különböző szöveg szerkesztődött össze ugye a papi iratcsoportban, és így került bele a szó, illetve a 3 Mózes 16 a Bibliába.
3: És az ön számára mit jelent, hogy hasonló kvalitású, kaliberű fiatalok között elmondhatja ennek a kutatásnak a menetét, eredményét, és egyáltalán itt ezt mit cserélhetnek több?

0: érzéseinket, feltárásainkat, úgyhogy ez egy abszolút izgalomfaktorát adja összejövetelünknek.
1: Kedves hallgatóink, második alkalommal rendezték meg a Pataki Disputa című fiatal teológusok konferenciáját a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen. Az esemény megnyitóján készítette összeállítását Bódis Attila.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk, hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várom vissza önöket délelőtti magazin műsorunk folytatásában. Maradjanak velünk!

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Hivatalossá vált a megállapodás Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyarság jogairól. Magyar Péter miniszterelnök közölte, Kijev hivatalos jegyzékben vállalta a pontok végrehajtását. Az egyezmény garantálja a kisebbség oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogait. A kormányfő kiemelte, hogy a megállapodást az ukrán fél az uniós kisebbségi akció tervébe is beépítette. Ez azt jelenti, hogy az ukrán vállalások teljesítése mostantól Európai Uniós elvárássá vált. A végrehajtást folyamatosan ellenőrizni fogja az Európai Bizottság és az Európai Tanács is. Ha Ukrajna nem teljesíti időben a vállalásait, nem léphet tovább az uniós csatlakozási folyamatban. A megegyezésnek köszönhetően Magyarország hozzájárult az első csatlakozási klaszter megnyitásához. Erre a tervek szerint hétfőn, június 15-én kerül sor. A médiatörvény módosításával adná vissza a közmédiát a magyar embereknek a Tisza párt. Tar Zoltán miniszter közölte, a párt három képviselője már be is nyújtotta a javaslatot. A politikus szerint az elmúlt másfél évtizedben a közmédia párt politikai eszközzé vált. A mostani módosítás teljesen újjászervezni a közszolgálati média működési alapelveit. Megszüntetnék az MTVA jelenlegi szerepét, helyette új felügyeleti szervet hoznának létre. A független közmédia testületben egyenlő arányban ülnének kormányoldali és ellenzéki tagok. Mellettük a médiaszakma független képviselői is helyet kapnának az új szervezetben. A javaslat külön választaná egymástól a műsorszolgáltatást és a hírügynökségi feladatokat. A törvény hatályba lépésével a médiatanács és az MTVA jelenlegi vezetőinek mandátuma megszűnne. Az átmeneti időszak után nyílt pályázaton választanák ki a szakmailag legalkalmasabb vezetőket. A Fidesz-KDNP arra kéri a miniszterelnököt, mondja ki, a kormány nem hajtja végre a most hatályba lépett uniós migrációs paktumot. Takács Árpád fideszes országgyűlési képviselő röszkén közölte, az Európai Bizottság szerint a paktum minden tagállamra kötelező. A politikus kiemelte, hogy a Tisza párt képviselői korábban több alkalommal is támogatták a döntést az Európai Parlamentben. A kormánypártok az elmúlt időszakban többször is egyértelmű állásfoglalást kértek Magyar Pétertől, de érdemi választ nem kaptak. Takács Árpád hangsúlyozta, a Fidesz következetesen elutasította a paktumot, és fizikai, valamint jogi határzárral védte az országot. A képviselő szerint Magyarországot büntetik a döntéssel, és visszautasította, hogy a vendégmunkásokat az illegális migránsokkal mossák össze. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV pedig ehhez minden támogatást biztosít. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója erről Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás 180. évfordulóján beszélt. A kerek jubileum alkalmából a vasúttársaság bélyek sorozatot bocsát ki, és országszerte ünnepi programokat szervez. A vezérigazgató bejelentette, a tervek szerint már jövőre megnyithat a felújított Királyi Váró a nyugati pályaudvaron. A sajtóeseményen bemutattak egy egyedi grafikával ellátott korszerű Vectrum mozdonyt is, amely mától Keszthelyre közlekedik. Hegyi Zsolt kiemelte, a járműfejlesztési projekt megvalósításáig átmenetileg mozdonybérléssel biztosítják a menetrendet. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán. A Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság szerint az első balesetben egy tehergépkocsi leállított munkagépeknek ütközött és kigyulladt. A török sofőr életét vesztette. Nem sokkal később a lassuló forgalomban egy moldáv kisbusz az előtte haladó ukrán járműszerelvény hátuljának rohant. A második ütközés következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül heten elhunytak, ketten megsérültek. A rendőrség a Hegyeshalom felé vezető oldalt teljes szélességben lezárta, de a mentés után a forgalom már újraindult. a tragédiák pontos körülményeit a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság büntető eljárásban vizsgálja.
0: Az időjárásról.
1: A fújtatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Kettesben Istennel, harmadik rész. Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogass teljesítését. Prédikátor könyve 5. fejezet, 3. vers. Amikor kezdenek maguk alá temetni a teendők, meg fog kísérteni a gondolat, hogy az Istennel kettesben töltött időt, az imádkozást és az igeolvasást áldozt fel elsőként. Jól tudja a sátán, hogyha ezekről le tud beszélni, már is megnyerte a csatát, és onnantól kezdve nem számíthat ellenállásra a részedről. Hogy mit tégy, ha győzni akarsz a kísértés felett? Először is kösd szövetséget Istennel. Gondolkodj el rajta, hogy miért is teszünk házassági fogadalmat. Azért, hogy kétszer is meggondoljuk, mielőtt megszegnénk. Ugyanez igaz az ima életedre is. Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogass teljesítését. Másodszor ütemezd be a csendességet. Különíts el időt az Istennel való találkozásra minden nap, ahogy egy orvosi vizsgálatot vagy üzleti megbeszélést is komolyan veszel. Létezhet-e ennél fontosabb találkozó? Egész biztosan nem. Harmadszor légy felkészülve az ördögtől sugallt kifogásokra. A cserkészek jelmondatát magadévá téve, légy résen. Dr. Robert G. Lee ezt szokta mondani. Ha felkelsz reggel és nem találod szembe magad az ördöggel, az azt jelenti, hogy egy irányba tartotok. Negyedszer, hagyd nyitva a Bibliádat előző este annál a versnél, amelyiket másnap reggel el akarod olvasni. A kinyitott Bibliád arra fog emlékeztetni felkeléskor, hogy az Istennel való találkozás a legfontosabb aznapi teendőd. Mi történik, ha kimarad egy nap? Ne aggódj miatta, és ne ess a bűntudat csapdájába. Ha kimarad egy étkezés, attól még nem hagysz fel egészen az evéssel, igaz? Csupán egy kicsivel többet teszel legközelebb, azután pedig minden megy tovább a maga rendje szerint. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. június 13-a szombat van, ez a kontinentális reggeli, az Európa Rádió délelőtti magazin műsora. A szerkesztő műsorvezetőt Hornyák Zoltánt hallják. A meteorológusok szerint reggel lehetnek felhős tájak, majd sok napsütés várható, a fátyol és gomoly felhők mellett. Elszórtan, elsősorban északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugatias szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő. Most pedig következzen a mai kínálat 9 óráig. Biblia kör és hétfő esti ifjúsági alkalmak csak két esemény, amikor a Miskolc Alsóvárosi Református Egyházközségben összejönnek a hívek, és a közösség együtt gondolkodik. Ezek az elméleti alkotások a közeljövőben kibővülhetnek egy alakuló konfirmandus csoporttal is. Ez már nagy tiszteletű Orosz István reménye lenne. A gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy konfirmálás most nem volt a gyülekezetben, de bízik, hogy később lesz. A lelkész, aki egyben a selyemréti Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola lelkésze is, felhívta a figyelmet, hogy a három nagy ünnep a karácsony, a húsvét és a pünköst közül csak a karácsony van kiemelve. Ezért ebben az esztendőben az iskolában a húsvéti ünnepkörre külön felhívták a figyelmet műsorok alkalmával. A Miskolc Alsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztoránál, a Diósgyőri Református Gyülekezet helyettes vezetőjénél, Orosz Istvánnál jártam.
2: A Virágvasárnap, Nagycsütörtök, Nagyszombat és Húsvét vasárnap eseményeit rövid dráma alapján egy-egy reggel, negyed órában körülbelül az intézmény közössége előtt előadták a fiatalok, rendesen jelmezbe öltözve bibliai alapú forgatókönyv felhasználásával, tehát tőletes munka volt ebben is, és ezzel valami olyan újat alkottunk, amiről én itt a keleti régióban nem nagyon hallottam. Még lehet, hogy van máshol is ilyen, hogy húsvétre így készülnek, de ez újdonság számba ment mindenkinek itt az intézményen belül, és én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek is közelebb jött a húsvétnek az üzenete, hiszen már a húsvét lényegében kell egy ilyen félig lapos ünnep sajnos a ma embere számára.
1: Mindenről hallhatnak, ha velünk tartanak egészen 9 óráig. Kellemes rádiózást kívánok!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, bibliakör és hétfő esti ifjúsági alkalmak. Csak két esemény, amikor a Miskolc alsóvárosi református egyházközségben összejönnek a hívek, és a közösség együtt gondolkodik. Ezek az elméleti alkotások a közeljövőben kibővülhetnek egy alakuló konfirmandus csoporttal is. Ez már nagy tiszteletű Orosz István reménye lenne. A gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy konfirmálás nem volt a gyülekezetben idén, de bízik, hogy később lesz. A lelkész, aki egyben a selyemréti Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola lelkésze is felhívta a figyelmet, hogy a három nagy ünnep, a karácsony, a húsvét és a pünköst közül csak a karácsony van kiemelve, ezért ebben az esztendőben az iskolában a húsvéti ünnepkör külön felhívták a figyelmet műsorok alkalmával. A Miskolc alsóvárosi református egyházközség lelkipásztoránál Orosz Istvánnál jártam.
2: Az alsóvárosi református gyülekezetben milyen programok voltak? Ilyenkor ugye pünköst felé már konfirmálások szoktak lenni, hogy zajlott az önöknél?
3: Most nálunk most kevésbé volt mozgalmas a húsvét és pünkösd közötti időszak. Egy igehirdetés sorozat zajlott ebben az időben, amiben hangsúly volt a pünkösdről, mint ígéretről, hogy ez mint ószövetségi ígéret hogyan jelent meg, majd ezt követően a pünkösd, mint várakozás, tehát a Szentlélek kitöltetésének a várása, majd a Szentlélek eljövetele, az eljövetelt követően a tanúságtételre való elhívás, ugye lesztek nekem tanúim, Jézus ezt hagyta meg, hogy amikor eljön a lélek, erőt kaptok, és tanúim lesztek. Majd pedig ezt követi most, amiben vagyunk éppen, a tanúságtételnek a helyszínei, ugyanis ez is pontosan ott van az igében, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, sőt, egészen a föld szélső határáig, tehát mint amikor a Google térképet elkezdjük az Eger görgőjével nagyítani, kicsinyíteni, hát valami hasonló programot hagyott ránk a megváltó, és ebben vagyunk most, ugye ebből a Jeruzsálem az egészen közeli komfortzónát jelenti, itt talán a legnehezebb a tanúságtevés, majd a tágabb környezetünk, mint Júdea, a Samária, az az ellenség területe volt abban az időben, és végül pedig egészen a föld szélső határáig, hogy hogyan kell ebben a misszióban részt vennünk, tehát mi egy ilyen sorozatban vagyunk. Ami érdekessége ennek az időszaknak, hogy mivel a területünkön lévő iskolával élő kapcsolatunk van, ezért most az intézménynek az évzáró mozzanataiban részt vesz a gyülekezet is, oly módon, hogy vannak bizonyos programok, amiket kiszervezünk a templomban. Ilyen volt például az óvodás évzáró, ezt vasárnap tartottuk délelőtt, az egyébként szokásos kisgyerekes istentiszteleti sávban, és ezzel zártuk ezt a tanévet, ami az óvodás oktatásnak lényegében a záró momentuma volt. Emellett tanévzáró istentisztelet van a gyermekeknek, az iskolásoknak, ez hétközi alkalom, amikor visszatekintünk és az elmúlt tanévre hálát adunk érte, valamint jelképesen elbocsátjuk a gyermekeket majd a nyári szünetre. Ehhez kapcsolódik, hogy ilyenkor a búcsúzó nyolcadikosokkal is külön kiszoktunk menni, egy hálaadást tartunk csak szűk körben a templomban, valamint, hogy ennek a fordítottja is igaz legyen, a gyülekezeti tagokat is igyekszünk meghívni az intézményben lévő rendezvényekre, ez legyen majd akár a ballagás, a tanévzáró ünnepség. A tavasz során volt itt egy átadási ünnepség, ami egy teljesen megújult sportpályát jelent itt az iskola udvarban, és ennek az átadási ünnepségére is meghívtuk a gyülekezetet. Tehát így a tavasszal ezek voltak a fontosabb momentumok, és hálásak vagyunk az Úristennek, hogy egy ilyen oda-vissza kapcsolat kezd egyre inkább erősödni a gyülekezet közössége, valamint a területünkön lévő intézmény között.
1: A gyülekezet tagjai egyébként eljöttek az iskolai rendezvényekre, mert hogy az iskolások elmentek a gyülekezetbe, az egyértelmű, mert hát ugye viszik a pedagógusok, akár ön is iskolalelkészként, de visszafelé működött-e ez? Érdeklődtek-e a gyülekezet tagjai?
3: Van érdeklődés, nem lehet nagy érdeklődésnek nevezni, leginkább azokkal tudnak eljönni, akik már nyugállományban vannak, és ki tudják szorítani az idejükből, tehát ha csak néhány főről is beszélünk, leginkább a presbitérium tagjai közül szoktak aktivitást mutatni. Nyilván aki a munkahelyén van bent napközben, mert ezek általában 8 és 4 közötti programok szoktak lenni, őket is várnánk egyébként, de nem jönnek, nem tudnak jönni, de azok, akik nyugdíjasak és idejében tudomást szereznek a rendezvényről, akkor el szoktak jönni, és örömteli találkozásoknak vagyunk ilyenkor a szemésfültanúi.
1: Nagy tisztelet úr, az a programsorozat, vagy eseménysorozat, amit említett, jól emlékszem, hogy az ifjúságnak indult ez a sorozat?
3: Maga az ifjúsági oldalon ott egy másik sorozat van jelen, tehát a szombat esténként van az ifjúsági foglalkozás nálunk. Többnyire innen az intézményből vannak a gyerekek, akik teljesen önkéntesen a szabad idejükben járnak el erre, az alkalomra, és itt többnyire életkérdéseket teszünk fel. Ez tartalmazza az egész éves tematikánk, akár azt, hogy kinek kell engedelmeskednünk, de ilyen alapkérdések is, hogy kicsoda Jézus, kicsoda az Isten, ki az én felebarátom, hogyan kell viselkedjek bizonyos helyzetekben. De nyitottak a gyermekek nem csak ezekre az etikai válaszadásokra, hanem magára a Bibliára is, a bibliai történetekre, azoknak az elsődleges megértésére, nem csak az abból levont következtetésekre, és ezért volt olyan foglalkozás, amikor egy-egy evangélium került a középpontba, és akkor próbáltuk annak az evangéliumnak a sajátosságait előhívni, és megmutatni ezeknek a gyerekeknek, és ezzel leginkább a lexikai tudásuk és az általános műveltségük növekedett. Belefér nyilván az ifjúsági foglalkozásban nem csak a szellemi táplálék, hanem a fizikális is, ezt is nagyon szeretik a gyermekek. Ebben a szolgálatban a gyülekezetünk vesz részt. Minden hétre valaki elvállalja azt, hogy egy kis estebéddel kedveskedik a gyerekeknek, és ennek felettébb szoktak örülni. Így mindenki érzi, és sajátjának érzi ezt az ifjúsági munkát. Hát nyilván van, aki az ifi vezetői oldalról, vagy szervezői oldalról, és a gyülekezet oldaláról is hozzájárulunk ehhez, és bízunk abban, hogy ezek közül, a gyerekek közül fog konfirmandus kikerülni. Vannak közöttük olyanok, két gyerek van, aki tavaly konfirmált, és ebben a közegben itt maradt, és jól érzi magát. El szoktak jönni egyébként úrvacsorás istentiszteletekre is, ők már ballagni fognak lassan, de a többiek azok változó, többnyire ilyen negyedikes, ötödikes korosztályból vannak itt, és nagyon nyitottak, érdeklődőek, és egy nagyon ütőképes közösség kezd szerveződni. Igyekszünk nekik majd kedveskedni még néhány aprósággal, lesz majd ifis szalonnasütés és grillezés ott a templomkertben, illetve szeretnénk majd őket ifis kirándulásra is elvinni, és itt lényegében ők duplán kirándulnak, mert nem csak a gyülekezet szervezésében, hanem az intézmény szervezésében is, itt mindig kiemeljük és értékeljük azoknak a gyerekeknek a szorgalmát, akik tanév közben gondot fordítanak a templom látogatásra. Az intézmény fenntartója évi 10 alkalmat kér, hogy ennyit igazoltan minden tanuló menjen el legalább a saját közösségébe. Ebben igyekszünk támogatni a diákokat akár a saját közösségének a felfedezésében, hogy hol is van az, illetve megbeszélni az ott látottakat és hallottakat. Ugye itt az ifjúsági csoportnak szinte a 90%-a itteni hallgató, és akkor ők itt is kapnak majd a jutalomból, tehát az iskolai jutalom kirándulás is az övé, ők is részt vesznek majd ebben, és emiatt is népszerűsége van ennek az alkalomnak, de nyilván nagyobb reklám az, amikor hétközben elbeszélik, hogy mi volt éppen szombat este, miért éreztük jól magunkat, és miért érdemes oda ellátogatni, akár teljesen ismeretlenül is bárkinek, aki ehhez kedvet érez.
1: Akkor ez végül is a hittannak, az iskolai hittannak egy továbbfejlesztése?
3: Igen, ez egy másik szintje. Nyilván az intézményi hittannak keretei vannak. Jól lehet a kerettanterv szerint élmény alapú a református hittanórák, de mégis eszközeiben nagyon sokszor az átlag humánórák eszköztárával dolgozunk mi is, tehát itt is van tanmenet, van tematika, vannak óratervek, és ugyanúgy van egy kitűzött cél, amihez el kell juttatnunk a diákokat évvégére, és emiatt ennek nyilván van egy kötöttsége, amitől túl nagy százalékban nem tudunk eltérni. Nyilván van, amikor nagyon kívánja a helyzet, hogy akkor álljunk meg, és ezt még mélyebben beszéljük meg, hiszen nem vagyunk versenylovak, és ha egy olyan kérdés merül fel, ami pont életkori sajátosságuk szerint ez halaszthatatlan, és meg kell beszélnünk, akkor nem megyünk el mellette, de nem lehet nagyon megfenekleni egy-egy témánál, viszont az ifjúsági óráknál nagyobb a lehetőség, mert ott nem csenget neki 3-4 óra múlva. Ott 5 órakor elkezdődik, és a 7-8-ig, ameddig a gyerekeknek a figyelme aktív, és jól érzik magukat, és lehet velük foglalkozni. Ugye a vég az nyilván már ott csocsózás és egyebek, ez árul, de ott talán pihentebb az elméjük egy szombati pihenőnapot követően, mint mondjuk itt általában hittan az 5. órától felfelé szokott történni. Tehát mondhatjuk azt is, hogy sok dologban ráépül, és jelenleg olyan csapat van, olyan tematikát dolgozhattunk ki, ami mondjuk feltételezi már az első 4 évnek a tananyagát, tehát arra ráépítünk, de nyilván aki esetleg úgy térne be, hogy sosem tanult hittan, nem érezni kellemetlenül magát, mert azért igyekszünk úgy gyerekközpontúan, igeszerűen gyerekközpontúan átadni a megfelelő ismereteket, de igen, mondhatjuk ezt, hogy ráépül. Például volt februárban itt pedagógus minősítés, amiben részt vettem, pedagógus 2-es minősítési eljárásban, és amit ott azon a bemutató órán vettünk, az a Kősziklára épített ház története volt, ennek az eszközanyagát utána kívánták a gyerekek, hogy hozzuk már be az ifjúsági órára, és nézzük már meg még egyszer. Tehát itt a fakockáktól kezdve a sivatagi homokig minden jelen volt azon a foglalkozáson, és újra le kellett modellezni, hogy hogyan épül fel a homokra épült ház, hogyan épül fel a kősziklára, vagy éppen a térkőre épült ház volt a szemléltetésnél, és akkor ott még egyszer nekik ki kellett próbálni, és akik nem vettek részt ezen a minősítési órán, ők is kipróbálták, milyen az egy locsoló kannával összedűjteni egy papírból készült ingatlan. Tehát azért mondom, hogy van átfedés, és lényegében rá tud épülni a már hozott tudásra, és én úgy veszem észre, hogy nagyon sok múlik azon, hogy a gyerek mit szeretne. Hogyha most csak ő annyit szeretne, hogy ne legyen otthon másfél órán keresztül, hát lényegében akkor ez is tud teljesülni, mellette meg még tanul is valami, de vannak, akik nagyon komoly nyitottsággal és érdeklődéssel jönnek, nyilván ők több mindent tudnak elvinni. Hát ez attól függ, mivel van tele a kezünk. Ha üres kézzel jövünk, akkor több minden fér bele. Ha csak egy ujjunk szabad, akkor nyilván kevesebbet tudunk elvinni.
1: Rövidesen folytatjuk a beszélgetést.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, bibliakör és hétfő esti ifjúsági alkalmak. Csak két esemény, amikor a Miskolc alsóvárosi református egyházközségben összejönnek a hívek, és a közösség együtt gondolkodik. Ezek az elméleti alkotások a közeljövőben kibővülhetnek egy alakuló konfirmandus csoporttal is. Ez már nagy tiszteletű Orosz István reménye lenne. A gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy konfirmálás nem volt a gyülekezetben idén, de bízik, hogy később lesz. A lelkész, aki egyben a selyemréti Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola lelkésze is felhívta a figyelmet, hogy a három nagy ünnep, a karácsony, a húsvét és a pünköst közül csak a karácsony van kiemelve, ezért ebben az esztendőben az iskolában a húsvéti ünnepkör külön felhívták a figyelmet műsorok alkalmával. A Miskolc alsóvárosi református egyházközség lelkipásztoránál, a diósgyőri református gyülekezet helyettes vezetőjénél, Orosz Istvánnál jártam. Folytatjuk a beszélgetést. A gyerekek tudásából hol lehet többet leszűrni, egy hittanórán, vagy egy ilyen foglalkozás alkalmával?
2: Én úgy gondolom, hogy az életben leginkább. Nyilván más az eszköz, itt intézményen belül megvannak a tudáspróbák. Maga az ifjúsági foglalkozáson ott ilyen klasszikus értelemben vett számonkérés nincs, hanem sokkal inkább szituációs feladatok. Ez nem idegen nyilván a közoktatási tanórától sem, de sokszor a folyosón összefutva mondjuk a tudomásomra jut, hogy valamilyen helyzetbe belekeveredett az adott gyermek, és akkor mondom, emlékszel, hogy ezzel kapcsolatban mit tanultunk? És akkor igen, és akkor mondja a történetet, mely bibliai történet, és mi volt ott a megoldás? Elmondja a gyerek, és látod, akkor menj is, te is csináld meg ezt. Tehát ilyen helyzetekben is, pont visszatérve erre a pedagógus kettes minősítésre, ott az egyik osztálynál számonkérő óra volt, és része volt ennek a számonkérő órának, ugye több feladat mellett, többet, tehát ott a tudáspróbától kezdve a Google-ön lévő feladatokig mindenféle volt, és volt egy olyan rész, ami szóbeli felelet sáv, és én úgy hívtam a gyerekeket, hogy na gyertek, és akkor tegyetek bizonyságot erről, meg erről a témáról. És így felcsillant a vizsgáztatónknak is a szeme, hogy ezt még ők nem hallották, de nagyon jó. És hogy mennyivel másabb az, hogy gyereki film, és akkor ebből fogsz felelni, és akkor már rögtön egy ilyen szükségtelen izgalmat beléoltunk a gyermekbe, és ott biztos, hogy akkor 10-ből 6 gyerek, ott 6-ig nem parázott, akkor ott fog. Itt viszont azt mondtam, hogy gyere bizonyság tételre, mondom, minthogyha az utcán találkoznál egy veled hasonló korúval, vagy akár idősebbel is, és megkérdez téged, hogy hogyan szól, ismered el a irgalmas samaritánus történetet, hogyan foglalnád neki össze? Úgy, hogy az összhangban legyen a bibliai szöveggel. Tehát ugye nem nekünk kell hozzá költeni, tehát ez nem a népköltészet tagozat, tehát nem arra vagyunk kíváncsi, hogy mi még milyen mesét körítünk hozzá, hanem úgy mond el, hogy az összhangban legyen a tanultakkal, a Bibliával, ahogyan mi ott olvassuk, és utána próbál megfogalmazni, hogy neked ez mit üzen. És ilyen feleleteket hallottunk ott vissza, és én egyébként is ezt szoktam. Tehát a lényeg, hogy ez pont egy olyan tantárgy, legyen ez akár közoktatási szférában, akár a gyülekezeti oktatáson belül, amiből leginkább az életben fognak vizsgázni. Tehát lehet, hogy elfelejtik a matematikából a gyökvonást, lehet, hogy kevésbé fognak emlékezni, hogy ki volt Szulejmán, lehet, hogy Adi versei is majd idővel megkopnak, de itt olyan élet kérdéseket és válaszokat ismernek meg, amikkel, hát ez a céljunk, hogy ezek végig elkísérjék őket a földi pályájukon.
1: Ha visszatérünk az alsóvárosi gyülekezethez, mi vár még a hívekre a nyáron? Ugye említett nagy tiszteletű úr kirándulásokat gyerekekkel kapcsolatban, de mi az, amit még tervez, vagyis terveznek?
2: És a nyár az mindig egy csendesebb időszak nálunk alsóvárosban. A szokott rendben a délelőtti istentiszteleteket szeretnénk megtartani. Amíg el nem fogy ez a tematika, addig haladunk tovább itt a tanúságtételben, és amikor elfogy, hát addigra vélhetően az Úristen kiparancsolja az újabb sorozatot. A gyerekekkel nyilván lesz majd gyerek kirándulás, amit említettem, valamint gyerektábor is. Nekünk a helyi adottságaink kevésbé alkalmasak arra, hogy akár egy ilyen 10-15 fős tábor tudjunk mondjuk egy héten keresztül biztosítani. Ellenben az egyházmegye szervezésében lesz majd Mezőkövesden egy egyházmegyei hittantábor, és mi oda visszük el majd a gyerekeket, tehát mi is közülünk is, akár vagy én, vagy pedig az exmisszus segédlelkész, aki mellettem szolgál. Ott leszünk velünk, akár napi váltásban, meglátjuk még hogy, és ott igyekszünk bekapcsolódni ebbe a munkába. Nyilván ennek nagyon pozitív hatása van, hogy nem 15-en vannak, hanem 80-an. És annak azért másabb a hangulata, tehát többet tudunk ezzel adni, mint hogyha mi itt egy héten keresztül napközibe hoznánk őket. Itt egy idő után úgyis elfogy a program, egy-két napon belül, ott pedig valahogy az újra termelődik. A felnőttekkel leginkább majd őszre tervezzük a kirándulást, többnyire ősszel, ilyen október környékén, október-november magasságában szoktunk elmenni. Tavaly Sátorajóújhelyibe mentünk el, meglátogattuk az istentiszteletet, ott a református templomba elmentünk, majd pedig megnéztük a börtönmúzeumot, hogy az ottani kiállítás, tárlatot, ott ebédeltünk a börtönben, és mondtam is a testvéreknek, hogy a bejutás gondtalan, a kijutás bizonytalan, de ne ijedjen meg senki. Tehát nem a rabok között nyilván, nem a fogvatartottak között voltunk, hanem ott a tiszti kantinban. De hát volt, az elmondás szerint volt már olyan csapat, aki üres cellába kérte az ebédet, tehát olyan látogatói csapat is, mi ilyen extrákra nem vágytunk, mi az alapszolgáltatással beértük, tehát ez volt az őszi kirándulás. Úgyhogy a nyár az lényegében leállás időszaka, nem a teljes leállás időszaka, hanem sokkal inkább ugye ebben a ritmusban, amit jelent a közoktatás évnek a beosztása. Hát ez akarva akaratlan, de ez átitatódik a gyülekezeti struktúrába is, hiszen én intézményi lelkészként lényegében ilyenkor tudok elmenni egy kis pihenőre, és hát ez muszáj igazodni a gyülekezetnek is. Tehát a gyülekezetnek jó lenne az is, hogyha én március elején mennék el szabadságra, de az a közoktatásban kivitelezhetetlen, illetve a nagy meleg is azért visszatartó erő, és én nem várom el senkitől, hogy eljöjjön és rosszul legyen itt a tűző 40 fokba. Ősszel fognak igazán majd, reméljük, hogy újraindulni az alkalmak, a bibliakör is, amit hétfő esténként tartunk, illetve az ifjúsági órák is majd szeptemberrel fognak. Bízunk abban, hogy most konfirmációs csoport is fog majd indulni, és újra fiatalok tagozódnak be a gyülekezetünk közösségébe.
1: Őszre már van cél, hogy hová merre menne a gyülekezet?
2: Mi most csak keresgetjük, hogy újra ilyen múzeumnézős változat legyen, vagy pedig valahová majd egy szabadabb környezetbe. Én nekem egy kikötésem van, mivel ezek a kirándulások vasárnapra esnek, tehát mindenképpen templom közelben történjen ez, tehát ott az adott helyhez legalább a legközelebb eső templomba menjünk el az úrnapi istentiszteletre, és utána én velem már lehet alkudni a többi programról. Nyilván, ha nagyon magasra kell menni, akkor én lent várakozok, de még nincsenek ezzel kapcsolatban pontosabb terveink. Volt olyan, hogy Budapestre mentünk kirándulni, a terrorháza, valamint egyik Miskolcról elszármazott lelkésznő Antal Mariannak a gyülekezetét látogattuk meg. Én nekem szívem vágya, hogy itt a felső-tisza vidéki templomokat újra megnézzük, hát még egyben nem láttuk őket, amióta itt vagyok gyülekezeti lelkész, innen nem volt még turnus, én még korábban jártam arra, a Tákos Csaroda és a társai. Lehet, hogy egy ilyen napot fogunk majd eltölteni, amikor megyünk templomot nézni, és ott tudunk egy kicsit beszélgetni egymással is, elcsendesedni és megélni azokat az áldásokat, amelyek így a kirándulások alkalmával érnek bennünket.
1: Jól leszem ki szóiból, hogy most konfirmálás nem volt az alsóvárosi gyülekezetben?
2: Igen, sajnos nem volt, nincsen minden éven. Ez nyilván a több okra vezethető vissza, hát egyrészt populációs probléma. Érzünk itt a keleti városrészben, tehát hogy kevés a születések száma, ebből kevés az, akit el is hoznak keresztelni, és nyilván, hogyha keresztelővel nem lép be a látóterünkbe, vagy esetleg fiatalon, 12-3 évesen nem állnak elő a szülők, hogy hát nincs megkeresztelve a gyerek, de szeretnénk, hogyha konfirmálna, akkor nincsenek a látóterünkbe itt a területen élő gyermekek. Ami nagy lehetőség viszont az, hogy itt van az intézmény, és itt az oktatás és az intézmény lelkészi munkának köszönhetően én azért személyesen ismerem az idejáró református gyerekeket, és az utóbbi turnus az innen származott, szinte teljes egészében, ebből az intézményből. Azelőtt nem, vagy 2 év kimaradt, amikor nem volt innen konfirmandus. Tehát most én ebben bízok, hogy itt a mostani ifisek közül lesznek körülbelül 5, akiket meg tudunk hívni erre a lehetőségre, és bízunk abban, hogy kitartással ezt végig fogják csinálni.
1: Nagy tisztelet úr, hogyha arra kérem, hogy az elmúlt tanévet, ugye mert már mindjárt itt az iskolai tanévnek a vége, értékelje, vagy ezt a fél évet a gyülekezet szempontjából, akkor mit tud elmondani?
2: Most ez a tanév kicsivel csendesebbnek bizonyult az elmúlthoz képest. Tavaly volt az iskolának a 60 éves évfordulója, ezzel kapcsolatosan egy gála műsort szerveztünk, és ennek a megszervezése az hatalmas energiát és rengeteg időt emésztett fel, mind a diákok oldaláról, mind pedig a szervezők és lebonyolítók oldaláról. Ebben a tanévben ez már nem volt, ellenben sikerült valami újítást is eszközölni. Mióta ide kerültem, azt tapasztaltam, hogy a 3 nagy ünnepből, a karácsony, húsvét és pünkösből érzékelhetően túl nagy hangsúly kerül a karácsony megünneplésére, a másik 2 pedig mintha nem is lenne. Tehát nyilván az intézmény lelkész oldalról én végzem a magam dolgát, akár személyes beszélgetésekben, akár a kibocsátó Isten tiszteletek megszervezésében, csendes nap szervezésben, de más az, amikor a tantestületnek a nagy része és a diákságnak is egy jó része aktívan részt vesz egy-egy ünnepnek a felkészülési részében, és ebben a tanévben ugyanúgy megmaradt a karácsonynál az a nagy hangsúly és nagy idő odafordítás, de most már a húsvétnál is sikerült minden főbb állomást megjeleníteni. Ez úgy történt, hogy a virágvasárnap, nagycsütörtök, nagyszombat és húsvét vasárnap eseményeit rövid dráma alapján egy-egy reggel, 15 órában körülbelül az intézmény közössége előtt előadták a fiatalok, rendesen jelmezbe öltözve bibliai alapú forgatókönyv felhasználásával, tehát tőletes munka volt ebben is, és ezzel valami olyan újat alkottunk, amiről én itt a keleti régióban nem nagyon hallottam. Még lehet, hogy van máshol is ilyen, hogy húsvétre így készülnek, de ez újdonság számba ment mindenkinek itt az intézményen belül, És én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek is közelebb jött a húsvétnak az üzenete, hiszen már a húsvét lényegében kell egy ilyen félig lapos ünnep sajnos a ma embere számára. A karácsonyt azt megértik, mert a születésről szól. Az egy fiatal párról szól, aki kirekesztettek, akiknek sokat kellett gyalogolni ott a császári rendelet miatt, akiknek nem volt hely a fogadóban, csak az istállóban, és ez úgy közeli. Viszont a pünkösd, vagy a húsvétnál ott már azért egyrészt a nagypéntek felé vezető út, a szenvedésekkel tel, és ezt ugye szereti általában az ember szemét behunyva elkerülni. Másrészt a feltámadás is talán azért idegen, mert ugye azt mondjuk, hogy ez nem egy hétköznapi dolog, és ma nem történnek ilyenek, hogy valaki feltámadna a halálból. Van, aki azt mondja, hogy hát nem jött még onnan vissza senki, de Jézus visszajött, sőt, még a feltámadás előtt tudjuk, hogy három embert is visszahozott az életbe, mondjuk az még nem az örök életre való feltámadás volt, de előíze volt az ő munkájának, tehát ez már talán távolibb, és a pünkösdön még távolibb, mert ez, hogy Szentlélek, azt eszik vagy isszák, és ugye ezekre a húsvét pünkösdön még inkább rárakódtak a hagyományok, szokások, és ugye ezekben szoktak elveszni az emberek, viszont éppen mi ezzel egy pozitív demonstrációt folytattunk, magunk felé leginkább, tehát mindig magunk felé kell ezeket kezdeni, hogy akkor miről is szól a húsvét, miről szól a virágvasárnap, nagy csütörtök, nagy péntek, és úgy gondolom, hogy sokkal felkészültebben és sokkal lelkibb módon tudtunk így megérkezni erre az ünnepre. Én bízom abban, hogy jövőre tudjuk ezt a sorozatot folytatni, és a pünkösd témáját is hasonló módon fel fogjuk dolgozni. És ugye ennek a szereplő csapatnak egy része az szerepelt a gyülekezeti passió olvasásban is. Tehát ez mindig a tavaszi időszaknak és a húsvéti ünnepkörnek is egy kiemelkedő pontja nálunk a passiós istentisztelet. Passióval és úrvacsorával egybekötött nagypénteki alkalom. Ilyenkor csak az ige szól. Ott az elején van egy köszöntés a részemről, és akkor utána minden éven valamelyik másik evangéliumból olvassuk fel a szenvedéstörténetet, közte pedig éneklünk. Tehát ez egy ilyen lamentatív alkalom, ami nem idegen a református hagyománytól. És ezt követően pedig úrvacsori közösséggel zárjuk. Van, amikor erre mi a gyülekezeti zenekarra készülünk, van, amikor sikerül előadó művészeket meghívni, sőt visszahívni, tehát vannak, akik járatosak már nálunk a passió alkalmával, és ennek a felolvasásában is ebből a szereplő csapatból jó néhányan részt vettek, tehát ebben is mérhető a gyülekezet intézmény kontinuitása. Tehát ez volt nagyon kiemelkedő alkalom. Másrészt pedig hál' Istennek megy az élet nálunk, és ezt azért kell mondjam, mert ugye egy nehézség van jelenleg a közösségünkben, ami hát részben egy teher átvállalás, részben pedig segítségnyújtás, ugyanis december 3-ától kezdődően én helyettesi szolgálatot látok el a Diósgyőri Református

0: református egyházközség lelkipásztorával, Orosz Istvánnal beszélgettem.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
0: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Hornyák Zoltánt hallották. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól.
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét János evangéliuma 15. fejezetének 14. verséből hallgassuk meg. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Nem mindegy, hogy valakit az ismerősödnek mondasz, vagy a barátodnak tartasz. De bármennyire is szeretnél valami elismert emberrel büszkélkedni és azt állítani, hogy ő a barátod, ha ő téged nem nevez annak, akkor hiába az igyekezeted. A barátságnak feltételei vannak. Mielőtt megkezdődött volna Jézus leírható testi szenvedése és leírhatatlan lelki tusakodása, pontosan körülírta, kik lehetnek a barátai. Mit gondolsz te? Az vagy? Honnan tudod meg? János evangéliumából. Itt találjuk Jézus barátságának a feltételét. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. És mit parancsol? Bármikor visszaolvashatjátok. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Parancsolja. Nos, Jézus barátja vagy? Mennyire vagy a barátja? Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Szívesen teszed-e, várod-e a javító, segítő életirányt, kiejtett szót, gondolatmenetet szabályozó parancsait? Magadnak válaszolj. Jézus már tudja. A mai ige magyarázat dr. Kereskényi Sándor lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Szeged Honvéd téri gyülekezetben szolgálja az Urat.
1: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az Európai Unió tagállamai megállapodtak abban, hogy

0: Hétfőn megnyitják a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját. António Costa, az Európai Tanács és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint ez jelentős lépés előre. A két vezető közös közleményében kiemelte, a hétfői kormányközi konferencián az alapvető kérdéseket tekintik át. Ez a tárgyalási szakasz a jogállamiságtól a demokratikus intézményekig az Európai Unió alapvető értékeit és elveit foglalja magában. A nyilatkozat szerint a döntés elismeri Ukrajna és Moldova elszántságát, valamint a reformok érdekében végzett munkáját. Az elnökök hozzátették, a bővítés stratégiai döntés, amely a növekvő bizonytalanságok mellett minden tagállam közös érdeke. Társadalmi egyeztetést indított a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az ajánlott építőipari rezsióradíj rendeletéről. A kormány honlapján közzétett indoklás szerint a javasolt emelés hátterében a megemelkedett költségek állnak. A drágulást az energiaköltségek növekedése, az infláció, valamint az egészségügyi szolgáltatások díjai indokolják. A tervezett új összeg meghatározása a legfrissebb béradatokon, közterheken és ágazati számításokon alapul. A javaslat szerint az ágazati ajánlás alapján az áfa nélküli legkisebb rezsióra díj mértéke 7830 forint lenne. A rendelet tervezettel kapcsolatos szakmai és lakossági észrevételeket június 20-áig várja a szaktárca. Májusban enyhén élénkült a kereslet az ingatlan piacon, a magas árak ugyanakkor továbbra is visszafogják a vevőket. A Duna House becslése szerint az elmúlt hónapban csaknem 8900 lakóingatlan adásvétel realizálódott. A lakás célú jelzálog hitelek volumene ugyanakkor jelentős 70%-os éves bővülést mutat a piacon. A fővárosban az Otthonstart program hatására 26-ról 36%-ra nőtt az első lakásvásárlók aránya. Ezzel párhuzamosan a budapesti ingatlanpiacon látványosan visszaesett a befektetési célú lakásvételek száma. Vidéken a keleti országrész panelárai nőttek a leginkább, így a korábbi kelet-nyugati árkülönbség mára eltűnt. Közepes cseresznye termés várható az idén, mivel a hazai ültetvények jelentős része megmenekült a komolyabb fagykároktól. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Fruitweb közös prognózisa szerint a teljes hazai mennyiség 6-8 ezer tonna lehet. Ez a tavalyi fagyos évhez képest jelentős javulás, bár a korai fajtáknál így is számolni kell kisebb kiesésekkel. A betakarítás június elején indult be igazán. A szakemberek szerint a július elejéig kapható kései fajták jól teljesítenek. Az érési időszakban ugyanakkor az aszály és a hirtelen júniusi esők miatti gyümölcsrepedés több helyen is gondot okozott. A közlemény kiemeli, hogy a stabil és minőségi áru alap ma már csak a korszerűen felszerelt öntözött ültetvényekről biztosítható. Különleges tárlat nyílt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tiszadobon, ahol első alkalommal látható a gróf Károly Mihályné Andrássy Katinka kortárs műgyűjteménye. A NÖF Nonprofit Kft. Közleménye szerint a december végéig látogatható kiállítás a grófnő két évtizedes gyűjtői munkáját mutatja be. A gyűjteményben olyan neves nemzetközi és magyar alkotók munkái szerepelnek, mint Bak Imre, Viktor Vazarelli és John Wesley. Andrássy Katinka mecénásként a férje halála után hozta létre a dél-franciaországi Vansban a nemzetközi művésztelepet. Az alapítvány a hidegháború alatt menedéket és szabad alkotási lehetőséget biztosított a korlátozott helyzetű magyar tehetségeknek. A most bemutatott műtárgyak jelentős része ehhez a különleges szellemi közösséghez és a franciaországi műhelyhez kapcsolódik.
1: Az időjárásról.
0: A fújtatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Nagy Benyámin, az Eurosport kommentátora lesz, akivel beszélgetünk pályafutásáról, a sportról és a sportközvetítésekről.
2: Beszélj úgy, mintha adáson kívül lennél, mintha otthon lennél, csak ne káromkodj. És ez gyakorlatilag szerintem igaz az egészre, tehát szerintem inkább elszúrni lehet egy közvetítést, mint igazán jóvá tenni.
1: Mai vendégünk tehát Nagy Benyámin, az Eurosport kommentátora. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Gyerekkora óta sportkommentátor szeretett volna lenni, már a FIFA számítógépes focis játékban is azt élvezte, hogy narrálhatja a történteket. Nagy Benyámin ma az Eurosport kommentátoraként dolgozik, életében először egy világkupa síversenyt közvetített, csúsztatott élőben. Arra az álmára sem kellett sokat várnia, hogy magyar olimpiai aranyat közvetítsen, hiszen Milák Kristóf úszó 100 méter pillangón szerzett aranyát ő közvetíthette a párizsi olimpiáról. Szakmáról, sportról, gyerekkori álmokról kérdezi Nagy Benyámint, az egyik tanítványom Vid Luca, szegedi kommunikációszakos egyetemista.
2: Hogyan kerültél a sportújságírás majd a kommentátori szakma közelébe? Volt valami vagy valaki, aki inspirált téged ebben?
3: Igazából kicsiként már eldőlt ez nálam, nagyjából 4 éves koromban, amikor valami megmagyarázhatatlan módon elkezdtem FIFA meccseket közvetíteni otthon. A gép előtt, abban a fél órában, amit a szüleim megengedtek, hogy játszak. Alapból ez egy érdekes dolog volt, hogy én sportjátékkal, vagy akár focis játékkal játszottam, mert sportos családból jövök, szeretik a szüleim is a sportot, nagyszüleim is, de hogy ez honnan jött, ez tényleg ilyen megmagyarázhatatlan dolog. És igazából így már akkor valahogy eldőlt, hogy ez az én utam, tényleg semmi tudatosság nem volt benne, elkezdtem sportműsorokat nézni, mesék helyett inkább azokat nézegettem, és aztán így szépen kialakult nálam ez, hogy nagyon fiatalon jött gyakorlatilag minden, és hogy visszagondolok az utóbbi 20 évre, akkor gyakorlatilag nagyon fiatalon értem el mindent, amit szerettem volna, és ez tök érdekes, hogy ez miért alakult így. Blogírással kezdtem, és blogírás után jött az, hogy a tévés műfajba is egy picit bele csatlakozhattam, belekapcsolódhattam. Én Hódmezővásárhelyi vagyok, és a Vásárhelyi TV-nél jött először gyakornoki lehetőség, és aztán az Eurosportnál egy tanfolyam 2019-ben, és onnan kerültem bele ebbe a szakmába. Tehát mindig azt mondom, hogy valahogy én hiszek abban, hogy mindenkinek a sorsa egy picit eleve elrendelt, és hogyha tesz érte, akkor nem csak hogy eleve rendelt lesz, hanem ott is fog dolgozni aztán.
2: Úgy érzed, hogy ez a pályázat volt az, ami így a legfontosabb lépés volt, hogy belevigyen a szakmába?
3: Igen, amúgy nem csak az ilyen különböző, akár mondjuk egyetemi képzések, tanfolyamok, hasonlók visznek bele, hanem sokkal inkább az, hogy ott mennyire vagy nyitott, mennyire vagy befogadó, mennyire vagy önkritikus, tehát mennyire mész le magadban teljesen mélyre, hogy megvizsgáld azt, hogyha esetleg gyengeségeid vannak azokon, hogy tudj javítani, stb., hanem legyél befogadó, nagyon pozitív, és melózzál rengeteget. És akkor jön a siker, és igen, az Eurosportos tanfolyam az egy nagyon, nagyon komoly lépés volt. Gyakorlatilag most is azzal vagyok a szakmában.
2: Milyen volt nagyon fiatalon belekerülni ebbe a szakmába? Inkább előnynek érzed, vagy inkább nyomásnak?
3: Sokszor éreztem nyomásnak egyébként, így most már, hogy tényleg ilyen nagy öregként, 5-6 éve benne vagyok, ez így most már egy picit máshogy csapódik le, nagyon nagy előny nyilván, de azért leginkább a saját démonaimmal kellett megküzdeni, hogy én ott fiatalként ott vagyok, ott nekem ugyanolyan helyem van, mint a többieknek, és nyilván tanuljak, mert enélkül nem nagyon lehet. Tehát ezt a szakmát szerintem egy sport, médiás szakmát legyen szó bármilyen újságírásról, rádiózásról, tévézésről, ezt alázat nélkül manapság nem nagyon lehet csinálni. Tehát nem lehet úgy oda menni, hogy neked mekkora arcod van, hanem tényleg tanulni kell a többiektől, megfogadni a tanácsokat, és ezeket szépen beépíteni a saját kis szakmai pályafutásodba.
2: A szegedi bölcsészkaron magyar történelem szakon tanultál, így ugye? Van. És hogy érzed, ez mennyit adott hozzá ahhoz, hogy ma történetet mesélsz egy közvetítésben?
3: Nagyon jó kérdés, mert ehhez a részéhez pont sokat adott hozzá. Úgy összességében visszagondolva egyébként is sokat adott hozzám, nem konkrétan a szakmai részhez, de megtanultam azt, hogy egyszerre 3 dolgot is lehet csinálni párhuzamosan. Volt olyan, hogy volt egy egyetemi órám itt Szegeden, beültem a kocsiba, felmentem közvetíteni. Ott bent emlékszem, hogy volt olyan vizsgám, még a Covid alatt, amit a szerkesztőségből csináltam meg. Aztán jöttem vissza, újabb egyetemi óra. Igazából az időbeosztás, meg a különböző munkáknak, meg feladatoknak az összehangolása az, ami ez alatt a... Hát gyakorlatilag, hogyha így nézzük, 3 év alatt, ami párhuzamosan futott az Eurosportos tanfolyam meg a munkával, és az egyetem az úgy egybeolvadt, vagy adott nekem, és szerintem egy törés bármilyen dolognál meg rengeteget lehet hozzáadni. Tehát egy sport közvetítésben, vagy akár egy sportújságírásban, annak csak egy része maga a sport, sokkal inkább kell művészetileg is, meg minden, hogy tájékozottnak lenned kulturálisan, és ebből a szempontból nagyon sokat adott hozzá. Sokat el is vett egyébként, ezt nem tagadom, abból a szempontból, hogy azért voltak olyan részei a képzésnek, mint amúgy szerintem, és ezt vállalom bármikor, bárki előtt, hogy az egyetemi képzéseknek is vannak olyan részei, amik inkább megpróbálnak elvenni a személyiségedből, mert sokkal inkább lehetnek kreatívabb dolgokat helyettük csinálni. Gondolok arra, hogy például az én tanárképzésemből nagyon hiányzott a beszédtechnika, amit aztán az Eurosportos tanfolyamon saját logopéduson, saját beszédtanáron keresztül kellett fejlesztenem, és ami szerintem egy hiánycikk, hogy összességében sokaknál, de összességében azért sokat adott hozzá.
2: És a COVID alatt milyen volt ebben dolgozni?
3: Az egy nehéz időszak volt, több szempontból is. 2020. január 26-án közvetítettem először, tehát akkor voltam adásban először, és ugye márciusban jött a COVID, és ott pont fél évig egy adásom sem volt, de úgy, hogy próba közvetítések sem voltak, mert nem volt gyakorlatilag semmilyen sportesemény, amit közvetíteni lehetett volna, és ott nagyon sokat visszafejlődtem. Nem csak, hogy visszafejlődtem, hanem megálltam azon a szinten, ami nekem pont abban az életkorban, pont abban az életszakaszban nagyon kellett volna. És aztán ott kellett egy bő fél év biztos, hogy visszajöjjek. Akár mondjuk a többi idézőjelben, nyilván a tanfolyamon egy picit ellenfele is voltunk a másiknak, de hogy egy picit felzárkózak hozzájuk, akik rutinosabbak vagy az életben, vagy összességében máshogy másmilyen szakaszban voltak. Úgyhogy igen, nekem az mit szakmai szempontból hátrány volt egyértelműen, de aztán hála az égnek sikerült jól kijönnöm belőle.
2: Volt benned valós dilemma a között, hogy tanár legyél, vagy a sportmédiában dolgozz, és hogyha nem jött volna az Eurósportvonal, akkor szerinted ma tanár lennél?
3: Nem, szerintem nem. A szüleim mind a ketten pedagógusok. Jött a döntés 12-ben, hogy akkor merre menjek tovább. Tegyek fel mindent idézőjelben egy lapra, és akkor legyen mondjuk egy kommunikációszak, csináljam úgy a médiát, hogy csak az van, vagy nyissak más felé, és legyen egy fokkal konvertálhatóbb diplomám. Emlékszem, ez a beszélgetés az egyik idézőjeles példaképemmel, a középiskolai magyar tanárommal, Simon Ferenccel hangzott el. Ő mondta azt, hogy ő azt ajánlja sokaknak, hogy akik több vonalon szeretnének mozogni, vagy már megvan egy konkrét cél, akkor sem csak 100%-osan abba az irányba menjenek, hanem legyen egy konvertálható valamiuk, amiből akár tudnak csipegetni később sportterületén bármilyen másik szakmát, gondolok itt arra, hogy egy magyar szak, vagy mondjuk egy pedagógus szak, kifejezetten az, hogy te pedagógus vagy, az jól jöhet bármilyen sportos képzésnél, edzői képzésnél, vezetői képzésnél, bárminél. És igazából valós dilemma nem volt, hogy én tanár legyek-e, vagy a sportmédiában dolgozzak. Egyébként a gyakorló tanításaimat nagyon szerettem, el tudnám képzelni magam benne, mert nagyon szeretek emberekkel kommunikálni, de igazából ez csak ebből fakad szerintem. Tehát, hogy az emberekkel való kapcsolattartás az ugye a sportmédiában is megvan, én ezt az részét nagyon szerettem, amúgy is egy nyitott ember vagyok, de valójában soha nem volt valós dilemma, hogy merre menjek tovább.
2: És a média szakon egyébként nem gondolkoztál?
3: Gondolós dilemma, hogy merre menjek tovább.
2: És a média szakon egyébként nem gondolkoztál?
3: Gondolós dilemma, hogy merre menjek tovább.
2: És a média szakon egyébként nem gondolkoztál?
3: Gondolkoztál.

ha megkérem, tölt is nekem, s elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést az Eurosport kommentátorával, Nagy Benyáminnal. Az interjút az egyik tanítványom, Vid Luca, a szegedi kommunikációszakos egyetemista készítette.
2: Tudsz még drukker maradni így a közvetítések alatt, vagy inkább csak így munkaként gondolsz rá?
3: Amikor tévében nézek sporteseményeket, akkor sokszor sajnos közvetítésre figyelek. Ez ilyen szakmai általam mondták is az elején, amikor elkezdtük a tanfolyamot az Eurosportnál, hogy ez így meg lesz. Tehát, hogy gyakorlatilag mindig az adott kommentátort fogod figyelni, de tudok drukkolni, helyszínen pláne. Tehát amikor nincs kommentátor, akkor teljesen. Adás közben is tök érdekes ez, hogy van olyan helyzet, amikor előjön az igazi szurkoló. Ott például egy olimpia kapcsán, visszatér az előző kérdéshez, ott teljesen szurkoló tudsz maradni. És talán emiatt is szeretem ezt az egészet, hogy ott tényleg ki tud jönni belőled az a gyermeki valami, ami mindig is megvan benne, csak egy pici határt kell szabnod ennek az egésznek, mert nem ordíthatsz őrjöngve, hogy hú, most éppen egy adott siker van, de ki tud jönni, és továbbra is nagyon jó érzés, és szerintem az élteti a sportmédiában dolgozókat, hogy ez a plusz, amit szurkolásnak, igazi szurkolásnak hívnak, ez a motiváló valami, ez meg legyen bennük, mert ha ez nincs meg, akkor ott nagyon sok minden elveszett.
2: Szerinted mitől lesz igazán jó egy kommentátor? És mi az, amitől egy közvetítés mondjuk kevésbé működik?
3: Az első kérdésedre nagyon-nagyon szubjektív az, hogy éppen ki mit figyel egy adott közvetítésben. Azt figyeli, hogy milyen a kommentátornak a hangja, orgánum, stb., milyen a stílusa, mennyire vicces, mennyire tényszerű, mennyire száraz, mennyire statisztikákat nyomja folyamatosan, mennyire sztorizik. Nem tudom, hogy ebből a szempontból lehet-e ilyen konkrét választ adni, hogy mi az, ami jó. Mi azt tanultuk, és ez megmaradt bennem, hogy ha 10-ből 6-7 ember azt mondja, hogy az nem rossz, akkor az már jó. Tehát akkor az már egy jó közvetítés.

0: tétés volt. Ami szerintem nagyon el tudja vinni, és talán erre a könnyebb választ adom, ami nagyon el tudja vinni az egészet, az az, hogyha te vagy a középpontban, tehát hogyha magadat tartod előrébb az adott sportágnál, sportolónál, versenynél, és több akarsz lenni, mint ami vagy. Tehát próbálod megjátszani magad, próbálsz valamilyen stílust felvenni. Az elején azért nekem is nehéz volt, és kellettek évek, hogy megtaláld a hangod, hogy megtaláljam én is a hangom, de hogyha továbbra is felveszel valami manírt, valami olyat, ami nem te vagy, akkor az nem feltétlenül a legjobb, és egy nagyon jó mondat, ez is megragadt, és próbálom mostanság is beépíteni, folyamatosan beépíteni a közvetítéseimbe is, hogy beszélj úgy, mintha adáson kívül lennél, mintha otthon lennél, csak ne káromkodj. És ez gyakorlatilag szerintem igaz az egészre, tehát szerintem inkább elszúrni lehet egy közvetítés, mint igazán jóvá tenni.
1: Volt olyan közvetítésed, ami után azt mondtad, hogy ezért érdemes csinálni ezt?
0: Volt, igen. Nem csak a nagy pillanatoknál, tehát az olimpiai közvetítéseknél, hanem amikor olyat látsz versenyen, bármilyen meccsen, ami úgy igazán megfogna téged nézőként is. Tehát akár ez lehet egy sportoló felsegít a másikat. Tehát egy ilyen nagyon fair play közeli vagy fair play hangulatos pillanat. Különleges az, amikor olyan versenyzőt közvetítesz, akit ismersz személyesen, az lehet egyébként hátrány is, meg lehet előny is. Hál' az égnek egyre több sportolóval vagyok jó kapcsolatban, személyes kapcsolatban, és az mindig nagyon más. És nyilván ilyenek a drámai helyzetek is, amikor úgy te is megilletődsz, meg vissza kell fogni magad egy nagy bukásnál, egy nagy esésnél, bármilyen sérülésnél. Vannak emlékezetes közvetítések, és abból a szempontból is vannak emlékezetes közvetítések, amikor nagyon ki kell lépni a komfortzónádból. Például volt egy motorcsónak világbajnokság összefoglaló, fogalmam nem volt, hogy mi az, meg hogy. Valami éjszaka közepi adás volt, azt is meg kellett csinálni. És hogy ott megtaláld azt, hogy ne mondjál hülyeséget, nagyon sok hülyeséget, hanem inkább próbálj egy picit ilyen menekülő úton, de egy korrekt közvetítést összehozni, és ennyi. És ezek megmaradnak úgy az emlékezetben.
1: És egyébként milyen sportágakat szoktál közvetíteni, hogy ezek közül melyik a kedvenced?
0: Sok sportágban volt már részem, akár az Eurosportnál, akár itt Szegeden Vásárhelyen. Ugye mi az Eurosportnál jelenleg focit nem közvetítünk, nincsenek foci jogok, ami egyfelől szerintem tök jó, másfelől nyilván hátrány is abból a szempontból, hogy abban is jó, ha kipróbálja magát az ember. Hál' az égnek nekem azért foci meccseken van lehetőségem ezt kipróbálni. Abból a szempontból meg tök nagy előny, hogy a réteg sportokat tudod közvetíteni, azokat a réteg sportokat, amikre sokkal nehezebb felkészülni, sokkal speciálisabb az igény is a nézőktől, mert ők tudják, hogy az adott sportág az pontosan micsoda, nem csak úgy laikusként leülnek, hogy most akkor kedd este nézzünk meg egy foci BL meccset. Téli sportokat is szoktam közvetíteni, az is egy nagyon-nagyon különleges világ. Állóképességi sportokat, országúti bringától kezdve triatlonon át, maratonon át, nagyon sok olyan sportot, amit másabb közvetíteni, mint rövidebb, pörgősebb, izgalmasabb sportágakat. Nekem az úszás az, ami a top 1. Félig meddig úszodában nőttem fel, és nagyon szeretem közvetíteni. Én kicsiként is nagyon szerettem nézni. Emlékszem, rajzolgattam ilyen 7-8 évesen úszókat a sávokon, a pályákon egy ilyen EB meg VB után, hogy szerintem ki volt a top 8 úszó, tehát ilyen teljesen elvakult rajzok voltak, de az maradt meg továbbra is a nagy szerelem.
1: És egyébként te úsztál?
0: Nem úsztam, viszont a Vásárhelyi egyik egyesületben dolgoztam sajtósként, nagyon sok úszóbarátom is van, és dolgoztam sajtósként, az volt az egyik legelső munkám, és beleláttam ezáltal jobban az úszóknak az életébe, és ez nagyon sokat segít manapság is. Tehát amikor úszókkal beszélgetek, akkor tudom, hogy ők miért kellnek fel hajnalban, miért élik ezt az életmódot, és ez a közvetítésekben is azért átjön. Úgyhogy emlékszem Párizsban, ott a technikai háttérre is nagyon sokat fektettem, hogy lábtempó, kartempó, minden ilyesmi az szakmailag is legyen rendben, mert ha már félig meddig ebben nőttem fel, akkor azt tudjam is visszaadni.
1: Van még olyan sportág, amit nagyon szívesen közvetítenél?
0: Igen, van. Fociban úgy kipróbálnám magam, hogy milyen az, amikor mondjuk egy bajnokságot úgy közvetítesz, akár húzamosabb időn keresztül, hogy fordulóra legyenek meccsek, és egy picit olyan legyen, mint amikor ezeknél az idézőjeles réteg sportágaknál, amiket főleg közvetítünk, ott is megvan a folytonosság, hogy már gyakorlatilag készülnöd sem kell az adott versenyzőből, mert vagy csapatból, meg hasonlóból, mert ismered őt. A kézilabda nekem az, amit mindenképpen. Mert kiskorom óta nagyon nagy PIK szurkoló vagyok, nagyon sok meccsen ott voltam, ott vagyok manapság is, és az egy olyan pörgős sport, amit szerintem nagyon hálás is közvetíteni, meg egy nagyon jó kis sportág, úgyhogy remélem, hogy a jövőben lesz lehetőségem.
1: Mi az a hangulat, amit a nézőnek át akarsz adni, amikor leülsz a mikrofon mögé?
0: Ahogy mondtam, én egy nagyon nyitott személyiségnek tartom magam. Mindig próbálok pozitív, optimista lenni. Ez szerintem általában le is jön rólam abból a szempontból, hogy közvetítésekben is próbálok úgy vidám lenni, hogy közben nyilván a szakmaiság az ne vesszen el, de valahogy átjön az a pozitív hangulat. Még mindig azt mondom, hogy nagyon keresem az utam, még mindig nagyon az elején járok ennek az egész szakmának, legalábbis remélem. És nehéz manapság úgy hangot találni, hogy gyakorlatilag azáltal, hogy ilyen fiatalként vagy bent egy sportcsatornánál, nyilván olyan rétegnek is közvetítesz, akik mondjuk 30-40 éve néznek sportot, teljesen más közvetítésekhez szoktak hozzá annó, mint manapság, de közben a fiatalabbaknak is, akik mondjuk ismernek téged és hallgatnak, hogy ők vajon mit tartanak a jó közvetítésnek, mi az, amire nekik szükségük van, mi az, amit ők Instagramról, TikTokról, Facebookról, bárhonnan nem kapnak meg. És ezt a kettősséget próbálom megtalálni. Sok sportágban ez kijön már szerintem, több sport nem érzem úgy, hogy teljesen kijön, de valahogy ezt az egyensúlyt próbálom keresni, és remélem, hogy a jövőben még inkább meg fogom találni.
1: Van így újabb kitűzött célod így a szakmán belül?
0: Igen, szeretnék ott lenni mindenképpen helyszínen, úgy olimpián, hogy ugye mi Párizsból is, most a Milano-Cortinai téli olimpiáról is, előtte Peking, illetve Tokió, ami az első olimpián volt, ugye mind off-tube közvetítettünk, tehát nem a helyszínről közvetíthettünk, az nagyon más hangulatot tud adni. Ugye itt volt egyébként több helyszíni közvetítésünk is, akár mondjuk itt a megyei közvetítésekből van tapasztalatom, hogy mennyire más helyszínről közvetíteni. Ha mondjuk egy olimpiáról helyszínről közvetíthetnék, az egy nagy cél lenne, meg egy nagy álom lenne, és ezért nagyot dobna szerintem a közvetítésen is. Úgyhogy remélem, hogy ez meg fog valósulni egyszer.
1: Mit tanácsolná azoknak az egyetemistáknak, akik ma sportújságírók vagy kommentátorok szeretnének lenni?
0: Igazából két dolgot mindenképpen, és én mindig beszélgetésen én is mondtam, én mindig hiszek abban, hogy az élet visszaadja, amit beleraksz. Tehát legyetek nagyon nyitottak, minden kis ingert, lehetőséget használjatok ki, legyetek nagyon befogadóak, mert sosem tudhatod, hogy melyik kapcsolatból, beszélgetésből mi fog aztán kijönni. Akár mondjuk rövid időn belül, hosszú időn belül, ó igen, ismered ezt azt, és ő valahogy próbál és tud neked segíteni. Kapcsolatok nélkül nem működik ez a szakma, és ezt mondom úgy, hogy nagyon sok tévképzet él még szerintem ma is az emberek fejében, hogyha te nem vagy valakinek a valaki, akkor nem lehet bekerülni. Dehogy nem be lehet kerülni, viszont ehhez jön a másik dolog, ami meg kell, az a rengeteg munka és alázat. Tehát az, hogy te akár mondjuk szabadidődet feláldozd, egyetem mellett arra koncentrálj, hogy mi az, ami miatt itt vagy, akár mondjuk média szakon, mi az igazi célod. Mindent tegyél meg. Akár mondjuk, én emlékszem, hogy a próba közvetítések alatt rengeteget csináltam olyat otthon, ez a tanfolyam alatt volt, az Eurosportos tanfolyam alatt volt, hogy nem csak azt az adásképet, amit megkaptunk az Eurosporttól, azt közvetítettem, hanem beindítottam YouTube-on különböző közvetítéseket, és akkor azokat kommentáltam, mondtam alá. Próbáljátok magatokat fejleszteni cikkírásban, mindenhol, tehát hogy azt a munkát az bele kell tenni. És hogyha az a munka az, mit tudom én, napi 5 órát veszel még pluszban, akkor napi 5 órát veszel, de lehet, hogy a jövőben meg pont abból fogsz megélni. Úgyhogy ez a kettő dolog. A nyitottság, meg az alázat és az munka, ami az mondjuk három dolog, de ez az, ami mindenképp legyen meg.
1: Hogyha így visszamehetnél a múltba, valamit változtatnál így az egészen belül?
0: Szerintem nem, mert én így élek, hogy ami van, meg amit kapok, az mindig valahogy így a jó. És úgy visz az utam, ahogy vinnie kell, nem változtatnék semmin. Igazából minden úgy volt jó szerintem, ahogy kialakult, és minden úgy történik, ahogy az valahogy el van rendelve.
1: Szoktál ilyen jegyzeteket használni közvetítések közben?
0: Szoktam egyébként, de leginkább a gépemen. Vannak ezek, tehát én nem nagyon szeretek papíralapon, papírból dolgozni, meg nyomtatgatni. Van, hogy csak egy rajtistávú ülök be közvetíteni, ami ki van nyomtatva. Amikor ezt csináltam, akkor nagyon elvesztek a gondolataim. Tehát volt, hogy felirogattam magamnak dolgokat, akkor nagyon szétszúródtam. Általában a gépemen megnyitom a kis saját jegyzeteimet, azokat a honlapokat, azokat a forrásokat, amiket használok, és azok segítenek. Úgyhogy nem nagyon szerettem, mert mondom, nagyon rendezetlenek így a gondolataim. Inkább az legyen, hogy papír helyett gépen legyenek meg.
1: Hogy viszonyulsz ahhoz, hogy ilyen fiatalon kezdtél bele ebbe az egészbe?
0: Én nagyon azt látom, meg azt érzem, hogy nyilván sokan szeretik a sportot, sokan szeretnének manapság is a médiában jelen lenni. Kérdés, hogy valóban médiásként, vagy mondjuk influencerként, TikTokon, videósként, bármiként, azért a kettőt nagyon külön kell választani szerintem. A hagyományos tévézésnek, annak szerintem továbbra is van jövője. Most az, hogy éppen most streamingen lesz majd a következő 10-20 évben a különböző nagy vagy lesznek a különböző nagy sportesemények, az nagyjából mindegy. És én mindig szeretem azt látni, hogyha fiatalok jönnek be ebbe a szakmába, mert manapság, pont amit mondtam, szintén most visszacsatolok rá, nagyon sok statisztika, nagyon sok info megtalálható a neten. Azt bárki gyakorlatilag be tudja építeni a saját személyiségébe, és az tök mindegy, hogy te most 50 éves vagy, vagy 20 éves vagy, de azt valahogy be tudod építeni magadba, hogyha befogadó vagy eléggé, és hogyha azt aztán később tovább is mondod, meg mások felé is megmutatod, inkább így mondom, akkor az egy tök jó érzés, és más együtt dolgozni nekem is olyannal, aki korban közelebb áll hozzám, mint olyannal, aki esetleg egy másik iskolát tanult, ilyen csúnyán fogalmazzak. Tök jó velük is együtt dolgozni, de azért van egy olyan generációs különbség, ami átugorhatatlan. Tehát, hogy nyilván én tök örülök annak, hogyha folyamatosan jönnek fiatalok. Kevés, én azt látom egyébként a médiában, hogy mondjuk jelenleg 30 év alattiként jelen legyenek többen is. És nem tudom, hogy ez most miért van így, de szerintem változni fog a jövőben, mert nagyon sok lehetőség van tényleg. Nem csak sportcsatornáknál, de sok helyen, hogy minél többen legyünk.
1: Volt rád valaki hatásai szakmailag?
0: Volt, igen. Vidupál tanár úr, Pali, aki ugye az egyetemen is tanít, illetve a Bátori Gimiben, a Ságváriban is tanít, ő annó tanított engem a Betlenben, a középsuliban egy évig. Ő nagy hatással volt rám abból a szempontból, hogy szakmailag soha nem akart rám hatással lenni. Én sem feltétlen igényeltem ezt, hogy ilyen nagyon csúnyán fogalmazzak, viszont nagyon sok jó tanáccsal látott el, amiket próbáltam megfogadni. Amikor még a Digisportnál dolgozott voltam, ment nála a közvetítésen, nagyon sokat tanultam akkor is tőle, de leginkább emberi oldalról lehet szerintem sokat tanulni. Meg nyilván szakmailag figyeled azoknak a közvetítéseit, akik valamiért megfognak. Én Méhes Gábornak, Züminek, ugye szintén szegedi közvetítéseit nagyon szeretem. Az eurosportos kollégáktól is rengeteget tudok tanulni, de igazából az nem jó szerintem manapság, hogyha nagyon megpróbálsz ellopni vagy elcsenni dolgokat másoktól, de próbálj beépíteni pozitív dolgokat a saját közvetítésedbe, és találd meg azt a 2-3-4 fogóckodót, akár emberileg, akár szakmailag, akire tudsz támaszkodni, és akitől úgy tudsz tanulni, hogy aztán hozzád adjon és ne vegyen el.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Nagy Benyámint, az Eurosport kommentátorát hallották.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Több mint 607 ezer diák vett részt a május végén véget ért digitális országos kompetenciamérésen. Teljesen átszerveznék a közmédia intézményrendszerét. Több mint 350 ezer forint értékű adományt kapott a Miskolci Gyermekkórház. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Véget ért a digitális országos kompetenciamérés, amelyen március 23-a és május 29-e között több mint 607 ezer diák vett részt. Az Oktatási Hivatal közlése szerint a 4.-től 11. év folyamos tanulók előzetes eredményei már elérhetők a hivatalos honlapon. A diákok és a szülők a személyes háttérkérdőíveket június 15-éig tölthetik ki a megadott online felületeken. Az iskolák az intézményi gyors visszajelző rendszeren keresztül elemezhetik és le is tölthetik a tanulók teljesítményét. A tesztek a diákok matematikai, szövegértési, természettudományos, nyelvi, történelem és digitális kultúra képességeit vizsgálták. A felmérés célja a tanulói készségek pontos feltérképezése és az oktatási intézmények teljesítményének követése. Teljesen átszerveznék a közmédia intézményrendszerét, benyújtották az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakítása vonatkozó kétharmados törvényjavaslatát a Tisza párt képviselői. A tervezet megszüntetni a jelenlegi MTVA modellt és különválasztaná a műsorszolgáltatást a hírügynökségi tevékenységtől. Az MTVA beolvadna a Dunába, az új cég Magyar Rádió és Televízió néven vinne tovább minden audiovizuális feladatot. Emellett újra önállóvá válna a távirati iroda, a közmédia új, paritásos felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lenne. A javaslat szerint a médiacégek vezérigazgatóit nyílt pályázaton választanák ki, szigorú szakmai és összeférhetetlenségi szabályok mellett. A törvény elfogadása esetén a közmédia jelenlegi vezetőinek és a médiatanács tagjainak a megbízatása azonnal megszűnne. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV pedig ehhez minden támogatást biztosít. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója erről Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás 180. évfordulóján beszélt. A kerek jubileum alkalmából a vasúttársaság bélyek sorozatot bocsát ki, és országszerte ünnepi programokat szervez. A vezérigazgató bejelentette, a tervek szerint már jövőre megnyithat a felújított Királyi váró a nyugati pályaudvaron. A sajtóeseményen bemutattak egy egyedi grafikával ellátott korszerű Vectrum mozdonyt is, amely mától Keszthelyre közlekedik. Hegyi Zsolt kiemelte, a járműfejlesztési projekt megvalósításáig átmenetileg mozdonybérléssel biztosítják a menetrendet. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, amely a jövőben egyszerűbb utazás tervezést és könnyebb nemzetközi jegyvásárlást biztosít. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a vasútfejlesztéshez a digitalizáció is hozzátartozik. A mostani verzió frissítéssel közvetlenül az applikációból lehet jegyet váltani a legnépszerűbb külföldi járatokra. Így elérhetővé váltak a Bécsbe, Pozsonyba és Prágába közlekedő vonatok, valamint a kis határforgalmi járatok is. A miniszter kiemelte, javul az utazás tervezés is. A találati listában ugyanis már láthatók a köztes megállók. Vitézi Dávid hozzátette, ez még csak az első lépés a digitális utastájékoztatás teljes rendbetételében. Májusban enyhén élénkült a kereslet az ingatlan piacon, a magas árak ugyanakkor továbbra is visszafogják a vevőket. A Duna House becslése szerint az elmúlt hónapban csaknem 8900 lakóingatlan adásvétel realizálódott. A lakás célú jelzálog hitelek volumene ugyanakkor jelentős 70%-os éves bővülés.

0: és mutat a piacon. A fővárosban az Otthonstart program hatására 26-ról 36%-ra nőtt az első lakásvásárlók aránya. Ezzel párhuzamosan a budapesti ingatlanpiacon látványosan visszaesett a befektetési célú lakásvételek száma. Vidéken a keleti országrész panelárai nőttek a leginkább, így a korábbi kelet-nyugati árkülönbség mára eltűnt. Feszült a helyzet a tejtermelés munkaerőpiacán, külföldi alkalmazottak nélkül ugyanis nincs elég munkavállaló az ágazatban. A Tejterméktanács közlése szerint a hazai vállalkozások aggódnak a nehezen pótolható dolgozók esetleges elvesztése miatt. A fizikai állatgondozásra és a fejésre évek óta szinte lehetetlen megfelelő felkészültségű belföldi munkaerőt találni. A technológiai fejlesztések és a modernizáció is csak részben képesek enyhíteni ezt a folyamatos kapacitás hiányt. A külföldi dolgozók tartózkodási engedélyének lejárta és elbocsátásuk komoly működési zavarokat okozhatna a telepeken. A terméktanács folyamatosan egyeztet a kormánnyal a stabil termeléshez szükséges intézkedések meghozatala érdekében. Több mint 350 ezer forint értékű adományt kapott a Miskolci Gyermekkórház. A könyveket és képregényeket, valamint játékokat a gyermekegészségügyi központnak adták át. A felajánlások az első Miskolcon képregény és Geek Fesztivál gyűjtéséből származnak. A rendezvényen összesen több mint 500 000 forint értékű adomány jött össze. Ebből a Borsod vármegyei könyvtár is részesült több mint 150 ezer forint értékben. Liechtenstein Raimond főszervező elmondta, céljuk az volt, hogy mosolyt csaljanak a gyerekek arcára. A nagy érdeklődése való tekintettel a fesztivált és a jótékonysági gyűjtést jövőre is megismétlik. Több mint 500 végzős szakmájában kiváló borsodi tanulót díjaztak a Borsodabói-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara székházában. A rendezvényen a megye 30 képzőintézményéből érkező diákok vehettek át elismerő oklevelet. Bihal Tamás a kamara elnöke kiemelte, a fiatalok tudása és lendülete alapvető a gazdaság számára. Nagy Boglárka a miskolci aljegyző hangsúlyozta, hogy a díjazottak teljesítményükkel példát mutatnak kortársaiknak. Kis Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja szerint az új 5 éves képzési rendszer jól vizsgázott. A vármegyei diákok idén kiemelkedő sikereket értek el, különösen a szakmasztár versenyeken. Külön elismerést kapott Makkai József, a Bláti tanulója, aki villanyszerelőként Shanghaiba készül. A fiatal tehetség szeptemberben képviseli majd Magyarországot a World Skills szakmai világbajnokságon. Ünnepélyes kibocsátó ünnepséget tartottak, ahol esküt is tettek a végzős diákok a Miskolci Rendvédelmi Technikumban. Az utolsó éves tanulók sikeres képzésük után próbaidős őrmesterként kezdik meg szolgálatukat. Horváth Ádám István rendőrezredes beszédében kiemelte, ez a hivatás felelősségteljes szolgálat. Arra kérte a fiatalokat, mindig úgy intézkedjenek, mintha a saját családjukat védenék. Az eseményen a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok és oktatók szakmai elismeréseket vettek át. Az évfolyam első Kardos Réka Kincső próbaidős őrmester Szent György emlékérmet kapott. Indul a strandszezon. A fürdőzés a természetes vizekben, leszámítva számos egyéb veszélyt, a fertőzés kockázatával is járhat, ezért kiemelten fontos, hogy fürdési célra hatóságilag engedélyezett, biztonságos és a közegészségügyi előírásoknak megfelelő kijelölt természetes fürdőhelyeket vegyenek igénybe. Borsodabói-Zemplén vármegyében 2026-ban a nyilvántartott és ellenőrzött 9 természetes fürdőhelyből 5 helyszín várja a strandolni vágyókat. A Vadnai Vadnapark üdülőközpont 1-es strandja, a Mái Rádió M Mái Plázs, a Muhi Relaxstream víziparadicsom, a Nyéklátházi Kavics Beach és az Arlói Suvadás Liget strand várja a fürdőzőket. A részletekről Asztalos Ágnes, a Borsodabói-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának főosztályvezetője számol be, őt hallják.
1: Jön a nyár, jön a meleg, Ugye most is kaptunk már belőle ízelítőt, ilyenkor az emberek szeretnek fürdőzni, ezt többféle helyen megtehetik, vannak a közfürdőink, a medencés fürdőink, a klasszikus strandok, amelynek vannak ugye télen is üzemelő medencéi, meg sok a szezonban nyit ki, ilyenkor májusban, júniusban és mondjuk szeptemberig üzemelnek, és van néhány olyan természetes vízünk, ami fürdésre alkalmas, és ezt a fürdésre alkalmas lehetőségét ki is használják, hogy hivatalosan engedélyezett, ellenőrzött természetes fürdőhelyként működjenek, úgyhogy ennek az ellenőrzése az, ami például tavasszal többek között ugye nálunk népegészségügyi kollégák által történik, hiszen ezen természetes fürdőknek a működtetői kötelesek felénk jelezni azt, hogy akkor a szezonban, ezt szezonnak hívjuk, mikor akarnak kinyitni, május 15-től, június 15-től, meddig akarnak működni, augusztus végéig, vagy egész szeptember végéig, hiszen amikor ezt megteszik, abból tudjuk, hogy talán melyik strandunk az, amelyik ilyen üzemelésbe bele fog kezdeni, mert ez alapján állítjuk össze azt a monitoring tervet, ami többek között a vizek minőségére, a körülményekre, a közegészségügyi feltételeknek az ellenőrzésére szolgál. Már nyitás előtt meg kell arról győződni a működtetőnek és a hatóságnak, hogy megfelelő minőségű a víz, illetve a környezet rendezett, tiszta, ott vannak azok a biztonsági létesítmények, amik szükségesek egy strand megfelelő működéséhez, most ugye természetes fürdőket értjük a strand alatt. Ezeket a szezon előtti ellenőrzéseknek szoktuk hívni, ez mind helyszínen történik, tehát nem az üzemeltető bejelenti, hogy akkor ő mindenek készen van, és akkor ezt így elhisszük, hanem ezt ténylegesen meg kell erről győződni, és vízmintavétel történik laboratóriumi vizsgálatra.
0: Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcske. Édesanyja. Szent Péter
1: esetleg.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: A rosti fiú esetleg.
4: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
7: Éjjelenként, ha ébren voltam, néztem a holdvilágot, és könnyeztem. Ha aludtam, álmomban a csaták viharában forogtam, embereket öltem. Föltéptem a mellüket, és ittam a vérüket. Vagy engem öltek, s ők itták az én véremet. Nekem egyáltalán borzasztó gondolat volt a csata, ahol emberek embereket ölnek. Ha a tulajdon orrom vére folyt, az is irtóztatott. De az a gyönyörködtető kép, hogy olyan úr lehetek, mint szabad görög. És hát az a csata se lehet olyan veszedelmes, mint amilyennek a képzelet festi. Nem páronként eresztik össze a harcosokat. Már jól elhagytuk az Isztert, amelynek neve más nyelvekben Duna, mikor kiáltásokat hallok. Bizánciak! Végilászék jöttek. Eszlásszal s valami 30 szökevénnyel. Utaztak visszafelé Attilához. A dél ideje még messze volt, hát csak rövid beszélgetésre állottunk meg. Az uraink elmondták, hogy Attila mit válaszol a császárnak. Vigilász elmondta, hogy Attila bőszültsége micsoda ilyet zavart keltett a császári udvarban. Aztán elváltunk. Ő haladoz tovább északnak, mi haladozunk délnek. Délben elő kellett vennem az írószereket. Útközben három karóba húzott embert láttunk, én csak messziről. Priszkosz azt iratta fel velem, meg más apróságokat. A nap heve már akkor nyári volt. Az urak ebéd után leheveredtek. Erdőben pihentünk, és csak sátorvonás nélkül egy tölgyfa hűvösén ebédeltünk. Én egy szomszédos fa árnyékán ültem. Előttem papíros és kalamár is. Az uramra néztem. Hanyatt fekve aludt. A két karja a feje alatt. Három rabszolga legyezte őtet csendesen. Tiszta papírost vettem ki a tékából, és ezt írtam rá. Tisztelettel Csátúrnak. Uram, az úton egyre azon gondolkodok, milyen derék, szíves ember vagy te, és hogy viszonoznom illenék a jóságodat. Adtál nekem egy gyönyörű paripát, amelyért engem a császár is irigyelhet. Hát én meg egy rabszolgát adok neked, akiért Attila irigyelhet téged. Még fél esztendeje van leszolgálni való. Legyen az a fél éve a tiéd. Ez a rabszolga kincset ér, a memóriája olyan, mint a viasz. 100 különféle számot mondhatsz el előtte, utánad mondja. 100 idegen nevet mondhatsz el előtte, megtartja a fejében. Tud görögül, latinul és hunul. Jártas a históriában, filozófiában, geográfiában, grammatikában, retorikában és kalligráfiában. A neve Teofil, de én Zétának neveztem, s erre a névre szokott. Fogadd őt tőlem ajándékul. Tisztelőd, Priszkosz Rétor. Az uram pecsétje ott volt a kis tábori íróasztalban. Bepecsételtem a levelet, és keblemre rejtettem. Az urak aludtak jó ízűen, a szolgák is szúnyókáltak. Írtam még egy levelet. Priszkosz Rétornak, uramnak és atyámnak. Bármennyire szeretlek is, uram, el kell szakadnom tőled. Nem mondhatom meg miért, de igen kérlek, ne vádolj engem hálátlansággal. mert könnyes szemmel gondolok én mindenkor a te jóságos jó szívedre, és áldom a nevedet. 100 szoliduszt voltál kegyes nekem ajándékozni. Én ezt egy híján kivettem a tarsolyodból. Kérlek, hogy ezért ne haragudjál. Az az egy a lónak az ára, amelyen eddig jártam, s amely nélkül nem mehetek el. Isten veled, éj boldogul. Holtig szerető, alázatos szolgád. Zéta. Ezt a levelet belezártam az íróasztalnak a fiókjába, s a fiók kulcsát a gazdám ünnepi tógájába rejtettem. Majd megtalálja otthon. Nem volt szükséges elfancsalítanom az arcomat, mikor a szolgákhoz mentem, és azt mondtam nekik, hogy a pénzem elveszett. Bizonyosan akkor csúszott ki a zsebemből, mondtam nekik, mikor itattunk. Csak azt tudnám, reggele vagy délben. Láttam rajtuk, hogy örülnek a bajomnak. Irigyeim voltak mindig. Nem neheztelek rájuk. Mondjátok meg az uramnak, szóltam a lovamra ülve, hogyha estére nem térek vissza, ne aggódjék. Meghálok valahol, és holnap vagy holnap után utolérlek benneteket. És elügettem. Amint túl voltam az út elhajlásán, belevágtam a sarkantyúmat a lovam oldalába. Ahogy csak bírsz. Vigilászékat 2 óra múlván utolértem. Azt mondtam Vigilásznak, hogy a gazdám valami fontos ügyben levéllel küld vissza, és kéreti, hogy engem tekintsen az úton szolgájának, noha én már rabszolga nem vagyok. Vigilász a fiával utazott, akit világlátni vett maga mellé. Vézna és tudatlan fiú, a gyermekkorát betegágyban töltötte, hebegő is, de becsületes, komoly legényke. Vigilászt meglepte az odaérkezésem. Jó darabig faggatott, hogy mi dolga az én uramnak csáttal. Azután, mikor látta, hogy nem tudom, tűnődve tért vissza a tiszthez, aki a szökevényeket kísérte. Előre kerültem, s úgy járt a fejem hátra, mint a nyaktekercsé. Az arcom égett. A szívem remegett, mint a kocsonya. Ó, hogy is ne! Loptam, csaltam, gazságot követtem el. Soha nem hittem volna magamról, hogy ennyire elaljasodok. XVIII. fejezet. Egy augusztusi estén elértük a Dunát, Attila országának a határát. A nap már lehajlóban volt, s Vigilász azt kérdezte Eszlásztól, hogy nem lenne jobb, ha az innenső parton vonnánk sátort. Mert a túlsó parton határsértőket és szökevényeket szoktak kivégezni, s a holtesteket ott hagyják a fákon intőjelül. Nem estére való látványosság. Eszlász azt gondolta, hogy Vigilász a határőrző hunok alkalmatlankodásaitól tart. Dehogy is, felelte. A határőrök lapulnak, ha engem látnak. Gyerünk csak át, ezzel is beljebb vagyunk. Fogta a kürtjét, és hunosan megfújta. De negyed óra is belételt, míg megindult a kompa túlsó parton. 2 födetlen fejű hun hajtotta át, gyorsan kapkodva a kötélhez.
3: Ördög bujjék a hasatokba, káromkodott Eszlász. Nektek mindig itt kell lennetek a réven. Hol a révész gazda?
4: Akasztanak, mentegetőzött a fiatalabbik hun. Azt néztük.
3: Mi nézni való azon? Dörmögött Eszlász. Nektek itt a helyetek.
4: Rómaiasan akasztottak. Keresztre, mentegetőzött a hun. Ilyet nem minden nap látni. Aztán nem is egyet, hanem 2.
7: Megpökötte a markát, és megint szólt.
3: A rómaiak bezzeg értik. Nem hiába mívelt nép az, de értik is a módját, igaz-e, Kovács?
8: Abbizony, biccentett a másik.
3: Az hát mögemlögeti a más világon is.
7: Némán álltunk a lovunk mellett. A víz aranyosan vibrált a távolban. Az Iszter talán a legnagyobb folyama a világnak. Engem mindig csodálkozás fog el, mikor azt a rengeteg édes vizet látom.
4: de akkor valami nehéz érzéssel néztem. A partra léptünk. Ott már 10-15 hún is várt bennünket. Valamennyien ingben és gatyában voltak. A révész gazda is előkerült, és kérdezte Eszlászt, hogy mit parancsol. Süssetek birkát, rendelkezett Eszlász, de hamarosan. Eszlász mindig evett, s mindig ivott, és sokat pörölt. De máskülönben csupa jóság volt az a bokros bajszú ember. A szolgák egy kerek kopár térségen állították föl a sátorokat. Ott már készen voltak a lyukak, és ki volt taposva a föld. Két kereskedőféle is sátorozott ott. Azok visszatérőben voltak Konstantinápolyba. Ahogy keletnek tekintek, csak elhűlök. Egy kopár dombon ott áll a két keresztfa, s rajta fehérlik két mesztelen ember. Figyelmeztettem Vigilászt. Ő is megborzad. Eredj a sátorba! Kiáltott a fiára. Oda ne néz! Eszlász szemét is bántotta a két kereszt. Mit vétettek? Kérdezte kedvetlenül. Hát a cudarok, feleli a révész gazda, megszöktek. Annyian szöknek már, hogy nem győzzük. Ha egy hétig nem jönnek értük, bizony nem őrizgetjük itt. Eddig csak vízbe hánytuk a cudarokat, de mondok, milyen nekik. Erősebb példaköl. Aggassuk őket fára, hogy akik megint szöknek, lássák, hova jutnak. De hát ezek? Ezek a kutyák is ide érkeztek, ma egy hete. Hogy vigyük őket által? Mindjárt látom a pofájukon, hogy rabszolgák. Mondom, hol a szabadságlevél? A két római megijed, hebegnek, hogy elvesztették. Persze nekünk se kellett több, megfogtuk őket. Kivallattuk, hogy hová valók, ki volt a gazdájuk. Egy lovas legény tegnap este jött, végettük, hogy ne tartogassuk őket, de élve se bocsássuk el a cudarokat. Hát mondok, rómaiak. Rómaiasan állítsatok belőlük intő példát ide a dombra. Így jár, aki szökik. Mindjárt meg is ácsoltattam a fájukat. Reggel az öregebbik került rája, délután meg a fiatalabbik. Az egyik fölfeszített már mozdulatlan volt, de a másik emelgette még a fejét és jajgatott. Oda mentünk Vigilásszal, és kérdeztük, hogy nincs-e valami üzenete az otthon valóinak. De nem olyan állapotban volt az, hogy felelhetett volna. A verejték csurgott a homlokáról, a könny folyt a szeméből, és a nyál szájából, mint a veszett kutyának. Olykor hörgött, de oly irtózatos orrhangon, hogy a legrosszabb álmaimban azt hallom. Föl-fölemelte a fejét, és hörgött. Vizet! Vizet! Valami 20 hun lovas szemlélte a kínlódót érdeklődéssel. Néha odaszóltak. Kellette neked? Előttük nők meg gyermekek bámészkodtak. Egy asszony ott ültében szoptatta a csecsemőjét. De a barbár érzéstelen. Olyan, mint a gyermek, amelyik madárral játszik. Nem is gondol rá, hogy az a madárka szenved. Látványosság és mulatság neki. Ezek az emberek is itt ülnek. Érdekes nekik, hogyan hal meg az ember. Egyebet nem éreznek. Nincs-e bennetek emberi szív? Utálkozott rájuk Vigilász. Uram, felelte az egyik hún. Itt a köcsög. Az imént hoztam neki. Hát hozd neki még egyszer. A kereszten szenvedő rabszolga annyi idős lehetett, mint én. A másik már meghalt. Az arcát nem lehetett látni, mert lefelé hajlott, s előre hult hosszú ősz haja eltakarta. Csak a szerencsétlen ifjú élt még. Azt alig fél órája szegezhették föl, mert a kezéből még csepegett a vér, és a lába alatt is tócsába gyűlt. De ő nem a sebeket jajgatta, hanem hogy a háta fáj, és hogy szomjas.
9: Jaj, a hátam,
4: örökte időnként.
9: Vizet!
4: A fa hátához még oda volt támasztva a hóhér létrája. A hun már visszatért. Fölment a létrán, és oda tartotta a köcsögöt a szenvedőnek a szájához. A hunok komoly érdeklődéssel nézték, hogy hogyan iszik. Amint a víztől megenyhült, meglátott bennünket, s megismert a ruhánkról, hogy római alattvalók vagyunk.
9: Könyörüljetek, nyöszörögte. Szúrjatok át.
4: Én nem bírtam tovább hallgatni, visszamentem a sátorokhoz, de szüntelenül úgy éreztem, mintha fagylaló jeges víz folyna az ereimben. Kis idő múltán Vigilasz is visszatért. Kérdezte Eszlászt, hogy nem lehetne-e átszúrni azt a szerencsétlent. Eszlász elkomolyodva rázta a fejét.
3: Nem. Római volt, rómaiasan kell meghalnia. Tudjuk mi, hogy csak a halál után szúrjátok át a kivégzetteket.
4: Lementünk a Dunára, hogy fürödjünk, mert a nap forró volt, és az út pora égető. Mikor visszatértünk, már az esti párában rengett a nap, s a messzi terjedő parti füzestől előhomályzott az éj eleje. A révészek ott bámészkodtak már a tűz körül. Ember, mondottam halkan egy hegyes süvegű hunlegénynek, sajnálom azt a keresztre feszített rabot, nem szúrnád-e szíven jó pénzért?
9: Lehet, felelte hunyorítva.
3: Mit adsz?
9: Egy aranyat.
4: A hun megpöngette egy kövön az aranyat, s eltűnt. Kis ideig még hallottuk az éjj csöndben a jajgatást, aztán egyszerre elcsöndesedett. Csak a legelő lovakat lehetett hallani az éjszakában, amint halkan ropogtatják a füvet.
10: Tizenkilencedik fejezet. Én a szabadban háltam a katonák között. Az ég felhős volt, a hold se világított, hát korán lefeküdtünk. De nem bírtam aludni. Ma még nem vagyok rabszolga. Ma még valami okon visszatérhetek. De mi történik velem, ha elhagyjuk ezt a partot, s beljebb bánom már meg, amit cselekszem? Akkor már nem lesz itt Vigilász, sem Eszlász, nem lesz, aki tanúskodjék, hogy nem vagyok szökevény rabszolga. Hát, ha majd beszegődök Csáthoz, és onnan ugrok el. Hogyan jövök át a határon? Hiszen Attila határőrei eleven láncként állják körül mind a birodalmat, és talán másutt is rómaiasan bánnak el a rómainak ismert szökevénnyel. Az apokalipszis szörnyűségei gyötörtek. A homlokomat kiverte a verejték. De ha arra a leányra gondoltam, rózsaszínűvé vált az éjszaka, s a rémek helyett galambok búgtak körül. Van rá példa a történelemben, hogy előkelő nők rabszolgáknak váltak a rabjaivá. Emberi törvényt az emberi szívre ráabroncsolni nem lehet. A szívnek törvényei külön valamik. A rózsa kis papírosban rejtőzött a mellemen. Hervat volt már, de az illata még érzett. A te lelked ez az illat, emőke. Te adtad nekem ebben a rózsában a lelkedet. Huszadik fejezet.
4: Csak azon az úton mentünk megint Attila városába, amelyiken már egyszer jártam. Csak hogy akkor pénzen szereztük útközben az élelmet. Eszlász meg egy részpénzt sem engedett költenünk.
3: Ahol én vagyok, mondotta, ott mindenki az én vendégem.
9: Na, igazi úr.
4: Később világosodtunk rá aztán, hogy ennél drágábban nem utazott még senki Attilához. Mikor a Tiszának ahhoz a kanyarulatához érkeztünk, ahol emőkével az a szóváltáson volt, bejártam a helyet, hogy a fátyol darabot megtaláljam. De nem találtam meg. Vagy a szél fújta el, vagy valamelyik pásztor vette fel. A fű zöld volt akkor a mezőn, és virágokkal kevert. Azóta a nyári hőségben minden elaszott. És akkor még lábán állt a termés mindenfelé. Most sárga tarlók között utazunk hetek óta, néhol még aratnak is. Mindenütt a rabok aratnak, a hun nem dolgozik. Kerestem én azt a fátyolt jövet is, akkor se találtam. Szerettem volna pedig abba takarni a rózsát. Egy vén buckos fűzfa áldogált ott magában, ahol az a találkozásunk volt Emőkével. Nem lenne jó, gondoltam, ha elásnám a tövébe az aranyaimat. Ki tudja, mi történik velem? Én ezt a helyet mindig megtalálom. Ki keresgélne a földben? Körülnéztem, a társaság már előre haladt. Az úton nem jött utánunk senki. A távolban csak egy csorda fehér lett, s még távolabb ménesek. Mindenfelé méneseket láttunk, mióta a síkon jövünk. Sehol a világon ennyi ló nem látható. Hát, sehol senki. Hozzákötöttem a lovomat a fűzfához, és a tőrömmel jó két arasznyi mély lyukat ástam. A 100 szoliduszból 2 hiányzott. Hozzátettem a 2 a királyné pénzéből. A bőrzacskóval együtt belenyomtam a lyukba. Egy nagy röget tapostam rá, s elegyengedtem a helyet, hogy senkinek a szeme ne akadjon meg rajta. Ez a gondolat volt életemnek első szerencsés gondolata. Az az elásott pénz segített vissza nagy idők múltával Konstantinápolyba, ahol ezeket a sorokat írom, és azzal a pénzzel építettem meg a tenger partján az én boldog kis hajlékomat. XXI. fejezet. Dél volt, mikor megérkeztünk Attila városába. A nap égetőn sütött. A kutyák a nyelvüket lógatták az árnyékon is. A város szélén Eszlász megállított bennünket, s lovast küldött előre, hogy az érkezésünket Attilának megjelentse. Én ott már búcsúzkodtam is a társaságtól, de Eszlász rám bődült. Egy tapottat se! Már akkor vörös volt a képe. A két szeme szinte kidagadt a haragtól. Különös, hogy ez a jó, barátságos ember egyszerre így megváltozott. Mindnyájan elhűlve néztünk rá. Részeg ez az ember, vagy megveszett? Egy óra nem telt belé, lovas hun csapat robogott hozzánk. A süvegükön ragyogó ezüst csillagról láttuk, hogy a király testőrei. Köszöntek Eszlásznak, és látszott az arcukon, hogy a parancsára várnak. Szálljatok le tizen! Rendelkezett Eszlász. S hogy leszálltak, ránk mutatott. Kötözzétek meg mind a hármat! Benne megfagyott a vér. Vigilász is elsápadt. Tiltakozom az ilyen bántalom ellen, kiáltotta. Én a császár követe vagyok, aki engem bánt, a császárt bántja. Kötözzétek meg! Ismételte Eszlász. A katonák megkötöztek bennünket. Vigilászt, a fiát meg engem. A rabkísérő tisztünk rátámadt Eszlászra. Hogy mertek így bánni a követünkkel? Ő a császár személye itt. Nem voltál-e te is követ 2 ízben is nálunk? Eszlász az úton mindvégig együtt ivott és barátkozott azzal a katonával. A kérdésére csak félvárról pökte oda. Felelek azért, amit cselekszem. Uram! Kiáltottam én is méltatlankodva. Nem tudod-e, hogy én nem tartozom Vigilász úrhoz? Mert akkor már sejtettem, hogy az a róka képű Vigilász rossz fát tett a tűzre, de nékem Eszlász nem is felelt. Motozzátok meg őket! Mondotta, mikor már a kezünk hátra volt kötve. Vigilászt motozták meg először. Az inge alatt egy bőrövben találtak 70 aranyat, a fiánál is annyit. Tőlem a királyné erszényét, meg a csátnak szóló levelet vették el. Aztán Vigilásznak a ládáit bontották föl. A szekér közepén egy közönséges fegyőfa ládában másik kis vaspántos ládikót találtak, csak akkorát, mint a csecsemőkoporsók. De az a láda olyan nehéz volt, hogy 2 embernek kellett kiemelnie. A többi ládában élelem volt, rizs, búza, szárított hal, aszalgyümölcs, 2 ládában ruhaféle. Eszlász a vasládára mutatott. Ennek a kulcsa hol van? A nyakamban, hörögte Vigilász. Szinte kék volt már a sápadtságában és dühében. A melle úgy zihált, mint a kovács fújtató. Meglásd, nyihálta. Megkeserülöd ezt. A római birodalom szereti a békét, de ebből nem következik, hogy gyengébb a hunoknál. A római tiszt hátat fordítva állt Eszlasznak, megfordult és megvetően sunyorított Eszlasznak a csizmájára.
11: Itt várok estig, míg az emberek és barmok pihennek, mondotta keményen. Azután mindjárt visszaindulok. Megjelentem a császárnak, hogy ha barbárokkal barátkozunk, a kezünkben bot legyen.
4: Ez hát sértő szó volt. Vártam, hogy Eszlasz megrohanja. Az a vékony lábú tiszt annyi lett volna annak a testes hunnak, mint elefántnak a majom. De nem, hogy eltaposta volna, sőt, inkább barátságosan felelt neki.
11: Én meg arra szólítlak, így mond, hogy jár velem. Tiszt vagyok és becsületes ember. A kardodat nem veszem el, de kényszerítelek, hogy velünk jöjj. És győződjél meg arról, hogy nem mi vagyunk a barbárok, hanem ti.
4: És intett a testőröknek, hogy induljanak. A tiszt habozva állt, de aztán, hogy Eszlasz lóra ült, s neki is intett, hogy hasonlóképpen cselekedjék, hát csak fölfordult ő is a lovára, s megindult Eszlasz mellett. Szótlanul haladtunk át a város főutcáján. Utánunk szekéren hozták a vaspántos ládát, s a tőlünk elkobzott 2 fontnyi aranyat. Eszlasz se beszélt. A tisztünk is csak magában tajtékzott.
12: Huszonkettedik fejezet. 11 óra tájban, a hunok szerint délután 3 órakor érkeztünk Attila palotájához. Útközben persze föltekingettem Csátéknak az ablakaira, meg Rika királynénak a palotájára is. Nagy megkönnyebbülésemre nem láttam senkit az ismerős hölgyek közül. Egyenesen a palotába vittek. Bevezettek bennünket egy nagy terembe, amelynek az egyik oldala kelet felől nyílt volt, csupán 6 karcsú oszlop tartotta. A teremben csak egy trónféle barna szék állt. A falakon semmi dísz, csak sötétvörös keleti szőnyegek. Mikor beléptünk, Attila az oszlopok alatt állt. Olyanféle fehér ruha volt rajta, mint a közhunokon, de bő és finom gyolcsból való. Az ink fölött azonban újatlan sejem kabátfélét viselt, fél combig érőt, megyszínűt. A fején meg felgyűrt karimájú fehér posztós üveg. A kardja fekete sejem zsinóron a derekán. Körülötte a nyalka edekon a szuszogó csát, a másik csát, a lesi szemű fővezér, berki, orgovány, bikafejű mácsa, kászon, upor, vacsar, a főurak szokott csoportja, és egy alacsony, hosszú szakállú és hegyes fülű öregúr, Ardarik király, akit akkor láttam először. Valami 5 testőr is állt ott, s köztük egy álmos fiatal ravó. Eszlasz előlépett. Levette a süvegét és meghajolt.
11: Uram, mondotta, ihole vigilasz. Megmotoztuk, ezeket az aranyakat találtuk nála.
4: S bokros bajuszú arca diadalmasan fordult a szolgákra. A szolgák már akkor letették a ládát, s föl is nyitották. Az arany egyetlen nagy bőrzsákba volt kötve. Hogy azt is megnyitották, zizegve ömlött ki a ládából a padlóra.
11: A ládában van 100 font arany, vagyis valami 800 szolidusz. Nála volt ez az öv is, szintén arany van benne. Van 1 font. A fiánál ugyanennyi.
4: Aztán rám mutatott.
11: Ezt a rabszolgát is idehozattam. Priszkosznak a rabszolgája. Az úton csatlakozott hozzánk. Ennél is volt 6 arany, de ez a lepecsételt levél is. A levél csátnak szól, de gondoltam, mi is érthetünk belőle.
4: S letette a levelet az aranyhalomra. Attila keresztbe fonta a karjait, és Vigilászra nézett.
11: Minek ez a sok arany? Miért hoztad?
4: Kérdezte komor hidegen.
13: Uram, hebegte Vigilász, sok cseléd és sok barom kell az ilyen útra. Hol lovat kell venni, hol ökröt. Aztán hát az élelem. Néhány rabszolgát is kiváltottam volna.
4: Elakadt. Az arca sápat volt, homlokát verejték verte ki. Attila arca megváltozott. Olyan haragosan nézett, hogy a lélegzet errekedt a mellemben.
11: Igazat!
4: Csattant rá. de még az oszlopok is reszkedtek ottan. Látszott Attilán, hogy nyugalmat erőltet magára. Folytatta. Az úton nem volt költséged élelemre. Barmaid, ha mind elhullottak volna is, ennek a pénznek az ezred része is bőven elég, hogy újra pótold. Arra pedig bizonyára emlékezel, hogy a római rabszolgák kiváltását erősen megtiltottam. A kardját ingerülten dobbantotta a padlóra. Megmondod-e, hogy ezt a 100 font aranyat minek hoztad?
13: Uram, nyavajgott Vigilasz, nem mondhatok egyebet,
4: nem? Majd meglássuk.
13: A testőrökre tekintett.
4: Ha tüstént nem vallasz, a fiadat itt koncoltatom fel a szemed előtt.
13: 5 testőr kivonta a kardját. Az ércnek az a hideg csesszenése, az a csend, a további parancsra való várakozás lélegzet állító valami volt. A vér úgy éreztem megfagyott bennem, mint a patak vize télen. Micsoda sötét titok van itt, micsoda pokolba keveredtem én bele.
14: Apám,
13: sikoltott a fiú, s térdre esett az apja elé.
14: Apám!
13: Uram, nyöszörgött Vigilasz is a térdére esve. Mindent megvallok, csak a fiamat ne! A fiamat ne!
4: Hát beszélj! De amint az első hazug szót kimondod, a kardok a fiadba mélyednek.
6: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigén.
2: A bogyós gyümölcskertész. Szent Péter esetleg. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
15: A
1: foszti fiú
15: esetleg.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Belső vizsgálat keretében tárják fel az indokolatlanul és jogosolatlanul megadott magyar állampolgárságok ügyeit. Velkei György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte, lezárják a kiváltságok korszakát a tárcánál. A politikus szerint a diplomata útlevelek és az állampolgárságok ügyében folyamatosan dolgozzák fel az adatbázisokat. Az államtitkár kiemelte, hogy külföldiek százai kaptak állampolgárságot valós magyar kötődés nélkül, sokszor pénzért. Velkei György László hangsúlyozta, hogy a visszaélések rendszer szintű módszerré váltak az elmúlt évek során. A jövőben ezért jelentősen megszigorítják a diplomata útlevelek igénylését, előtérbe helyezve a nemzetbiztonságot. Kifizetésre várnak az informatikai beszállítók. A Demján Sándor program honlap készítési pályázatának beszállítói szerint a hónapok óta elmaradó kifizetések súlyos likviditási gondokat okoznak. A programban résztvevő 39 minősített informatikai szolgáltató nyílt levélben fordult a kormányzathoz a helyzet rendezéséért. A konstrukciót még 2025. februárjában indították el, a kifizetéseket pedig a Neumann technológiai platform felügyeli. A beszállítók kiemelték, eddig közel 1000 egyedi igényekre szabott weboldalt adtak át, de tavaly évvége óta nem kaptak forrásokat. Sok érintett hazai kis- és középvállalkozás emiatt hitelfelvételre kényszerült, vagy más üzletágok bevonásával próbált talpon maradni. A Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi közlése szerint a program első ütemében 6000 kis cég részesült támogatásban. Június 19-én új uniós fogyasztóvédelmi szabályozás lép hatályba, amely érinti az online előfizetéseket értékesítő lapkiadókat is. A Magyar Lapkiadók Egyesülete közölte, a cégeknek egy könnyen elérhető elállási funkciót, úgynevezett elállási gombot kell biztosítaniuk. A közlemény szerint a kötelezettség a vállalatok méretétől függetlenül valamennyi érintett piaci szereplőre vonatkozik. A szervezet tagvállalatai felkészülésének támogatása érdekében már el is készített egy részletes szakmai útmutatót. Lipták Tímea, az egyesület elnöke hangsúlyozta, hogy a kiadóknak időben át kell tekinteniük az online értékesítési folyamataikat. Az elnök hozzátette, céljuk, hogy gyakorlati segítséget nyújtsanak a tagoknak a jogszerű és fogyasztóbarát működéshez. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, amely a jövőben egyszerűbb utazás tervezést és könnyebb nemzetközi jegyvásárlást biztosít. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a vasútfejlesztéshez a digitalizáció is hozzátartozik. A mostani verzió

0: frissítéssel. Közvetlenül az applikációból lehet jegyet váltani a legnépszerűbb külföldi járatokra. Így elérhetővé váltak a Bécsbe, Pozsonyba és Prágába közlekedő vonatok, valamint a kis határforgalmi járatok is. A miniszter kiemelte, javul az utazás tervezés is. A találati listában ugyanis már láthatók a köztes megállók. Vitézi Dávid hozzátette, ez még csak az első lépés a digitális utastájékoztatás teljes rendbetételében. Több mint 250 madár eltérítő eszközt telepített nagy feszültségű hálózataira az Opus Titás ZRT a madarak védelmében. A berendezéseket Turkeve, Karcag és Szarvas térségében szerelték fel a Hortobágyi Nemzeti Park jelzései alapján drónok segítségével. A speciális eszközök nagyméretű sziluettjükkel és a szél miatti lengő mozgásukkal már távolról is figyelmeztetik a madarakat. Foszforeszkáló felületük alkonyat után még órákon át világít, növelve a vezeték láthatóságát a kritikus időszakokban. A cég kiemelte, a vezetékekkel való ütközések évente számos madárbalesetet okoznak, és az áramszolgáltatást is veszélyeztetik. Az áramszolgáltató társaság tavaly 283 millió forintot fordított a különböző madárvédelmi célok megvalósítására.
1: Az időjárásról.
0: A fújtatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután Tóth Mátéval, a fennállásának 30. évfordulóját ünneplő tarcali gróf Degenfeld szőlőbirtok birtokigazgatójával beszélgetünk.
2: Itt a birtokon általában két dologra helyezzük a hangsúlyt. Az egyik az a kapcsolatok, amiket tudunk létesíteni az emberek között, illetve az ember és a természet között, az ember és a történelem között. A másik pedig ugye az örökségünknek a megőrzése a jövő generációi számára. Ez jelenti nem csak a történelmi örökséget, vagy építészeti örökséget, ami az első dolog, ami az embernek az eszébe jut, amikor hozzánk érkezik, hanem a természeti örökséget, az a madárcsergés, ami körbevesz minket, és az, ahogy a szőlőt műveljük, ahol a biodiverzitást próbáljuk megőrizni a lehető legnagyobb mértékben a nagyon környezetkímélő vegyszermentes technológiánkkal, illetve az a fajta szemlélet, ahogy már a borászati épület is ugye a fák kivágása nélkül épült fel.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, most pedig lapozzunk bele a kalendáriumba. Június 13-a van az Anettek és az Antalok névnapja. De ma ünnepelnek Anetta, Anéta, Anetka, Anna, Antigoné, Anton, Antos, Grácia, Netta, Netti, Tóbiás és Tóni nevű hallgatóink is. Isten éltesse őket és mindazokat, akiknek valamiért fontos a mai nap. Nézzük, mi történt ezen a napon. 1525-ben Luther Márton feleségül veszik Katarina von Borát, egy egykori apácát, és mindketten szakítanak szüzességi fogadalmukkal. 1704. június 13-án a Rákóczi szabadságharcban Zsigmond Heister legyőzi Forgách Simont Koroncónál. 1707-ben első József német-római császárt, magyar királyt az ónodi országgyűlés trónfosztottnak nyilvánítja. Ekkor hangzik el: Ebura a fakó, mai naptól fogva József nem királyunk. 1849. június 13-án a Csornai csatában Kmeti György ezredes szétveri Franz Wiss vezérőrnagy vezette császári dandárt, az ütközetben maga a vezérőrnagy is elesik. 1941-ben Szent Györgyi Albert Nobel-díjas biokémikus ezen a napon jelenti be találmányát, a jól eltartható nagy C-vitamin tartalmú készítmények előállítására. 2009-től ez a nap a magyar feltalálók napja. 1944. június 12-éről 13-ára virradó éjszaka 50 brit Wellington bombázóból álló kötelék-támadást intéz a szőnyi és almás fűzítői olajfinomítók ellen, súlyos károkat és tűzvészt okozva. 1989. június 13-án a parlamentben megkezdődnek a háromoldalú politikai egyeztető tárgyalások, a nemzeti kerekasztal, a békés politikai átmenetről. 1996-ban megkezdődnek Budapesten a június 13-a és 18-a között tartott magyarok negyedik világkongresszusa és tudós találkozója, tanácskozásai. 1990-ben a harmadik legvéresebb bukaresti bányászjárás kitörése van ezen a napon. 2000. június 13-án a Magyar Köztársaság Országgyűlése elrendeli a kommunizmus áldozatainak emléknapja középfokú oktatási intézményekben való évenkénti megünneplését. 2007. június 13-án pedig a Magyar Tartományi Újjáépítési Csoport elszenvedi az első személyi sérüléssel járó támadást Afganisztánban.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

A csavaros csoda. Ki gondolná, hogy egy elveszett csavar megkerülése után valakinek megváltozik a világlátása? Mindezt a mosógépemből elkóborolt csavar idézte elő, ami majdhogy nem a jézusi példázatok elveszett bárány történetével vetekedett. Szóval, ami ezeket a fémes apróságokat illeti, valójában hárman voltak. Egyformák. Majd két évtizeden át szorosan egymás mellett együtt dolgoztak. Aztán az egyik csavar észrevétlenül kereket oldott. A rossz példa ragadós, hamarosan követte a másik. A magára maradt, képtelen volt három helyet dolgozni, feladta. Innentől kezdve, mint a lavina zúdult rám a baj. A már csak egy csavaros műanyag lapocska elmozdult a helyéről, nem védte többet a ruhát, és a gép mosás helyett elkezdte bedarálni a szennyest. Leállítani is alig lehetett. Már az is fél csoda, hogy éppen a közelben voltam, és meghallottam a gyanús zakatolást. Nem tudom, ki hogy van vele, de ha egy ilyen hűséges cseléd, mint a mosógép váratlanul munkaképtelenné válik, az a magamfajta szűk pénztárcájúnak kisebb fajta világvége. A szerelők, akiket hosszas cserkészés után sikerült csak telefon végre kapni, egyfolytában a beteg kora felől érdeklődtek. Még öreg otthon vezető koromban, amikor időseket kísértem az orvoshoz, kidolgoztam magamban a stratégiát, hogy a beteg kora helyett inkább a nyavajára tereljem a szót. Így tettem most is a szerelőkkel, akik látatlanban különböző mosógép márkákat ajánlottak, és a részletfizetés előnyeit kecsegtették. Nem, nincs hitelfelvétel, és maradjunk annyiban, hogy a tárgyalási alap az én Hajdú Energomatom. Kötöttem az ebet a karóhoz, vagyis a témát a mosógépjavításhoz. Igaz, a koráról, mint az egykori szépasszonyokéről hallgattam, a hiba felől pedig a hit útjára tereltem a szót. Remélem, hogy nincs nagy baj, csak a hiányzó alkatrészt kell visszaszerelni. Amikor végre szakember közelbe került a mosógépem, hitemben meg nem szégyenülten hallgattam a diagnózist. Igen, a gép működik, csak hát a hiányzó csavarokat honnan pótoljuk. Az egyikre véletlenül ráleltem a szűrő kitisztításakor, már csak az elkóborolt harmadik kellett volna. Mégpedig ötös, oktatott a szerelő. Ma már ilyen rozsdamenteset nem is gyártanak. Úgy hallgattam, mint a fenyegetőzést. Bátortalanul megjegyeztem, hogy van egy szerszámos ládám. Elő is kerestem. Éppenséggel a szöget a csavartól meg tudom különböztetni, vittem is mutatóba egyet-kettőt a mesternek, de csak legyintés volt a válasz. Tehetetlenül ácsorogtam, és abban az órában én voltam a világon az az ember, akinek az álmai csúcsa egy ötös rozsdamentes csavar. Na lássuk csak, szánt meg a szerelő, és belekotort a ládába. Itt vanni, kapott ki egy csavart. Éppen azt az egyet. A bűvös ötöst, a rozsdamenteset. Hát ez hogy került ide? Ezt jó magam is szerettem volna tudni, bokros teendőim és széthullásaim közepette alig bírok a tárgyakkal magam körül, és akkor itt van egy csavar éppen a helyén. Magától odagurult. Lehet, hogy segítkeztem én is ebben, csak már nem emlékszem rá. Vagy egy angyal csente a szerszámos ládába, valamelyik ismerősöm kezét használva. Ámulatomból magamhoz térve bizonyságtételbe kezdtem. Tudja, ma reggel, miközben a mosógép doktorra vártam, imádkoztam az Úristenhez a beteg gyógyulásáért. Biztosan ő vezette a kezét annak, aki rátapintott a bajra, vagyis a csavarra. Na még egy ilyen ügyfél, és magam is templompadkoptató leszek, mormogta a szerelő, és elém tolta a még kifizethető számlát. Használja egészséggel, és már ott se volt. Ne becsüljük le a csavarokat. Tudnak ők még prédikálni is, ha a helyükre kerülnek.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Borsodabaui Zemplén vármegyei önkormányzat legutóbbi ülését megelőzően adták át a Comenius díjakat. Az elismerést azok a pedagógusok kaphatják meg, akik oktató-nevelő munkájukkal, szakmai elhivatottságukkal és közösségformáló tevékenységükkel kiemelkedő eredményeket értek el. A díjátadón készült összeállításunkat hallhatják a következő percekben. A riporter Béli Katalin.
2: Horváth István életpályájából az derült ki, hogy rengetegféle végzettséget szerzett, és egészen magas szintre jutott. Ezt az élet hosszig tartó tanulást, ezt ő gyakorolta, ugye?
3: Fontosnak tartom, hogy egy pedagógus folyamatosan képezze magát, és gyakorlatilag még a legutóbbi 2 évben is szakirányú továbbképzésekre mentem, és még gondolkodom egyéb továbbképzéseken is.
2: Mondjuk már el ezeket a diplománkat.
3: 1996-ban végeztem a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán, történelem művelődés szervező szakon. Utána, rögtön utána a Miskolci Egyetemre mentem, ott kulturális antropológia szakon végeztem, és megszereztem a középiskolai tanári képesítést. Ezt követően pedig a közoktatás vezetőjét 2010-ben, majd pedig az utolsó diplomám a Károli Gáspár Egyetemen a drámapedagógus szakirányú képzés volt.
2: Ezekkel a diplománkkal hol mindenütt tanított, és bekerült különböző szakbizottságokba is?
3: A pedagógus pályámat azt az egyetemen kezdtem igazából. Ugye az egyetem elvégzése után a szociológia tanszéken, majd pedig az antropológia tanszéken voltam óraadó pedagógus, tanársegéd, majd ezt követően az Országos Oktatási Integrációs Hálózatnak voltam a munkatársa, majd pedig a Kályák Roma Nemzetiségi Szakközépiskolai Szakiskolának az igazgatója. Azt követően pedig olyan programokban vettem részt, amelyek a hátrányos helyzetű gyerekeknek, vagy arra irányultak, ők voltak a célcsoport, ilyen volt a gyerekesi program, ahol közoktatási szakértőként dolgoztam, illetve az egyház és nemzetiségi főosztályon is hasonló feladatokat láttam el, majd pedig 2018-tól a Sályi Gárdonyi Géza Általános Iskolának a intézményvezetője vagyok folyamatosan.
2: Melyik pozícióban érezte leginkább otthon magát?
3: Gyakorlatilag nem pozíciókhoz kötöm a létemet. Ott, ahol tudok tevékenyen tenni például a hátrányos helyzetű gyermekekért, már jól érzem magam, és mindig ebben a körben forogtam, úgyhogy itt van a legotthonosabban az én pedagógiám.
2: Szeretettel gratulálunk ehhez a Comenius díjhoz, ez mit jelent az ön életében?
3: Ez egy nagyon nagy elismerés, ami egy kicsit egy ilyen megálló és emlékeztető arra, hogy az, amit én gondolok a pedagógiáról, az jó úton halad.
2: Comenius díjat kapott Derekasné Geyer Judit, a Bükkábrányi Napsugár óvoda, bölcsöde és konyha óvoda pedagógusa és főigazgató helyettese. Diplomáját a Sárospataki Comenius tanítóképző főiskolán szerezte, meghatározó szerepet vállalt a Bükkábrányi intézmény zöld óvodává válásához. Számos új módszert vezetett be az óvodai környezetvédelmi neveléssel kapcsolatban, amelyet megosztott kollégáival is. Pető Istvánné, a mezőkeresztesi Kossuth Lajos általános iskola igazgatója is Comenius díjban részesült. A debreceni tanítóképző főiskolán szerezte diplomáját, 2009-ben megkapta az év tanítója kitüntetését a Mezőkövesdi Kistérségi Társulástól. 2012-től az országos szakértői, országos szaktanácsadói jegyzékbe is bekerült, több infrastruktúrális fejlesztés is megvalósult igazgatósága alatt. Pásztor Éva az utolsó diplomáját a Debreceni Hittudományi Egyetemen szerezte. Hát a református rádióban beszélgetünk, nekünk ez egy fontos dolog. Hogyan indult a pályája, és hogyan jutott el idáig, hiszen nyugodtan nevezhetem önt is diplomahalmozónak.
4: 1991-ben végeztem a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, német nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom szakon. Aztán pályafutásomat Miskolcon a Hermann Otto Általános Iskolában kezdtem, német tagozatos általános iskolán. iskolában, és aztán 1993-ban visszakerültem szülővárosomban Mezőcsátra, és ott kezdtem el a helyi gimnáziumban akkor még dolgozni, és mellette óraadóként dolgoztam a Mezőcsáti Református Általános Iskolában, és német nyelv és irodalmat tanítottam.
2: De még a gazdaságtudomány is bejött az életébe.
4: Igen. Miután a középiskolában dolgoztam, úgy gondoltam, hogy meg kell szereznem az egyetemi végzettséget is, és aztán 2000-ben egyetemi diplomát szereztem német nyelv és irodalom szakon a Szegedi Tudományegyetemen. 2008-ban kaptam kinevezést az akkori Kis József Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolán, majd később az iskola református fenntartás alá került 2011-ben, és 2011-től 2016-ig a Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola igazgatójaként tevékenykedtem, és német nyelvet tanítottam. A fenntartóváltás után pedig Miskolci Szakképzési Centrum Mezőcsáti Gimnázium és Szakképzőiskolájában, majd a Miskolci Szakképzési Centrum Mezőcsáti Technikum és Szakképzőiskolájában dolgoztam, szintén igazgatóként, és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szereztem a közoktatás vezetői diplomámat 2010-ben. Aztán az élet úgy hozta, hogy az iskolát, a képzési formát át kellett strukturálni, és mivel szakképző intézmény is lettünk, úgy gondoltam, hogy fontos az, hogy belülről is még tovább képezzem magam, és rálátásom legyen azokra a folyamatokra, amelyekben tulajdonképpen nekem dolgozni kellett, és így jött ez az elhatározásom, hogy még itt röviddel a nyugdíjazásom előtt a Debreceni Református Hittudományi Egyetem család és gyermekvédelem szakára beiratkozom, és az elmúlt évben szereztem ott is kiváló eredménnyel diplomát. Jelenleg a Miskolci Szakképzési Centrum Mezőcsáti Technikum és Szakképzőiskolában dolgozom, tehát sehova nem mentem, 93 óta ott dolgozom.
2: Köszönöm szépen, gratulálunk! Rejtőné Perencsei Márta, a Putnoki Péceli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese. Tanított Királdon, Sajóbelezden, ahol a szülőföld hagyományainak ismertetésére nagy gondot fordított. Néptáncot oktatott az Ózdi Besztercei Alapfokú Művészeti Intézményben. Tanítványaival számos fellépésen vettek részt, letette a tánc és dráma pedagógiai szakvizsgát. 2020-tól igazgató helyettese a Putnoki Művészeti Iskolának. Hadd mutassam be következő kitüntetettünket.
5: Juhász Istvánné vagyok. A Halmai Általános Iskolába tanítottam közel 50 évig.
2: Itt a laudációk, a méltatások során elhangzott, hogy mindenki nagyon sokféle végzettséget szerzett, és a pedagógusokra jellemző, hogy állandóan tovább képezik magukat. Önnél ez hogy volt?
5: Igen, én Jászberénybe kaptam a általános iskolai tanítói diplomámat 1976-ban. Aztán az évek során sokféle továbbképzésbe vettem részt, amely a gyerekeknek az érdekét szolgálta. Mindig az új dolgokat megpróbáltam megfelelő módon megtanulni és továbbadni a tanítványaimnak. Később magyar és ének tantárgyakat tanítottam a felső tagozatban, amely szintén az érdeklődésemet is kielégítette, és a gyerekek nagy örömére. Nagyon sokat énekeltünk, táncoltunk, és úgy gondolom, hogy miután nagyon sok tanítványom választotta a pedagógus pályát, talán érdemes volt értük sok mindent megtenni, hogy az életbe is használják ezeket a dolgokat.
2: Hát igen, egy jó pedagógus az pályaorientálni tud, tehát meg tudja szeretetni a saját tárgyát. Nyilván, hogy visszajelzéseket kap akár a gyerekektől is, akik már gondolom sokuk felnőtt, hogyan működik ez a valóságban.
5: Igen, nagyon sok tanítványomnak már a gyerekét is tanítottam, és jó a kapcsolatom a faluban a szülőkkel, nagyszülőkkel, és akivel beszélek, mindenki hálás az elmúlt időszakért, és úgy gondolom, hogy a falu is megbecsüli azokat az embereket, aki a lakókért sokat tesz, és én ezt próbáltam tenni közel 50 éven keresztül.
2: Pedagógusokat nem olyan gyakran tüntetik ki, hogyan fogadta ezt a Comenius díjat?
5: Nagyon örültem, meg is lepődtem rajta egyébként. Nagyon örültem, hiszen most júniusban lesz 50 év, hogy megkaptam a diplomámat, és úgy érzem, hogy ez az életutamnak talán a koronája lehetett. Nagyon szépen köszönöm azoknak, akik lehetővé tették ennek a díjnak a elnyerését.
2: elég nehéz volt itt a diátadáskor megjegyezni a neveket, ezért arra kérem, hogy kezdjük azzal, hogy bemutatkozik nekünk.
6: Tőzsőné Pap Gabriella vagyok.
2: Honnan érkezett?
6: Munkahelyem szerint Mezőcsátról érkeztem, a Mezőcsáti Technikum és Szakképzőiskolából, ott tanítok, meg van két tanodám, Tiszatarjánban van egy tanodám, meg Mezőcsáton, ott én vagyok a szakmai vezető.
2: Erről is elmondták, hogy nagyon sokféle tanulmányt folytatott, tehát folyamatosan tovább képezte magát. Meséljen nekünk erről.
6: Tulajdonképpen a mi szakmánkban, a pedagógiában soha nem lehet megállni a tanulással, ez elég egyértelmű, hiszen folyamatos változások vannak. Érdeklődésre, meg változásokra való tekintettel mindig muszáj vagyunk menni valahová, ahol egy picit többek leszünk, mint amilyenek előtte voltunk.
2: Hát igen, egy 70-es évekbeli diplomával ma már igen nehéz, mert a gyerekek is változnak. Milyenek a mai gyerekek?
6: Teljesen változó, mert nem tudom, hogy így egyben azt mondani, hogy mindenki egyforma. Tehát igazából nem lehet így mondani, hogy a gyerekek egyben, hanem ugye mindegyik gyerek más és más. Vannak könnyebben kezelhetők, vannak nehezebben kezelhetők. Én szeretem őket úgy, ahogy vannak.
2: Úgy emlékszem a méltatásból, hogy ön a nyelvtanítás területén dolgozott.
6: Itt is van változás, mert ugye a szakképzési rendszer is belépett most már egy nagyon magas színvonalra, viszont nagyon kevés az óra száma, úgyhogy célszerű lenne itt majd emelni, de hát ez már a következő kormányzatnak lesz a feladata, hogy ezen gondolkodjon.
2: Hogyan ítéli meg a továbbjutási lehetőségeket, mondjuk a Mezőcsáti gimiből?
6: Tulajdonképpen azt gondolom, hogy ugyanazokkal az esélyekkel indulnak. Az más kérdés, hogy esetleg a családi háttér, vagy a nehéz körülmények, vagy az anyagi helyzet ezt nem teszi lehetővé, hogy komolyabb tanulmányokba fogjanak, de az esély mindenkinek adott, hála Istennek.
2: Ez a Comenius díj, ez most hogy jött?
6: Igazából nagy meglepetés volt. Én nem számítottam arra, hogy ezért díj jár. Örülök neki, hogy megkaptam. És büszke vagyok nagyon, de soha nem gondoltam erre.
1: Kedves hallgatóink, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat legutóbbi ülését megelőzően adták át a Comenius díjakat. Az elismerést azok a pedagógusok kaphatják meg, akik oktató-nevelő munkájukkal, szakmai elhivatottságukkal és közösségformáló tevékenységükkel kiemelkedő eredményeket értek el. A díjátadón készült összeállításunkat hallották az előző percekben. A riporter Béli Katalin volt.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Tarcalra látogatunk, ahol a gróf Degenfeld szőlőbirtok fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte. Erre az alkalomra limitált jubileumi pezsgő készült, a palackok különleges címkéit az iskola hátrányos helyzetű diákjainak rajzai adták. Az összegyűlt 1,5 millió forintot a tarcali általános iskola udvarának felújítására ajánlották fel. Minden tombolára bocsátott pezsgő egyedi darabként kapcsolódott a kezdeményezéshez, amely az elmúlt évtizedekben Tokaj hagyományos örökségét kortárs, organikus és élményközpontú szemlélettel kapcsolta össze. Tóth Máté birtok igazgatóval beszélgetünk, a riporter Béli Katalin.
2: Egyetlen mondattal vezetném be ezt a beszélgetést, hogy mi is ez a birtok ott Tarcalon, hogy Tokaj egyik olyan szakmai és emberi központja, ahol nem csak bor készül, hanem kapcsolatokat teremt. Na hát innen induljunk el Tóth Máté birtok igazgatóval. Jó napot kívánok!
3: Ez pontosan így van. Itt a birtokon általában két dologra helyezzük a hangsúlyt. Az egyik az a kapcsolatok, amiket tudunk létesíteni az emberek között, illetve az ember és a természet között, az ember és a történelem között. A másik pedig ugye az örökségünknek a megőrzése a jövő generációi számára. Ez jelenti nem csak a történelmi örökséget, vagy építészeti örökséget, ami az első dolog, ami az embernek az eszébe jut, amikor hozzánk érkezik, hanem a természeti örökséget, az a madár kicsergés, ami körbevesz minket, és az, ahogy a szőlőt műveljük, ahol a biodiverzitást próbáljuk megőrizni a lehető legnagyobb mértékben a nagyon környezetkímélő vegyszermentes technológiánkkal, illetve az a fajta szemlélet, ahogy már a borászati épület is ugye a fák kivágása nélkül épült fel.
2: Itt tulajdonképpen a településsel is szorosan tartják a kapcsolatot, mert ez a 30. évforduló, ez egy jótékonysági alkalom is volt tulajdonképpen, hogyan zajlott ez.
3: Pontosan, így van. Hunku Emese, a Tarcalék Lapka György általános iskolának az igazgatója, és vele kerültünk kapcsolatba, és ahogy beszélgettünk arról, hogy telik ott a mindennapok az tanároknak, ahogy igyekeznek ezeket a jó részint hátrányos helyzetű gyerekeket főzni, tanítani, és biztosítani nekik azokat a mindennapi dolgokat is, amire szükségük van a tanulmányokon túl, és azt volt a legfontosabb céljuk, hogy a most csak színes traktorgumikkal ellátott iskola udvarban legyen egy tisztességes játszótér, és ehhez a projekthez szerettünk volna valamilyen módon hozzájárulni, és ez a 30 éves jubileumunk az apropója, ahol ugye a különböző illusztris vendégeinket és üzleti partnereinket szerettük volna megkérni, hogy a grófnő adományát kiegészítve járuljunk esetleg közösen hozzá az iskolának, a játszóterének a felépítéséhez, és ehhez ugye a gyerekek is hozzájárultak, ugyanis rajzoltak. Úgy mondták az iskolában a tanárok, hogy 2 hétig Degenfeld lázban égett az iskola, és rengeteg gyermekrajzot kaptunk, és van egy különleges pezsgünk, amit 5 évig érleltünk Seprőn, tehát egy nagyon hosszan érlelt, különleges, mindegyik magnum, tehát egy 1,5 literes kiszerelésű pezsgő, és ezekre hát vakartuk a fejünket, hogy mi is legyen, és azt találtuk ki, hogy a gyerekrajzokat helyezzük rá a címkére, tehát úgy nyomtattuk ki a címkéket, hogy minden egyes pezsgőre a címke az egy külön-külön gyerekrajz, tehát hogy minden pezsgő teljesen egyedi, és ezeket a pezsgőket tettük bele a jótékonysági tombolába, ebből lehetett 20 darabot hazavinni a nyerteseknek, és így tudtunk összegyűjteni 1,5 millió forintot összesen a játszótérnek a részére az iskolának, amiért ők is nagyon hálásak, mi pedig nagyon hálásak vagyunk, mert tényleg így a közös munkával tudtunk valami olyat készíteni, olyat mutatni a közönségünknek, a fogyasztóinknak, amit egyébként nem sikerült volna a gyermekek nélkül, csak úgy magunktól.
2: Említette már, illetve elhangzott a biogazdálkodás, hogyan működik ez a Degenfeld birtokon?
3: Mi alapvetően nem arról szoktunk beszélni, hogy így permetezés, meg úgy vegyszerek. Nyilvánvalóan tele vannak a szőlősorok között ugye virágokkal, meg állatokkal, rovarokkal, azok ugye maguk is bevonzák ugye a különböző békákat, nyulakat, néha vaddisznót, őszt is, de hogy tele van élettel maga a szőlő, és azt szoktuk mondani, hogy amikor egy vevő egy ilyen bioterméket vesz tőlünk, ugye ezek biocertifikáltak az ültetvényeink és a boraink is, akkor igazából sok, mindig azt kérdezik először, hogy ez miben jobb neki, mint hogyha egy nem bio bort vesz, és azt szoktuk mondani, hogy itt igazából amit ő megvásárol az az, hogy valahol nagyon messze tőle van valahol egy négyzetméter, ami élettel van tele, és egy ilyen vibráló közeget teremt, és nem pedig egy legyomírtózott, lerovarírtózott kultúrsivatag, ahol a steril körülmények között tud kinőni a szőlő biztonságos körülmények között, hanem sokkal inkább bele van illesztve a szőlőültetvény a már ott lévő természeti közegbe, és nem pedig a természeti közeget vágjuk ki, és annak a helyére tesszük az ültetvényt. Szóval ez egy ilyen hozzájárulás valahol messze tőle egy területhez.
2: Említenek egy borsort, hogy milyen különleges volt ezen az ünnepségen, a 30. jubileumon. Megismerhetik a végterméket is, de hát ez egy nagyon jó PR értéket képvisel mindenki számára. Tehát kifele is sok mindent mutathat Tokaj-hegy aljáról.
3: Abszolút, abszolút így van. Amikor a grófnő és a férje, ugye Linner úr, a 90-es évek után ugye lehetőségük nyílt, hát ugye a Degenfeldstrasse-nak 150 év után újra ugye létrehozniuk, vagy újra megélniük az örökségüket itt Tokaj-hegy alján, és ugye a birtok felépült, akkor ugye ez egy elsődleges cél volt a nulladik perctől, ez a tulajdonosoknak is a látást mondja, ugye a grófnőtől nyilván a grófi család, a hagyományok megőrzése, az építészet, a műemlékek felújítása, és a Linner úrtól pedig az, hogy precíz, modern technológia, professzionalizmus, és ez a kettő, ahogy megvalósul, ebből származik például az is, ami a rendezvényen tapasztalható volt, hogy nem csak az, hogy van egy tradicionális tokai portfólió, hanem hogy például a friss boraink is, azok tényleg iszos precizitással vannak összetve, nagyon kristálytisztán és nagyon érthető módon közvetítik azokat a fajtákat, meg azt a termőhelyet, ahol vagyunk. És benne van ugye az innováció is, amit az étteremben is a Latorcai Csaba, ugye a séfünk tud közvetíteni, hogy ezeket a borokat egy teljes szabad hozzáállással szeretnénk, hogy párosítsa ételekhez, és így is például a rendezvényen is, ugye az ételpárosításoknál ugye a fő étel, ami nagyon örülök, hogy ilyen a legpozitívabb visszajelzéseket kaptuk, az egy ilyen szarvas Wellington volt, és ahhoz párosította ugye a tokai aszunkat, és jellemzően az emberek az édesborra azt gondolják, hogy édes étele lehet, de valójában itt nagy borról van szó, amit nagy ételekhez lehet párosítani, és így ezekkel a vastag, különleges, mély, hosszú ízű tokai bor különlegességekkel nagyon könnyen tudjuk helyettesíteni a nagy vörös borokat, amikor egy ételpárosításról van szó, ami egy meglepetésként szolgál, és a legjobb tényleg az, amikor visszahalljuk, meg látjuk az arcokon, hogy működik, és valami újat tapasztaltak, amit haza tudnak vinni az emberek. És ezt a fajta innovációt mind a természetvédelemmel kapcsolatban, mind pedig ugye magával a borkészítéssel, mind pedig a gasztronómiával kapcsolatban, ezt szeretnénk közvetíteni, és szeretnénk egy ilyen érthető, direkt módon edukálni róla az embereket, nem fellengzős módon, hanem csak bemutatni tényleg azt, hogy mennyire változatos a körülöttünk lévő világ, és mennyire változatos az, amit mi ezzel együttműködve el tudunk érni.
2: Tóth Máté birtok igazgatóként nyilván a gazdálkodást is felügyeli. A megváltozott időjárási viszonyok között milyen nehézségekkel állnak szembe?
3: Hát ez egy óriási téma, úgyhogy most nem tudom, hogy ha csak 2,5 órás az interjú, akkor nem fog beleférni, de alapvetően itt arról van szó, hogy nem csak felmelegedésről van szó, hanem inkább maga az időjárásnak a eloszlása, tömbösödése, hektikussá válása. Tehát nagyon sok ideig nem esik eső, utána nagyon gyorsan nagyon sok eső hullik le, egyik sem jó, és ez állít, igazából a kiszámíthatatlanság állít kihívásokat ugye a szőlészborászunknak, Súlyog Balázsnak, akinek ugye köszönhetjük ezeket a termékeket. És ez mind a klímaváltozásnak, mind pedig ugye a bioművelésnek a sajátossága, ez a folyamatos megfigyelés, adaptáció, fejvakarás, és gyakorlatilag nincsen két ugyanolyan év, amikor viszont a receptszerűen lehetne eljárni. De például amúgy talán most április volt egyébként a legmegrázó példa, amikor gyakorlatilag szinte azt mondhatjuk, hogy nem esett eső. Tehát az utóbbi több mint 150 évben ez volt a leg, bocsánat, 1901 óta ez volt a legszárazabb április, de aztán utána néztem, és 1901 óta vannak mérések, úgyhogy a hivatalos mérések, szóval valószínűleg jó formán valaha ez volt a legszárazabb áprilisunk, ami óriási károkat okozott a mezőgazdaságban. A szőlőnek mélyebbre mennek a gyökereinek, olyan hatalmas problémája ennyi kimaradással nem volt, de ez megmutatja azt tényleg, hogy bármelyik hónapban lehet egy olyan időjárási anomália, ami meghatározza a szőlőnek az egészségét. Ez nálunk nyilván az érési időszakban, augusztus-szeptember a legkritikusabb. Akkor nem csak az dől el nálunk, hogy milyen egészséges és milyen mennyiség, vagy milyen minőségű termés van, hogy elégnek-e a savak a nagy melegben, hanem ugye az is, hogy milyen körülmények adottak arra, hogy az aszusodás végbe tudjon menni, és ezeket a tokai édesbor különlegességeket milyen minőségbe és a mennyiségbe tudjuk majd realizálni.
1: Kedves hallgatóink, Tóth Mátéval, a fennállásának 30. évfordulóját ünneplő Tarcali gróf Degenfeld szőlőbirtok birtokigazgatójával beszélgetett Béli Katalin.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét János evangéliuma 15. fejezetének 14. verséből hallgassuk meg. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Nem mindegy, hogy valakit az ismerősödnek mondasz, vagy a barátodnak tartasz. De bármennyire is szeretnél valami elismert emberrel büszkélkedni és azt állítani, hogy ő a barátod, ha ő téged nem nevez annak, akkor hiába az igyekezeted. A barátságnak feltételei vannak. Mielőtt megkezdődött volna Jézus leírható testi szenvedése és leírhatatlan lelki tusakodása, pontosan körülírta, kik lehetnek a barátai. Mit gondolsz te? Az vagy? Honnan tudod meg? János evangéliumából. Itt találjuk Jézus barátságának a feltételét. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. És mit parancsol? Bármikor visszaolvashatjátok. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Parancsolja. Nos, Jézus barátja vagy? Mennyire vagy a barátja? Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Szívesen teszed-e, várod-e a javító, segítő életirányt, kiejtett szót, gondolatmenetet szabályozó parancsait? Magadnak válaszolj. Jézus már tudja. A mai ige magyarázat dr. Kereskényi Sándor lelkipásztor nevéhez fűződik,

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A független és objektív közmédia kialakítását célozza a Tiszapárt teljes átalakításáról szóló új törvényjavaslata. Mellétei Barna Márton országgyűlési képviselő közölte, a javaslat célja, hogy visszaadja a nyilvánosság méltóságát. A politikus kiemelte, hogy a közpénzből fenntartott intézményrendszer nem lehet a mindenkori kormány kommunikációs eszköze. A tervezet szerint megszűnik az MTVA struktúrája, és újra önállóvá válik a Magyar Távirati Iroda, valamint a Magyar Rádió és Televízió. A működést a független közmédia testület ellenőrzi majd, a vezetőket pedig nyílt pályázaton, szigorú szakmai szempontok alapján választják ki. A javaslat elfogadása esetén a jelenlegi vezetők megbízatása megszűnik, az átmenetet pedig a társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter irányítja. Országos választmányt tart és tisztújításra készül a KDNP. Várhatóan augusztus végén tartja országos választmányi ülését a fővárosban a Kereszténydemokrata Néppárt. A párt tagjainak kiküldött levél szerint az eseményen értékelik az elmúlt 4 kormányzati ciklus tapasztalatait. A Latorcai Csaba ügyvezető alelnök által jegyzett dokumentum alapján mérföldkőhöz érkezett a szervezet élete. A jövőbeli célok között a korszerű, keresztény értékeken alapuló válaszokat és a választói kapcsolatok erősítését jelölték meg. A megújulási folyamat részeként július elején egy memorandumot küldenek ki a párttagoknak, amit a nyáron véleményezhetnek. Az augusztus 30-ai ülésen a tervek szerint elrendelik a tisztújítást is, amely legkésőbb november végéig lezárulhat. A Mi Hazánk árgus szemekkel fogja figyelni a határokat a most hatályba lépett uniós migrációs paktum miatt. Torockai László pártelnök közösségi oldalán kifejtette, a paktum egy meghívó levél, amely legalizálja a migrációt. A politikus szerint a külső határokon nem lehet többé visszatolni az elfogott migránsokat, hanem regisztrálni kell őket. A rendelet értelmében a tagországoknak vagy át kell venniük a bevándorlókat, vagy fizetniük kell utánuk. Torockai László emlékeztetett, hogy Magyarország a paktum ellen szavazott, és nem készített végrehajtási tervet sem. A pártelnök hozzátette, az országgyűlésben többször is kérdezte Magyar Pétert a helyzetről, de konkrét választ nem kapott. Jubileumi egyháztörténeti tárlat nyílt a budapesti Rádai Házban Dunamellék 450 éves múltja előtt tisztelegve. A kiállítás célja, hogy a múltidézés helyett személyes kapcsolódási pontot kínáljon a jelen látogatóinak. Az ünnepség keretében felavatták a fát formáló rozsdamentes acélból készült udvari emlékjelet is. A gyülekezetek által felajánlott tárgyak és történetek egy közös közösséggé kovácsolják a résztvevőket. A látogatók egyedi kerámia gyűrűket helyezhetnek el áldásgyöngyként a fán, kifejezve egyházi identitásukat. A 2027. januárjáig megtekinthető tárlat ritka kánon példányokat, peregrinációs könyveket és urasztali terítőket mutat be. 83 oktatási intézményt szereltek fel modern bútorokkal és digitális eszközökkel a romániai Hargita megyében. A több mint 6 milliárd forintos fejlesztés az Európai Unió helyreállítási alapjából valósult meg. Táncos Barna, romániai ügyvivő miniszterelnök helyettes kiemelte, ez a forrás a jövő fontos befektetése. Bíró Barna Botond Hargita megyei tanácselnök szerint a cél az volt, hogy modern környezet várja a diákokat. Emlékeztetett, az új felszerelések mellett tavaly 54 elektromos iskolabuszt is üzembe állítottak a gyerekeknek. A tanácselnök hozzátette, a beruházással diákok tízezreinek biztosítanak esélyt a jobb tanulási feltételekhez. Nagy Zoltán Gyergyó Szent Miklós polgármestere elmondta, a program közvetlenül a helyi közösség jövőjébe fektet.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az amerikai szőlőkabóc az eredeti élőhelyén nem igazán tartják számon kártevőnek, mert ez a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma, ez feltehetőleg Európában alakult ki, tehát valószínűleg Franciaországból terjedt szét. Elsősorban égerfákról kerülhetett át más növényekre, eredetileg még annak idején. És az amerikai szőlőkabóca így ezzel a fitoplazmával már itt Európában találkozott, és hát ez egy szerencsétlen véletlen volt, hogy ez az idegen honos kártevő tudja terjeszteni az itt Európában kialakult fitoplazma kórokozóját, és nagyon hatékonyan tudja az egyik szőlőtőkéről a másikra átvinni.
2: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Mezőfi László kertészmérnököt, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet munkatársát hallották az imént, aki az amerikai szőlő kabócáról, hazánk egyik legnagyobb növényvédelmi problémáját okozó kártevőjéről mesél majd. Honnan érkezett, hogyan terjedt el, hogyan lehet és kell ellene védekezni?
1: Nem olyan nagyon szapora kártevő, nem alakít ki több nemzedéket egy évben. Védekezni lehet ellene például lemosó permetezésekkel. Itt őszi és tavaszi lemosó permetezést is ajánlott elvégezni. Ilyenkor ilyen olajos készítménnyel, nagy lémennyiséggel permetezzük le a szőlőtőkét, és akkor ez az olajos film permetlé, film rétegi bevonja esetleg az áttelelő tojásokat, és akkor a tojások megfulladnak ez alatt.
2: Remélem most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak a szerkesztő műsorvezetővel, Balázs Alexandrával itt az Európa Rádió Kitekintő című magazin műsorában. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A legnagyobb növényvédelmi problémát okozó kártevővé vált az amerikai szőlőkabóca Magyarországon. Évente egy nemzedéke fejlődik, tojásai nyár végétől tavaszig a szőlőtőkék és a vesszők kéreg repedéseiben pihennek. Ezért kiemelten fontos minden olyan beavatkozás, amely segíthet a károsító elleni küzdelemben. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet legújabb eredményei alapján ilyen lehet a szőlősorok közé vetett, fajgazdag, honos fajokból álló, nyárra virágzó réttté alakuló növénytakaró létesítése, ami Mezőfi László kertészmérnök, az ÖMKI kutatójának elmondása szerint kedvelt élőhelye számos olyan hasznos ízelt lábúnak, amelyek képesek csökkenteni a szőlőkabóca jelenlétét az ültetvényben.
2: Ez egy idegenhonos kártevő, és hát benne van a nevében, hogy amerikai szőlőkabóca, hanem most Észak-Amerikából érkezett, tehát ott az USA és Kanada határáról, környékéről került Magyarországra.
1: 2006-ban jelent meg, ha jól tudom, itt a hazai itt kertekben, itt Magyarországon, igen, és hogy kártétele a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma terjesztésében merül ki. Tehát magyarán ilyen aranyszínűre festi a szőlőket, ha megtámadja?
2: Hát ez változó, attól függ, hogy milyen szőlőfajtáról van szó. Tehát jellemzően a kékbogyójú szőlőfajták esetén ott ilyen pirosasan színeződnek el a levelek, vörösesen, pirosasan, míg a fehér szőlőfajtáknál ott tényleg ilyen aranysárgásan.
1: Na most 2006-ban jelent meg, de ha jól tudom, akkor a fitoplazmát először 2013-ban észlelték Magyarországon, és hogy ugye bejelentés köteles károsítónak számít. Tehát, hogy 2006 és 2013 között nem ismerték fel a gazdálkodók, vagy ott mi történt, hogy ennyi időnek kellett eltölnie?
2: Na most ez egy nagyon izgalmas kérdés egyébként. Úgy történt ez a dolog, hogy az amerikai szőlőkabóca bekerült Európába. Na most az amerikai szőlőkabóca, az alapvetően nem okoz kárt a szőlőn, tehát ott szivogat a szőlő levelein, de nem szokott olyan nagy mértékben felszaporodni, hogy a szivogatásával önmagában komoly kárt okozzon. Az amerikai szőlőkabóc az eredeti élőhelyén nem igazán tartják számon kártevőnek, mert ez a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma, ez feltehetőleg Európában alakult ki, tehát valószínűleg Franciaországból terjedt szét. Elsősorban égerfákról kerülhetett át más növényekre, eredetileg még annak idején. És az amerikai szőlőkabóca így ezzel a fitoplazmával már itt Európában találkozott, és hát ez egy szerencsétlen véletlen volt, hogy ez az idegen honos kártevő tudja terjeszteni az itt Európában kialakult fitoplazma kórokozóját, és nagyon hatékonyan tudja az egyik szőlőtőkéről a másikra átvinni. Na most mivel alapvetően ez az amerikai szőlőkabóca nem terjeszti a fitoplazmát, illetve nem ezzel érkezett Európába, ezért hát nagyon sok helyre először az amerikai szőlőkabóca jutott el, így már Európán belül is újabb és újabb területekre, és aztán később pedig a fitoplazma követte a vektorát, vektornak mondjuk azokat az ízeltlábúakat, amik terjeszteni tudnak mondjuk valamilyen növény, patogén, vírust vagy fitoplazmát, így az amerikai szőlőkabóca is egy fitoplazma vektor, és ide Magyarországra először az amerikai szőlőkabóca került be, mert a rovar az mindig mozgékonyabb, gyorsabban tud terjedni egyik területről a másikra, és aztán később pedig érkezett a fitoplazma. Na most a fitoplazma az csak és kizárólag növényi szövetekben tud életben maradni, és a kabóca terjeszteni tudja, az amerikai szőlőkabóca, de az amerikai szőlőkabóca nem tudja például a következő generációra átörökíteni. Tehát ha meghal a szőlőkabóca és lerakja a tojásait, akkor a tojásaiba nem kerül bele ez a fitoplazma kórokozó, így a következő évben újra föl kell vennie egy fertőzött növényről a fitoplazmát, és aztán tudja tovább terjeszteni. Na most ezért maga a fitoplazma fertőzés, mivel tovább örökíteni se tudja a kabóca, és a növényen kívül nem tud, a gazda növényein kívül nem tud életben maradni, ezért alapvetően lassabban tud terjedni, mint az őt terjeszteni képes kabóca.
1: Tehát magyarán akkor két dolog ellen kell védekezni, a kabóca ellen, a szőlő kabóca ellen, és a gazdanövény ellen is, ami lehet bálványfa, erdei szalag, éger és ugye különböző szőlőfajok.
2: Igen, a leggyakoribb gazdái ennek a fitoplazmának úgy néz ki, hogy a bálványfa és az erdei szalag, tehát ez a kettő lehet vélhetőleg a legfontosabb olyan rezervoár növény, amin fent tud maradni a fitoplazma. Ezen kívül van még egy pár növény, amin kimutatták a fitoplazmát, tehát például égeren is ott van a fitoplazma, és feltehetőleg az égerfákról származik eredetileg. Ugyanakkor ez Magyarországon, hát kevésbé gond, mert az éger az kifejezetten ilyen vizes élőhelyek környékén fordul elő. Magyarországon nem számottevő az égeres. Bálványfából viszont annál több van, és erdei iszalagból is. Tehát a bálványfa meg az erdei iszalag az mindenhol előfordul az országban, és ezért elsősorban ezek tudnak lenni azok a gazdanövények, amin fent tud maradni a fitoplazma, és át tud telelni mondjuk egyik évről a másikra, illetve hát a szőlő, és itt a kivadult szőlőtőkéket, a kihajtott alanyokat és egyéb szőlőfajokat, tehát ilyen díszkertészeti szőlőkön is, tehát mindenféle vitis fajon fönn tud maradni a fitoplazma.
1: És jól gondolom egyébként, hogy ez olyan, mint a dióburok fúró légy, ami ugyanígy nagyon-nagyon károsít, és ott is hiába végezzük el a kártevő elleni védekezést, ha például a szomszédunk ezt nem teszi meg. Tehát ha ilyen van, akkor szólni kell a szomszédnak is, hogy ő is védekezzen, mert egyébként visszafertőződhet a mi területünk.
2: Pontosan, ez egy nagyon érzékeny pontja a jelenleg kialakult helyzetnek, ugyanis azért az országban sok olyan elhanyagolt szőlőültetvényt lehet találni, aminek mondjuk fölhagytak a művelésével valami miatt, mert mondjuk elhunyt a gazdája, vagy valaki olyan örökölte, aki nem akar foglalkozni vele, vagy valamilyen okból kifolyólag nem akarták tovább folytatni az adott terület művelését, és úgy ott hagyták, ahogy volt. Na most az ilyen helyeken nincsen rendesen meccve a szőlő, az alany is nagyon sokszor kivadul, kihajt, felgyomosodik, és ezek fertőzési gócok lehetnek, de akár az ilyen elhanyagoltabb házikerti kisebb kis szőlős kertek is lehetnek fertőzési gócok, mert jellemzően hát nagyon sok olyan kert tulajdonos van, aki úgy termeszt, vagy hát úgy nevel egy-egy gyümölcsfát, vagy szőlőtőkét, hogy igazán nem ért mondjuk annak a növényvédelméhez, vagy a termesztéséhez, de hát ugye a hétvégi telken ugye elfér egy-egy gyümölcsfa, vagy egy-egy sor szőlő, és ezért nem ismerik föl időben mondjuk a betegségre jellemző tüneteket.
1: Ezt mondta, hogy a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó fitoplazma ellen közvetlenül ugye nem tudunk védekezni, hanem a fertőzés terjedését elsősorban az amerikai szőlőkabóc elleni beavatkozással tudjuk mérsékelni. Nagyon szapora kártevőről van szó. Mikor tudunk ellene a leghatékonyabban fellépni?
2: Szerencsére annyira nem nagyon szapora ez a kártevő, tehát évente csak egyetlen egy nemzedéke van. Úgy néz ki az életciklusa, hogy tojás formájában, hát a vesző kéreg repedéseiben telel át tojásként, és akkor olyan április-május környékén az időtől függően kelnek ki a tojásból a kis lárvák, és akkor azok szivogatnak a szőlő levelén, jellemzően a levél fonákon, és olyan június végére fejlődnek ki, és olyan június vége környékén kezdenek megjelenni a kifejlődött kabócák, és ezek már repülni is tudnak, és akkor ezek párosodnak, és akkor szépen olyan július és augusztus folyamán lerakják a tojásaikat, és aztán olyan szeptember vége felé nagyjából el is pusztulnak, és onnantól kezdve már megint csak a tojás van jelen. Tehát alapvetően nem olyan nagyon szapora kártevő, nem alakít ki több nemzedéket egy évben. Védekezni lehet ellene például lemosó permetezésekkel, itt őszi és tavaszi lemosó permetezést is ajánlott elvégezni. Ilyenkor ilyen olajos készítménnyel, nagy lémennyiséggel permetezzük le a szőlőtőkét, és akkor ez az olajos film permetlé, film rétegi bevonja esetleg az áttelelő tojásokat, és akkor a tojások megfulladnak ez alatt. Na most ezzel valamennyire gyéríteni tudjuk a tojásokat, de nem tudjuk teljesen tojásmentesíteni a szőlőtőkéket, És akkor aztán, miután kikeltek a kis lárvák, már tudunk a kis lárvák ellen mondjuk májusban védekezni. A legelején a kis lárvák ellen szintén az ilyen olajos készítmények kisebb koncentrációban kijuttatva hatékonyak lehetnek. Vannak környezetbarátabb alternatívák, mint például a spinozát hatóanyag, vagy narancsolajtartalmú készítmények, vannak ezen kívül még más szelektívebb növényvédőszerek is. Sajnos ezekkel az a probléma, hogy jellemzően sokszor drágábbak, mint a hagyományos széles hatásspektrumú piretroidok, amit hagyományos termesztésben szoktak alkalmazni. Tehát májusban már lehet a kis lárva ellen védekezni, és aztán júniusban és júliusban is lehet a nagyobb lárvák, illetve már az imágók ellen is permetezni.
1: Na most ugye a biológiai sokféleség fenntartása az elsődleges cél, én úgy gondolom, ma nem csak Magyarországon, hanem az egész világban. És az ökogazdálkodást folytatók, azok mindenféleképpen szeretnének vegyszermentesen dolgozni. Mi az, amivel segíthetjük a biológiai sokféleség fenntartását? Tehát hogyan léphetünk fel úgy az idegenhonos károsítókkal szemben, például a szőlőültetvényünkben, hogy nem használunk fel olyan szereket, ami árt?
2: Alapvetően megvan rá a lehetőség, hogy olyan készítményeket használjunk, amik szelektívebbek, tehát jellemzően a széles hatásspektrumú piretroidokat érdemes kerülni, hogyha fontos számunkra az, hogy a biológiai sokféleséget megőrizzük, már pedig remélem, hogy fontos mindenki számára. Csak tényleg az a probléma ezzel, hogy jellemzően a szelektívebb készítmények azok drágábbak, és nem minden gazda engedheti meg magának, hogy az adott szelektív készítményt használja föl. De vannak ilyen alternatívák, és az elkövetkezendő 1-2 évben valószínűleg több ilyen készítményt fognak engedélyezni, pontosabban már meglévő készítményeknek az engedélyokiratát fogják kiterjeszteni olyan formán, hogy szőlőben is felhasználható lehessen, hiszen mindenkinek érdeke az, hogy a gazdák hatékonyan vehessék fel a harcot a szőlőkabóca ellen, és ezt úgy tudják megvalósítani, hogy a környezetet a lehető legjobban kímélni tudjuk közben.
1: És egyébként így jön be az önök vizsgálata a virágos sorköztakaróval kapcsolatban, ugye, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, amely 2012 óta vizsgálja ezt, hogy milyen módszerek segítségével és mely növényfajok felhasználásával alakítható ki, ugye, a hazai ültetvények igényeinek leginkább megfelelő virágos sorköztakaró ajnövényzet a szőlő és a gyümölcsültetvényekben.
2: Igen, tehát 2012 óta kísérleteznek itt az intézetünkben ilyen virágos sorköztakarókkal, és 2020 óta pedig komolyabban vizsgáljuk a mindenféle ilyen növényegészségügyi összefüggésben ezeket a sorköztakaró növényzeteket, és így sokkal komolyabban nézzük, hogy a hasznos ízeltlábúakra nézve, illetve a kártevőkre nézve, például milyen hatása van egy ilyen sorköztakaró növényzetnek, és az eredményeink alapján úgy néz ki, hogy azok a helyszínek, vagyis azok a sorközök, ahol ilyen virágos vetéseket alkalmaznak a gazdák, ott jellemzően sokkal nagyobb egyetszámban vannak jelen különböző hasznos ízeltlábúak, hát elsősorban ugye beporzók, méhek például, vadméhek, de nem csak beporzók, hanem ragadozók is nagyobb egyetszámban vannak jelen az ilyen sorközökben, és úgy néz ki, hogy nem csak a sorközökben vannak jelen nagyobb egyetszámban a ragadozók, hanem még a szőlőtőkén is nagyobb egyetszámban vannak jelen a különféle ragadozók, mint pókok vagy ragadozó poloskák, fátyolkák például, és ezek együttesen úgy tűnik, hogy képesek valamennyire visszaszorítani a szőlő levelén táplálkozó kabócákat.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Mezőfi László kertészmérnökkel az amerikai szőlőkabócáról. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az Európai Unió tagállamai megállapodtak abban, hogy hétfőn megnyitják a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját. António Costa, az Európai Tanács és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint ez jelentős lépés előre. A két vezető közös közleményében kiemelte, a hétfői kormányközi konferencián az alapvető kérdéseket tekintik át. Ez a tárgyalási szakasz a jogállamiságtól a demokratikus intézményekig az Európai Unió alapvető értékeit és elveit foglalja magában. A nyilatkozat szerint a döntés elismeri Ukrajna és Moldova elszántságát, valamint a reformok érdekében végzett munkáját. Az elnökök hozzátették, a bővítés stratégiai döntés, amely a növekvő bizonytalanságok mellett minden tagállam közös érdeke. Társadalmi egyeztetést indított a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az ajánlott építőipari rezsióradíj rendeletéről. A kormány honlapján közzétett indoklás szerint a javasolt emelés hátterében a megemelkedett költségek állnak. A drágulást az energiaköltségek növekedése, az infláció, valamint az egészségügyi szolgáltatások díjai indokolják. A tervezett új összeg meghatározása a legfrissebb béradatokon, közterheken és ágazati számításokon alapul. A javaslat szerint az ágazati ajánlás alapján az áfa nélküli legkisebb rezsióra díj mértéke 7830 forint lenne. A rendelet tervezettel kapcsolatos szakmai és lakossági észrevételeket június 20-áig várja a szaktárca. Májusban enyhén élénkült a kereslet az ingatlan piacon, a magas árak ugyanakkor továbbra is visszafogják a vevőket. A Duna House becslése szerint az elmúlt hónapban csaknem 8900 lakóingatlan adásvétel realizálódott. A lakás célú jelzálog hitelek volumene ugyanakkor jelentős 70%-os éves bővülést mutat a piacon. A fővárosban az Otthonstart program hatására 26-ról 36%-ra nőtt az első lakásvásárlók aránya. Ezzel párhuzamosan a budapesti ingatlanpiacon látványosan visszaesett a befektetési célú lakásvételek száma. Vidéken a keleti országrész panelárai nőttek a leginkább, így a korábbi kelet-nyugati árkülönbség mára eltűnt. Közepes cseresznye termés várható az idén, mivel a hazai ültetvények jelentős része megmenekült a komolyabb fagykároktól. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Fruitweb közös prognózisa szerint a teljes hazai mennyiség 6-8 ezer tonna lehet. Ez a tavalyi fagyos évhez képest jelentős javulás, bár a korai fajtáknál így is számolni kell kisebb kiesésekkel. A betakarítás június elején indult be igazán. A szakemberek szerint a július elejéig kapható kései fajták jól teljesítenek. Az érési időszakban ugyanakkor az aszály és a hirtelen júniusi esők miatti gyümölcsrepedés több helyen is gondot okozott. A közlemény kiemeli, hogy a stabil és minőségi áru alap ma már csak a korszerűen felszerelt öntözött ültetvényekről biztosítható. Különleges tárlat nyílt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tiszadobon, ahol első alkalommal látható a gróf Károlyi Mihályné Andrássy Katinka kortárs műgyűjteménye. A NÖF Nonprofit Kft. Közleménye szerint a december végéig látogatható kiállítás a grófnő két évtizedes gyűjtői munkáját mutatja be. A gyűjteményben olyan neves nemzetközi és magyar alkotók munkái szerepelnek, mint Bak Imre, Viktor Vazarelli és John Wesley. Andrássy Katinka mecénásként a férje halála után hozta létre a dél-franciaországi Vansban a nemzetközi művésztelepet. Az alapítvány a hidegháború alatt menedéket és szabad alkotási lehetőséget biztosította korlátozott helyzetű magyar tehetségeknek. A most bemutatott műtárgyak jelentős része ehhez a különleges szellemi közösséghez és a franciaországi műhelyhez kapcsolódik.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Mezőfi László kertészmérnökkel az amerikai szőlőkabócáról. Önöket azért az sem vetette vissza, hogy amikor a vizsgálat elején voltak 2022-ben, akkor a szőlőkabócának az egyet száma még ugyanúgy alakult a kontroll és a vetett sor közökben. Viszont a fordulatot azt a 2023-as, 24-es és 25-ös évek hozták meg.
2: Hát mert igazából tehát először 2021 volt az első szezon, ahol már voltak olyan virágos vetéseink, amiket ilyen szempontból is felvételeztünk, csak aztán 2022-ben az a borzasztó nagy aszály, az eléggé visszavetette ezekbe a sorközökbe vetett vegetációknak a fejlődését, és gyakorlatilag így mondhatjuk, hogy a vizsgálatnak ez a része, ez onnan kezdődött, mert 2022-ben a spontán vegetációt tartalmazó sorközeinkben is nagyjából ugyanakkora volt a növényborítás, mint a vetett sorközökben, mert alig kelt ki valami akkor még a vetésből, mert pont a területeinket is nagyon nagy mértékben érintette az az aszályos évjárat, és ráadásul voltak olyan vetések, amik 2022 tavaszán lettek elvetve. Na most akkor egy 2022-ben még nem nagyon fejlődött ki így érdemben az általunk vetett magkeverékből semmi az aszály miatt, de 2023-ra nagyon szépen összeszedte magát a vegetáció, és akkor már tényleg hát szemmel láthatólag is a vetett sorközökben jóval nagyobb volt a növényborítás, nagyobb volt a virágborítás, tehát akkorra látszódott az, hogy kezdenek beindulni ezek a sorközök, és hát innentől kezdve pedig már egészen egyértelmű hatása is volt a sorközben előforduló ízelt lábúakra. Egyébként a 2022-es nagy aszály valamilyen szempontból tragédia volt, de azért ott is, hogyha egészében nézzük a sorközöket, mert itt azért nem egy-egy négyzetméteren vannak elvetve ezek a magkeverékek, hanem hát adott esetben több száz négyzetméteren, sőt ilyen fél hektárnyi területeken, ami magába foglal, vagy 8-10 egymás melletti sort és sor közt. Hogyha így megnézi az ember, akkor azért még az aszályos időben is egy-két virággal több van az ilyen területen, ez a vadméhek egyet számán még látszik is, de hogy a ragadozókat is érdemben tudjuk segíteni, ennél azért komolyabb virágborítás szükséges.
1: És volt különbség a között, hogy 6 vagy 19 növényfajt tartalmazó magkeverékkel vetették be a területet?
2: Alapvetően úgy tűnik, hogy nem nagyon van közte különbség. Esetünkben a 6 fajos magkeverékből kifejlődött sorköztakaró növényzet teljesített jobban, de itt feltehetőleg nem azért, mert ebbe csak 6 faj volt, a másikban meg 19, hanem egyszerűen a 6 fajos keverék volt valamivel előbb elvetve, egy fél évvel előbb, és egy kicsit jobban sikerült ott a vetés, tehát ott tudott nagyobb virágborítás, meg ott tudott nagyobb borítása kialakulni a vetett fajoknak, így feltehetőleg ezért alakult úgy, hogy ez teljesített jobban. A sokfajos vetésnek, tehát a 19 fajos vetésnek inkább már mondjuk a vadméhek támogatása kapcsán van szerepe, mert egy bizonyos fajszámon belül nem feltétlenül tudjuk jobban támogatni mondjuk a hasznos ízelt lábúakat, de a beporzókat még esetleg igen, mert a különböző beporzók különböző virág típusokhoz, különböző virágfélékhez adaptálódtak, és ezért a beporzó együttes biológiai sokféleségét azt feltehetőleg egy nagyon sokfajos vetéssel jobban tudjuk támogatni, mint egy 5-6 fajos vetéssel. De ha csak a ragadozók támogatása a célunk, vagy a talajélet támogatása, akkor nem biztos, hogy érdemes ilyen nagy, több tucat fajból álló keverékeket vetni.
1: Ugye az eredményeik mutatják, hogy a biológiai védekezés részeként a jól megválasztott virágos sorközvetés az eredményesen alkalmazható, de önmagában ez azért nem elegendő, tehát a kabócák ellen másféle módon is védekezni kell, illetve a fitoplazma ellen.
2: Igen, a vizsgálatunkban itt enyhén csökken az egyet száma az amerikai szőlőkabócának. Hogyha mindenféle kabócát nézünk, ami a szőlő levelén táplálkozik, akkor ott már jóval egyértelműbb a különbség, hogy a virágos vetett sorközökben ezek kisebb egyetszámba fordulnak elő. Tehát valamennyivel csökken az egyetszámuk, de értelemszerűen, tehát így is lesz belőlük sajnos az ültetvényben, tehát ezzel teljesen nem tudjuk megoldani a problémát, de jól kombinálható különböző egyéb praktikákkal. Tehát érdemes azt tudni például, hogy az alapos és rendes meccés az nagyon fontos, mert ugye a szőlővessző kéreg repedéseiben telelnek át ezek a tojások, és hogyha mi rendesen megmetszük a szőlőt, és a meccési nyesedéket eltávolítjuk az ültetvényből, akkor azzal valamennyire tudjuk csökkenteni az áttelelő tojások számát. Fontos az is, hogy távolítsuk el a környékről az ilyen kivadult szőlőtőkéket, vagy a kihajtott alanynak a hajtásait is távolítsuk el. Jellemzően oltványokat használunk a szőlő telepítésénél, ahol az alany amerikai, és az amerikai alanyon mindig hatékony, azt jobban kedveli az amerikai szőlőkabóc, azon gyorsabban, hatékonyabban tud felszaporodni, fogalmazunk úgy, és ezért fontos az alanyok eltávolítása is, ráadásul az amerikai szőlő alanyon adott esetben tünetmentesen is fönn tud maradni a fitoplazma, tehát ezért is kivadult alanyokat el kell távolítani a szőlőültetvény környékéről, hogyha van erre lehetőségünk, és természetesen a fitoplazmának az egyéb gazda növényeit is, hát itt elsősorban a bálványfa és az erdei szalag az, aminek a gyérítésével a leghatékonyabban tudjuk gyéríteni a környezetben a fitoplazma egyetszámát, vagy hát az előfordulási gyakoriságát.
1: Az, hogy ellenállóbb legyen a szőlő, arról is beszéltünk, hogy kondicionálni kell a szőlőtőkéket erősíteni, de hogyan lehet még egyébként ellenállóbbá tenni? Tehát az, hogy például a terület heterogenitását növeljük, ezt mivel tehetik meg? Egyáltalán erre hajlandók a tulajdonosok?
2: Úgy veszem észre, az elmúlt években egyre többen hajlanak arra, hogy alkalmazzanak olyan jellegű agroökológiai praktikákat, ami a terület heterogenitását növeli. Egyre többen hajlanak arra, hogy mondjuk különböző sorköztakaró növényeket vessenek a szőlősorközbe, de ugyan nagyon sokan nem annyira nyitottak még ezekre a dolgokra. Na most a sorköztakaró növényeken kívül például hagyásfákkal elszórtan fák ültetésével a szőlőültetvénybe, ezzel is tudjuk támogatni a biológiai sokféleséget, az ültetvény szélén létrehozott erdősávok, bokros bozótos foltok megint csak tudnak nagyon jól működni és növelni a terület biológiai sokféleségét. Keveset beszélnek még itthon nálunk arról, de nagyon fontos szerepe van az énekes madaraknak és a denevéreknek is különböző kártevők kérítésében, tehát ez is nagyon szépen látszik már hazai vizsgálatokból is, hogy a erdős területekhez közelebbi ültetvényeken például sokkal nagyobb a denevérek aktivitása, akik eredményesen tudnak gyéríteni különböző olyan molylepkéket, amik akár kártevői is tudnak lenni a szőlőnek. Tehát ezért érdemes ilyen kisebb facsoportokat, fákat meghagyni, akár ültetvényen belül is, vagy ültetvény mellett, és ezzel is tudjuk támogatni a természetes ellenségeket.
1: Önök összeállítottak egy olyan hasznos anyagot is, ami az Ömki oldalán megtalálható, amiben tanácsokkal látják el azokat, akik szeretnének védekezni az amerikai szőlőkabóca és a fitoplazma ellen, és itt nem csak azoknak adnak tanácsokat, akik ökológiai termesztést folytatnak, hanem ez azoknak is hasznos lehet, akik szokványos művelésben készítik fel a szőlőültetvényüket.
2: Igen, tehát már többféle ilyen információs anyagunk is elérhető az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet honlapján. Ezekben az anyagokban összefoglaltuk a főbb eredményeinket ezekkel a kutatásokkal kapcsolatban, de még nagyon sok, tehát több publikáció megírása is folyamatban van, de alapesetben a magyar nyelven elérhető információs anyagokban például nagyon jól össze van foglalva az, hogy hogyan érdemes létesíteni, illetve fenntartani ezeket a virágos sorközöket, és hogy alapesetben mit várhatunk ezektől a sorközökről, milyen természetes ellenségeket tudunk támogatni velük, tehát ilyen jól összefoglalva ez megtalálható az intézetünk honlapján is.
1: Egy nagyon kicsit visszatérnék a ragadozókra, amelyek az amerikai szőlő kabócával táplálkoznak. Melyek ezek az ízelt lábúak? Tehát például melyek azok a pókfajok, amelyek előszeretettel eszik mondjuk az amerikai szőlő kabócának a lárváját?
2: Na most a pókok közül alapesetben valószínűleg a legtöbb a szőlőültetvényekben előforduló, a szőlőtőkéken előforduló pók az valószínűleg képes elfogyasztani a szőlőkabócát. Tehát itt vannak olyan pókok, amik aktívan vadászva, mondjuk ugrópókok keresik a prédájukat, ezek is meg tudják enni a szőlőkabóca lárváját, vagy a kifejlett szőlőkabócát, és a hálószövő pókok hálójába is bele tud gabajodni a kifejlődött, már repülni képes szőlőkabóca. Tehát a pókok úgy általánosságban véve képesek fogyasztani, sőt fogyasztják is, nekünk is sikerült megfigyelni olyan pókot, ami amerikai szőlőkabócát fogyaszt. Most a pókokon kívül vannak olyan ragadozó poloskák, amik szintén nem válogatósak, ezek is nagyon gyakran ott lehetnek a sor közben, sőt a szőlőtőkéken is. Ezek a szőlőkabóca tojását, illetve a lárváját, kisebb lárváját tudják kiszivogatni például. Megint csak vannak olyan ragadozók, amik úgy általánosságban véve nagyon sokféle ilyen kisebb termetű ízelt lábút el tudnak fogyasztani, tehát akár katicabogarak is elfogyaszthatják a kisebb lárvát, de például a fülbemászók esetében még valószínűbb, hogy fogyasztanak kabóca lárvákat, vagy épp vannak olyan egyenes szárnyak, olyan lombszöcskék, amik szintén mindenféle ilyen kisebb termetű ízelt lábút elfogyasztanak, ezek is nagyon sokszor ott vannak a szőlőben. És hát ezen kívül még gyakori ragadozók szőlőtőkéken a különböző fátyolkák lárvái. Hát a fátyolka lárvákból bár adott esetben nagyon nagy számban rakják le a fátyolkák szőlőlevelekre a tojásaikat, ott még nem egyértelmű, hogy ezek a fátyolkák mennyire tudják fogyasztani mondjuk a szőlőkabócának a lárváját vagy a tojását. Minden esetre azt tudom mondani, hogy a pókok, ragadozó poloskák, fülbemászók, lombszöcskék, ezek majdnem biztosan fogyasztják ezeket a szőlőkabóca lárvákat.
1: Lesz még folytatása ennek a vizsgálatnak? Hiszen azért ez egy nagyon sokrétű a virágos sorközvetésnek a szerepe, amit ugye a szőlőültetvényekben vizsgáltak. Hogyan tovább?
2: Reményeink szerint igen, lesz még folytatása, és szeretnénk kicsit jobban foglalkozni az amerikai szőlőkabócával, és azt nézni, hogy milyen környezeti tényezők, milyen agroökológiai praktikák azok, amikkel legalábbis valamelyest tudjuk mérsékelni az egyed számát, vagy hát kedvezőtlenebb körülményeket tudunk teremteni az amerikai szőlőkabóca számára.
1: Egyébként nemzetközi viszonylatban mit szóltak, mert ugye a franciaországi Bordóban mutatták be az eredményeiket?
2: Igen, sajnos azon a konferencián végül csak poszteren tudtuk bemutatni ezeket az eredményeket, és hát a poszter szekció az mindig olyan kicsit olyan mellőzött. Ugyanakkor az eddig is sejthető volt, hogy ezek a virágos sorközvetések sok kabócafajnak nem annyira kedveznek. Na most így konkrétan erre azért kevés bizonyíték volt eddig, hogy ezekkel a virágos sorközvetésekkel az amerikai szőlőkabócát is valamelyes korlátozni lehet, úgyhogy mindenféleképpen ez újszerű eredmények, és hát jelenleg azon dolgozunk, hogy ez valami nemzetközi tudományos folyóiratban is napvilágot lásson az ebből készült tudományos publikáció.
1: Azért ez nagyon jó dolog, én úgy gondolom, főleg akkor, hogyha nemzetközi viszonylatban is felfigyelnek erre. Én azt hittem, hogy erre már volt külföldön példa, tehát hogy ezt is vizsgálták az amerikai szőlőkabóca esetében.
2: Alapvetően igen, már hasonló vizsgálatból azért elég sok volt már, és azt is többször megállapították, hogy ezekkel a virágos sorközvetésekkel tényleg lehet a ragadozókat eredményesen támogatni, és hogy néha ezek a ragadozók tényleg képesek bizonyos kártevőket korlátozni, de konkrétan az amerikai szőlőkabócával kapcsolatban ezt még így nem nagyon tudta úgy egyértelműen kimutatni korábbi kutatócsapat.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben Mezőfi László kertészmérnök, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kutatója mesélt arról, hogyan lehet és kell védekezni az amerikai szőlőkabóca ellen.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel természetesen nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 órakor. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Teljesen átszerveznék a közmédia intézményrendszerét, benyújtották az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakítása vonatkozó kétharmados törvényjavaslatát a Tisza párt képviselői. A tervezet megszüntetné a jelenlegi MTVA modellt és különválasztaná a műsorszolgáltatást a hírügynökségi tevékenységtől. Az MTVA beolvadna a Dunába. Az új cég Magyar Rádió és Televízió néven vinne tovább minden audiovizuális feladatot. Emellett újra önállóvá válna a távirati iroda, a közmédia új, paritásos felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lenne. A javaslat szerint a médiacégek vezérigazgatóit nyílt pályázaton választanák ki, szigorú szakmai és összeférhetetlenségi szabályok mellett. A törvény elfogadása esetén a közmédia jelenlegi vezetőinek és a médiatanács tagjainak a megbízatása azonnal megszűnne. Feszült a helyzet a tejtermelés munkaerőpiacán, külföldi alkalmazottak nélkül ugyanis nincs elég munkavállaló az ágazatban. A tejterméktanács közlése szerint a hazai vállalkozások aggódnak a nehezen pótolható dolgozók esetleges elvesztése miatt. A fizikai állatgondozása és a fejésre évek óta szinte lehetetlen megfelelő felkészültségű belföldi munkaerőt találni. A technológiai fejlesztések és a modernizáció is csak részben képesek enyhíteni ezt a folyamatos kapacitás hiányt. A külföldi dolgozók tartózkodási engedélyének lejárta és elbocsátásuk komoly működési zavarokat okozhatna a telepeken. A terméktanács folyamatosan egyeztet a kormánnyal a stabil termeléshez szükséges intézkedések meghozatala érdekében. 40 millió forint értékű humanitárius segélyszállítmányt adott át Tiszaújlakon a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Az ágynemükből, hálózsákokból és higiénés csomagokból álló adomány az ENSZ menekültügyi szervezetének felajánlásából származik. A támogatás a Kárpátaljai Református Egyházkerület közvetítésével jut el a frontvonal közeli Szumi és Harkov megyékbe. Zán Fábián Sándor püspök kiemelte, a szállítmánnyal a legkiszolgáltatottabb frontvonalban élő családoknak segítenek. A püspök azt is hozzátette, hogy a támogatás a kelet és nyugat-ukrajnai lakosság közötti szolidaritást is erősíti. Katona Viktória, a Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatója isteni gondviselésnek nevezte a segítségnyújtás lehetőségét. A kelet-ukrajnai területek képviselői meghatottan mondtak köszönetet a Magyarországi Karitatív Szervezet támogatásáért. Ingyenes tüdőrák szűrése várja az aktív dohányosokat egész nyáron az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A daganatos megbetegedés sokáig tünetmentes maradhat, ezért kiemelten fontos a korai elváltozások időbeni felismerése. A jelentkezők alacsony dózisú CT vizsgálaton, légzésfunkciós felmérésen és személyre szabott tanácsadáson vehetnek részt. A térítésmentes szűrése azokat az 50 és 74 év közötti lakosokat várják, akik legalább 15 éve dohányoznak. A résztvevők a leszokást segítő digitális mobil alkalmazást, valamint életmód követő támogató programot is igénybe vehetnek. A vizsgálatokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Míg a jelenlegi hőmérséklet inkább a májust idézi, a következő héten az idei első tartósabb kánikula is megérkezik. A Hungaromet ZRT tájékoztatása szerint a következő napokban még kitart a változékony és az átlagosnál hűvösebb idő. Szombaton egy meleg front érkezik, majd vasárnap és hétfőn ismét egy hullámzó hideg front alakítja az időjárást. Eközben azonban Délnyugat-Európa felett egy magas nyomású zóna épül ki, amely fokozatosan a térségünk felé húzódik. Az anticiklon áramlási rendszerében egyre szárazabb és melegebb levegő érkezik, így erőteljes melegedés kezdődik. A jövő hét második felében a napi csúcsértékek már meghaladják a 30, a következő hétvégén pedig a 35 fokot is. De ne szaladjunk ennyire előre.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megéri.

0: Énkül néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcs hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket. A szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kisanti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval a C-vitamint tartalmazó kozmetikai termékekről beszélgettünk.
2: Elsősorban ugye az UV-sugárzásnak a káros hatásait tudja csökkenteni mindenféle antioxidáns, tehát ide az E-vitamin is ide tartozik, meg a C-vitamin is.
1: Majd Bábel László kertészmérnököt, kertünk egyik új kedvenc növényéről, a bugás hortenziáról és annak gondozásáról kérdeztem.
3: Azt telepíthetjük szolitár növényként, tehát egy bokorként is, de csinálhatunk belőlük akár sövényt is, de olyan szinten kell ültetnünk, hogy 2-3 méter tőtávolságra kell ültetni a bugás hortenziát, mert meg fog nőni, és különben összeér, és egymást elnyomják.
1: Adásunk végén Stanislaw Bertalan Schieffel az ételek sűrítésének lehetőségeiről beszélgettünk.
4: Pontosan ezt jelenti, igen, ez a saját anyagával való sűrítés, hogy akár egy borsólevest, egy borsófőzeléket veszek ki az alapanyagból, leturmixolom, és azzal sűrítem be, és utána attól függ, tehát azért egy picit ez egy drágább folyamat, mert akkor nyilván több alapanyagot kell felhasználnom. Tisztes, keményítős kötések általában ugye azok az olcsóbb megoldások.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam a telefon vonal másik végén Kishonti Csilla, állandó kozmetikus stílus tanácsadónk. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Mese.
1: Én felvetettem azt neked, hogy beszéljünk már arról, hogy a drogériákba járva, ugye arc vagy testápoló szereket keresve, nagyon gyakran feltűnik az, hogy fel van tüntetve a csomagolásokon, hogy C-vitamin tartalmaz. Miért kell nekünk az, hogy a külső bőrápolási termékeinkben is legyen C-vitamin?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye hát a C-vitaminre úgy tekintünk, nem? Tehát, mint egy ilyen legrégebbi vitamin, tehát gyerekkoromban is a C-vitamin, amit belsőleg szedtünk, és egy ilyen általánosan is elfogadott vitaminnak tekintjük. De leginkább ez ugye belsőre korlátozódott. Aztán egy jó pár évvel ezelőtt felfedezték, hogy hát kívülről ugye a bőrre is, mint antioxidáns, ugye nagyon jótékony, ugye? Tehát ez az elsődleges feladata, hogy antioxidáns legyen, mert hogy mit is csinálnak az antioxidánsok, ezt ma már elég sokat halljuk. Elsősorban ugye az UV-sugárzásnak a káros hatásait tudja csökkenteni mindenféle antioxidáns, tehát ide az E-vitamin is ide tartozik, meg a C-vitamin is, hogy semlegesíti a szabad gyököket, amik az UV-sugárzások alakítanak ki a bőrünkre érve. A szabad gyökök, amelyek bőrroncsoló, betegséget okozó hatásúak. És ezt képesek az antioxidánsok semlegesíteni, ilyen kamikáza módjára beépülnek oda. De ezen túl segít például a pigmentfoltokon, a bőr fakóságán, tehát ezen az egyenetlen tónuson. Tehát érdemes bőrhalványításban is bevetni különböző formában. És amit talán legkevesebben tudnak, hogy hosszú távon a kollagén képződést is segítik. Tehát ez nagyon fontos. Tehát így gyakorlatilag egy anti-aging bőrápoló hatása is van a C-vitaminnak, ami hát nem elhanyagolható szempont, hiszen úgy mondjuk a C-vitamin, hát ez egy nagyon egyszerű vitamin, és ha már ezzel lehet fokozni a kollagén szintézisét, akkor ez milyen jó dolog így C-vitaminos krémet használni. Azért ez nem ilyen egyszerű, mert azt is tudjuk, hogy a C-vitamin rendkívül bomlékony. Ugye a főzéseknél is mindig mondják, hogy oké, hogy most zöldséget eszünk, főzünk, de gyakorlatilag hőre nagyon instabil molekula, és azonnal elkezd bomlani. Ugye a főzéssel a C-vitamin gyakorlatilag levegőbe száll, tudjuk. De ez más területen is így van, így a krémekkel, a bőrápolással is. De ez okozza itt a gondot általában a C-vitaminos termékekkel, hogy nagyon nehezen lehet stabillá tenni olyan formában, hogy ráadásul még ugye fel is szívódjon a bőrbe. Tehát többféle nehézséggel találja szembe magát mindig a kozmetikai ipar, de hát szerencsére azért találnak ki jó dolgokat. Ugye nem minden C-vitamin egyforma, ami rá van írva a dobozra, ugye nagyon sokféle van, tehát ami leginkább hatásos formula, az az aszkorbinsav, mégpedig egy L-aszkorbinsav néven fut, ami azért egy nagyon kényes molekula, de ez a leghatásosabb, tehát megpróbálják ezt használni, de valóban, hogy gyorsan bomlik. Tehát ugyanúgy, mint ahogy az ételben a főzéskor, itt is a fény, a levegő, a meleg károsíthatja, és gyorsan bomlásra kényszeríti ezt a szkorbinsav molekulát. És ráadásul a pH-ja is kényes, hogy milyen savas közegben tudják a krémekben ezt tárolni, vagy hozzáadni, mert bizony ennek szüksége van egy savas közegre. Enyhén savas közegű a bőrnek a felszíni pH-ja, azért és hívjuk ki a bőrnek a védőrétegét ilyen savköpenynek, ami hát sok kórokozótól tudja a bőrünket megvédeni. Az ilyen 5.5 hivatalosan, de azért 4.5-5.5 között ingadozik, ugye ez nem mindig állandó. Tehát ez is már egy savas, de ugye a C-vitaminnak, tehát ennek a tiszta C-vitaminnak, az L-aszkorbinsavnak pedig egy ilyen hármas, max. Négyes, tehát 3-4 közötti pH szükségeltetik ahhoz, hogy ez ne bomoljon le. Tehát már egy bőr pH értékén ugye azonnal elkezd bomlani, ahogy a bőrre kerül. És ugye ezt valahogy meg kell akadályozni. A kozmetikumokban. Ez egy elég bonyolult folyamat, én is csak olvastam róla, de hát én nagyon részletesen nem tudom elmondani. A leghatásosabb, ami nem vízoldékony formában, tehát nem vizes formában kerül a bőre, bár az szívódna fel ugye a legkönnyebben, ugye itt bőrön keresztül, tehát valahogy úgy kell megoldaniuk, krémesebb formában is, hogy kevésbé bomoljon le, átjusson a bőr védőrétegén is, tehát valóban fel is szívódjon. Lehet szérum formájában is, és krém formájában is, attól függően szívódik fel, hogy mennyire sűrű, vizesebb, vagy sűrűbb be a krém, de általában az ilyen laza, mint az ilyen testápolók, ilyen lotionok formájában elég jól tudják formulázni ezt a rendszert, tehát ilyen emulziók formájában ezt a C-vitamint, és elég jó hatékonysággal tud felszívódni, és valóban tudja lassítani az öregedést, tehát ott már a kollagén szintézisbe is be tud lépni. A bőr felszínén lévő ugye pigmentfoltokra is azért van hatással, mert hogy a pigment képződésbe tudnak beavatkozni. Vannak másféle C-vitamin származékok is, például a ilyen nátriumos vagy magnéziumos formában lévő aszkorbinsavak vagy C-vitamin származékok, amelyek sokkal stabilabbak, de kevésbé hatásosak. Tehát krémekben azért nagyon gyakran ezeket használják. Most, hogy ezt tudjuk ellenőrizni, hogy mi van a tégelyben, hát nem nagyon. Maximum az incilistát azt tudjuk megnézni, hogy milyen formátumú C-vitamin van benne, így, hogy ez az aszkorbinsav, vagy valamilyen kombinált más aszkorbinsav származék. Hát igen, ez lehet, mint mondtam, ilyen magnézium, aszkorbil, foszfát, vagy nátrium, azt, tehát ha így kezdődik az aszkorbin szó, hogy nátrium vagy magnézium, akkor ugye ez egy sója a C-vitaminnak, és ez egy kicsit stabilabb, de nem annyira hatásos. Most hát akkor melyik legyen? Én is nehezen tudom megfogalmazni. A leírásokban az szerepel, hogy maga ez az aszkorbinsav, ez sokkal hatásosabb, és nem kell túl magas és túl töménységében bevinni a bőrbe. Mivel ugye erős pH-t kell ehhez használni, hogy bejusson a bőrbe, általában egy ilyen 10-15%-os töménységű aszkorbinsav már nagyon jó. De általában a százalékot, tehát a töménységet nem tüntetik fel a krémeken, úgyhogy ezt nem tudjuk leellenőrizni, de ha valahol ilyen aszkorbinsav nevet találunk, akkor az már jó hír, mert benne van a krémben az aszkorbinsav formája a C-vitaminnak.
1: Ha most kívülbelül használunk, akkor az dupla hatás?
2: Megerősíti a belső adagolás a külső hatást, tehát összeadódik, nem pótolja teljesen a belső C-vitamin szedése ugye a felszínről adagolt C-vitamint, különösen ugye az ilyen pigmentfoltokra, mert azok nagyon felszínesek. De egyébként, mint minden ételből származó vitamin, az hosszú távon ugye a vérkeringéssel eljut a sejtekhez, tehát a sejtek is innen kapják a tápanyagokat. Tehát igenis, kiegészíti a külsőlegesen használt C-vitamint. Tehát nyáron, különösen amikor ilyen nagyon erős az UV-sugárzás, akkor bizony érdemes ezt így kívülről is, belülről is egyaránt alkalmazni. Tehát annyit azért fontos megérni, hogy amit kívülről kenünk a bőrünkre, azok leginkább felszínesen hatnak oda, ahova felkedjük. Tehát a bőrünket ott azon a területen védik így, vagy segítik ugye az UV-sugárzástól védeni, és segítenek a pigmentfoltokon, a finom ráncokon, míg mondjuk a kollagénszintézist már egy belső legszedett C-vitamin jobban tudja támogatni. Ezért is ugye most divatos kollagént szedni por, kapszula folyadék formájában, és ahhoz például kifejezetten jótékony, hogyha belülről még C-vitamint szedünk. Úgy gondolnánk, ó, hát C-vitaminos krém, hogy hát ez milyen általános, pedig hát egy ilyen nagyon alap és rettentően egészséges dolog a bőrünknek. És egyébként most visszagondolok, itt régen a Matisznak volt olyan C-vitaminja, ugye ez a francia termékcsalád, amivel dolgozom, hogy ilyen szárított, liofilizált kis gömböcskék voltak, amelyeket használat előtt kellett feloldani, akkor ilyen tejsavval, de vízzel is lehet egyébként, és úgy nagyon frissen tudtuk fölkenni a bőrünkre azt a pár cseppnyi egy adagnyi kis gömböcskét, egy ilyen C-vitaminnak. Tehát ez lenne az igazi optimális formula, hogyha esetleg ilyet többet lehetne kapni, és az is kérdés lehet, hogy ugye veszünk a gyógyszertárba a szkorbinsavat, tehát C-vitaminport, hogy azt lehet-e, hát azt nem ajánlom, mert fogalmunk sincs azt, hogy ugye mennyit kell belőle fölkenni. Borzasztó irritációt is tud okozni, tehát különösen az érzékeny bőrűeknek amúgy is érdemes gyengét C-vitamin formulákkal próbálkozni, mert kipirosodhat, csíphet, ekcémát okozhat, tehát hogy így nem ajánlanám, de hogyha valahol lehet kapni gyártó által igazolt ilyen szárított vagy porított formában, ahol már jól beszabályozták ugye a töménységet, a formulát, és azt felvitel előtt hígítani, az lenne a legtökéletesebb. Úgyhogy érdemes esetleg ilyenre vadászni, hogyha ilyen kapható ma a piacon. Nem tudom én se, de lehet utána fogok ennek nézni, hogy kapható-e valahol ilyen liofilizált formában C-vitamin kapszula, mert az lenne a legigazán jobb a bőrünkre. Még egy dolog, ami eszembe jutott róla, hogy ugye mivel nagyon gyorsan bomlik és oxidálódik, ugye ha a szérum formájába látjuk a C-vitamint, az többnyire víztiszta vagy ilyen világos sárga. Ahogy oxidálódik, elkezd sötétedni, mint ahogy ugye almatesztek is szoktak lenni, hogyha kint hagyjuk a levegőn, ugye elkezd barnulni. A C-vitamin ugyanígy van. Először sötét sárga, narancssárga, még egészen be is tud barnulni. Tehát, hogyha látjuk, hogy már ilyen mélyebb a színe, ha olyan üvegben van és látható, akkor az már nem működik. Ezért is nem jó átlátszó üvegben tárolni, tehát a jó C-vitamin, hogyha szérum formájában van, akkor a sötét üvegben tárolandó, és nagyon sokszor rá szokták írni, hogy hűtőszekrényben, tehát hogy ilyen biztonsági tárolások is legyenek.
1: Én köszönöm szépen, hogy velünk voltál, és megosztottad velem is a hallgatók ezeket az információkat. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten újból beszélünk valami izgalmas témáról. Szia!
2: Köszönöm szépen én is. Szia, Mese!

Kevés-kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátotod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé. Fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrönddel, fütyülni örök.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Bábel László kertészmérnököt, szép jó napot kívánok!
2: Köszönjük, és én is köszöntöm a hallgatókat.
1: A mai témánk izgalmas lesz, ugye nagyon sok kertben látunk olyan dísznövényeket, amelyek most lettek egyre népszerűbbek. Ilyen például a bugás hortenzia, ami tudom, hogy régóta létezik, mégis most rengetegen vásárolnak a kertükbe, lehet kapni a kertészetekbe is. Aztán itt van például a japán juhar, ami egy gyönyörű piros levelű növény. Hát erről fogunk most beszélgetni, hogy mit kell, hogy tudjunk róluk, milyen életkörülményeket kedvelnek, hát és hogyan gondozzuk őket. Szerintem kezdjük a virágzóval, a bugás hortenziával, mert hogy ugye az virágzik, tehát hogy ennek ilyen véges a nevelési időszaka, mert a cél az, hogy virágba boruljon, és azzal díszítsa a kertünket.
2: Hát a bugás hortenziáról azt érdemes tudni, hogy hasonlóan a sima hortenziához, ez is sem annyi talajt igényel. Csak annyi különbséggel, hogy a bugás hortenzia az kevésbé igényli a savanyú talajt, a semleges, hogy enyhén messzes talajon is el van. Nem olyan, tehát nem annyira kényes, mint egy sima hortenzia. Ráadásul mind a kettő, a sima hortenzia is, és a bugás hortenzia is vízigényes. Tehát ezt megint csak figyelembe kell venni ezeknél. Nagyon sok vízre van szükségük. A bugás hortenziát, ha telepítünk, azt telepíthetjük szolitár növényként, tehát egy bokorként is, de csinálhatunk belőlük akár sövényt is, de olyan szinten kell ültetnünk, hogy 2-3 méter tőtávolságra kell ültetni a bugás hortenziát, mert meg fog nőni, és különben összeér, és egymást elnyomják, így viszont a 2-3 méteres tőtávolsággal azért szellősebb lesz, és ez azért fontos, hogy például bizonyos gombafertőzések ne alakuljanak ki náluk. A bugás hortenziát is metszeni kell, tehát ritkító metszése be kell részesíteni, pontosan ezért, hogy a gomba fertőzések kevésbé alakuljanak ki, mert például a szürke penész az hajlamos arra, hogy akár a virágot is megtámadja, és azon jelenik meg. Tehát hiába van gyönyörű virágunk, gyönyörű rózsaszín virágja van a bugás hortenziánknak, és megjelenik rajta a szürke penész, és pillanatokat elpusztul. Ezzel így lehet védekezni a legegyszerűbben, hogy megelőzzük a problémát, illetve a növénynek a tápanyag ellátását biztosítjuk, illetve a termőhelyi optimumot próbáljuk neki megadni, amiben ő eredetileg jól érzi magát. Tehát amihez ő hozzá van szokva.
1: A bugás hortenziát ilyen nagy dézsás növényként is nevelhetjük?
2: Igen. Lehet ezt akár dézsás növényként is tartani, de lehet kertbe is kiültetni. Tehát például egy teraszon, egy erkélyen, a dézsába egy bugás hortenzia jól érzi magát, árnyékba vagy félárnyékba, nem szereti a tűző napot. Tehát például akiknek olyan erkélyük van, vagy olyan teraszuk van, ahova csak kora reggel, vagy késő délután süt be a nap, vagy egyáltalán nem süt be, mert mondjuk északi, vagy közeli északi fekvésű, azok is ott vígan tarthatják a bugás hortenziát dézsába.
1: Egyébként a két hortenzia között csak a virág formájában, nagyságában van különbség, vagy egész más az eredetük?
2: Tehát, hogy hasonló, de mégis más. Tehát, mint ahogy a japán és a kínai is nekünk hasonlít, de mégis más.
1: De mégis más. Ugye locsolást, mivel azt mondta, hogy vízigényes növény, locsolást azért sokat igényel, tehát naponta locsoljuk bőségesen. Milyen gyakran szükséges tápoldatoznunk?
2: Hetente, illetve lehet úgynevezett hosszú hatású műtrágyákat is adni nekik, amit bekeverünk a talajba, és akkor az ott szépen adagolja magának. De hetente érdemes, hetente, két hetente. Vannak ilyen úgynevezett hortenzia tápok, és azokkal célszerű locsolni, mert ezek a tápok a növénynek az igény szerinti mikro- és makroelem mennyiséget tartalmazzák.
1: Meddig tápoldatozzuk? A virágzás beindulásáig, vagy például az ősz végéig, mikor utána ugye az a hortenzia is eldobálja a leveleit?
2: Nyár közepe, nyár végéig érdemes tápolni, de akkor már egyre kevesebbet, tehát csökkentsük a tápanyag bevitelt, méghozzá azért, hogy felkészítsük a növényünket a téli időszakra, mert hogy idő kell ahhoz, hogy a rügyek beérjenek, a vesszők beérjenek, és hogyha túl sok nitrogén tartalmú tápanyagot kapnak, akkor annak hatására zöld tömeget növelnek, és gyengébb lesz a sejt szerkezete a fás résznek, és könnyebben elfagynak. Tehát ezért kell ezeket megvonni. Akkor megint más, tehát foszfor túlsúlyos kell, amikor virágzik a hortenzia, vagy virágzás előtt vagyunk, mert a foszfor segíti a virágzás képződést. Uh-huh. A kálium megint csak a szár erősséget biztosítja. Tehát megvan itt is, hogy melyik időszakban mit kell adni neki, és ezért célszerű inkább ezt az úgynevezett speciális tápokat, a hortenzia tápokat, vagy virágos növénytápokat adni, tehát amikor milyen fázisban van a növény.
1: Térjünk át a következőre, van például ez a nagyon újszerű japán fűz, ez egy ilyen, hát egy szárba oltott fűzfej, amit aztán ilyen gömbformára nyírnak, gyönyörű, mint egy golyó olyan lesz ebből a kis növénykéből, alacsonyan magasabb szárral lehet kapni. Az első kérdés, hogy ugye kiültethető-e, és ki fogja ez bírni a telet, vagy ez is maradjon dézsába, és akkor valamilyen úton, módon takargassuk télen.
2: Hát kiültethető, amit említett, hogy egy szárra van ráoltva, ez azért van, mert hogy eredetileg fűzfára oltják rá, és akkor így könnyebb nevelni. Az oltásnak az is egy lehetősége, tehát az alany bizonyos tulajdonságokat átad a nemesnek, tehát ebben az esetben a nemes a japán fűz, és aznak különböző tulajdonságait átadja. De van egy jó hírem azok számára, akik valahol látnak japán fűzt, és úgymond véletlenül letörik, nem kell aggódni, mert hogyha azt a véletlenül letört mondjuk 20 centis darabot hazavisszük, mi magunk is cserébe meg tudjuk gyökeresztetni, és akkor utána a meccéssel mi is ki tudunk alakítani akármilyen formákat ennél a japán fűznél. Ahogy a mondás is tartja, virágot és csókot ott nem bűn, tehát ugyanígy a japán fűzt is lehet véletlenül letörni és hazavinni.
1: Milyen gondozást igényel tápoldatozás, locsolás? Mit kell tudnunk erről a növényről, mert azt hiszem ez itthon még azért nem annyira ismert.
2: Mivel fűzről van szó, tehát ez is nagyon vízigényes. Tehát ugyanúgy, mint a legtöbb fűz, gyakorlatilag hasonló gondozást igényel, mint a rendes fűz, betegség szempontjából is, kártevők szempontjából is hasonló, mint a sima fűz, tehát nagyjából ugyanazok a gombabetegségek, ugyanazok a kártevők jelennek meg rajta is, mint egy rendes fűzön. A fűzzel ellentétben sokan azt gondolják, hogy a sima fűz szereti a pangóvizet, hogy áll a víz alatt, azt se szereti, és ezt se szereti. Tehát erre figyelni kell.
1: Milyen kártevői lehetnek?
2: Hát sajnos a tetvek, azok egy...
1: Ezek semmiről olyan... nem maradnak le, mindenütt
2: hát
1: van.
2: Semmiről, tehát tetvből már szinte többfélét meg tudunk különböztetni. Van zöld, fekete, vörös. Akkor ezek mind-mind más-más fajta tetvek, ráadásul ezek szivogatnak. Például, hogyha egy fához oda megyünk, akár egy kis fűzfához, nagyon könnyen felfedezhetjük, hogy van rajta tetűfertőzés, méghozzá onnét, hogy azt látjuk, hogy a hangyák vonulnak-e az a fa vagy a növény oldalán. Tehát lehet, hogy mi még nem látjuk a levélen a tetűt, mert csak néhány darab van, de abban már biztosak lehetünk, hogyha a hangya mászkál a fán, akkor tetű már van rajta, tehát érdemes védekezni a tetűfertőzés ellen, mert a tetvek vírusvektorokat is hordoznak, tehát különböző vírusfertőzéseket is vihetnek egyik növényről a másikra.
1: Valami háziszer, az elmúlt adásban említette a csalánt, ez egyébként minden tetűfajra jószer lehet?
2: Legtöbbre igen, illetve a nímolajat említettem még a múltkori adásban, az megint csak egy nagyon jó, de ilyen általános kondicionáló szerként a csalánnak az erjesztett csalánlé, amit a múltkori adásban is említettem, ott az a növények kondícióját is segíti, illetve még ha fokhagymát vagy vöröshagymát törünk össze, és azt áztatjuk, és azzal permetezzük a növényt, borzasztó büdös lesz, de a növénynek a kondíciója az erősödik tőle.
1: Jó, lehet a következő növény a japán juhar, ez egy kis fa, aztán nagyobb fa lett belőle, és gyönyörű piros levelei vannak. Róla mit kell tudnunk?
2: japán juhal is gyakorlatilag egy kint külföldről Japánba behozott növény, és ezt is lehet metszeni, kell gondozni, sőt, ha valaki elhatározza magába, hogy szeretne bonsait csinálni, akkor az a jó hírem, hogy a japán juhar alkalmas bonsai készítésre is. Bonsai az, ami egy törpe fa, kis tálba, kb. 30-40 centinél nem szokott nagyobb lenni, és erre alkalmas a japán juhar is, mert nagyon szépen mutat, nagyon jól gondozható, alakítható, viszonylag igénytelen növény ebből a szempontból. De ugyanúgy a kártevők itt is megjelennek, a szokásos
1: találgatok, tetű,
2: így van, takácsatka a változatosság kedvéért, és az említett növényeknél, tehát itt említettük a hortenziát, említettük a japán fűzt és a japán juhart, itt van egy jól ismert kórokozónk, a lisztharmat, ami ugyanúgy megtámadja ezeket a növényeket, de aztán még vannak itt különböző sajátságos fertőzések, gombás fertőzések, de itt a lisztharmat az egyik leggyakoribb, amit a lisztharmat nagyon szeret, a párás klímát, ezért is ritkítani kell ezeknek az ágát, tehát egy úgynevezett ritkító metszéssel meg tudjuk előzni, de ha véletlenül lisztharmat fertőzést tapasztalunk ennek ellenére, akkor sem kell kétségbe esni, hanem 1:9 arányba keverve a tejet vízzel tudjuk permetezni, mert a tej, amikor elkezd savanyodni, tejsav képződik, és azt a lisztharmat viszont nagyon nem szeret. Hát itt nem a tartós tejre kell gondolni, nem az UHD-s tejre, hanem a sima
1: házi tejre. Igen.
2: Hát az a legjobb a házi tej, de ha nem kapunk, akkor azok a tejekkel, amik megsavanyodnak, tehát például egy ESL tej az képes arra, hogy megsavanyodjon, az még jó erre.
1: Ezek a növények a teleket hogy viselik?
2: Viszonylag jól viselik. Hát fiatal korban esetleg érdemes takarni, megint csak lombbal, múccsal a gyökerét, például a fűz esetében azért is érdemes múcsozni, mert a múcs következtében a talaj kevésbé szárad ki, jobban vissza tudjuk tartani a vizet, és kevésebbet kell locsolni. De ugyanez megvan a hortenziánál is, meg a fűznél is, hogy kevesebbet kell locsolni, jobban el van, és ráadásul, amikor ez a múcsanyag elbomlik, mert szerves anyag, az ott szépen szivárog be a talajba, és egy természetes tápanyagot biztosít a növény számára, ami nem jelenti azt, hogy nem kell még pluszba pótolni a tápanyagot, de ott helyben ott van már ez is.
1: Én megköszönöm azt, hogy ezekről a növényekről ennyi mindent elmondott nekünk. Szerintem az alap dolgokat mindenki megtudhatta, tehát az ápolást, gondozást, telepítést, és azt, hogy hogyan védjük meg a kártevőktől ezeket a növényeket, és majd a többiről, hát teleléshez és egyébre szükség van, majd később ősszel beszélgetünk, úgyhogy én köszönöm, és megosztotta velünk ezeket a dolgokat. Én további szép napot, jó munkát kívánok, utána jó pihenést, és utána jövő héten újból beszélünk újabb témáról. Köszönöm, hogy itt volt velem.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam Szaniszló Belci, állandó séfünk. Szia Belci, szép jó napot kívánok neked.
2: Szia Mesel, sziasztok, üdvözlök mindenkit.
1: Az elmúlt héten a magyaros ételekről, alapanyagokról, fűszerekről, fűzési módszerekről beszélgettünk. Szerintem vannak olyan sűrítési eljárások, amelyeket a konyhában használunk, amelyek szerintem szintén csak nálunk használatosak. De most ezt ne lőjük le a poént, először is menjünk végig azon, hogy milyen módon sűríthetünk be egy levest, egy főzeléket.
2: Hát tulajdonképpen ezt megtanultuk annak idején, milyen sűrítési eljárások vannak. Ugye van a habarás, a keményítővel való sűrítés, a rántás, a saját anyagával való sűrítés, ami most már azért elterjedtebb. Ugye, hogy zsiradék szerint, hogy hidegen keverjük-e mondjuk a tejfölt, a lisztelés az egy habarás, vagy mondjuk a zsiradékon a lisztet pirítjuk, vagy nem pirítjuk, és az egy mondjuk egy rántás. Én azt gondolom, hogy a tradicionális magyar konyhának van olyan étele, amihez elengedhetetlen, hogy ezekhez ragaszkodjunk, és egy jó ízű hagymás, fokhagymás rántást készítjünk zsírral, mondjuk egy jókai bablevesbe, ami szerintem kell, hogy azt az ízt megadja neki. Ma már nem annyira divatosak ezek a régebbi fajta sűrítési eljárások, inkább most már azért a modern konyha, meg ez a divatos konyha szeret inkább saját anyagával sűríteni, vagy kevésbé drasztikus módon lisztes, hogy a glutént ugye ki tudjuk zárni az ételből. De én azt gondolom, hogy a magyar konyhának igenis vannak olyan ételei, amit ha hagyományosan és tradicionálisan akarunk elkészíteni, akkor ragaszkodjunk ezekhez a módokhoz.
1: Mondtad a zsiradék szerinti, tehát hogyha olajjal és zsírral sűrítünk, azért érezhető a különbség az ízben, ugye?
2: Természetesen, hát hogyha a zsír vagy olaj, az mindig érezhető az egy ételben, hogy készítjük. Én azt gondolom, hogy erről nagyon sok vita volt régen, azt mondták, a zsír egészséges, aztán jött, hogy az olaj az egészséges, aztán most megint kitalálták legutóbb, hogy mégis a zsír az egészséges, mert hogy azt az állat már egyszer feldolgozta, és az már egy olyan termék. Én azt gondolom, hogy mindenkinek ízlésére és egészségére van bízva, hogy mit szeret, vagy mit választ, de igen, tehát abszolút.
1: Akkor menjünk már sorban, mit készítsünk habarással, mit készítsünk rántással, mi legyen az, ami a saját magával sűrítjük, és akkor ezt beszéljük meg, hogy ez azt jelenti, hogy például egy krumpli főzelékben nem teszek lisztet, hanem kiveszek néhány szem krumplit, össze turmixolom lével, és azzal engedem fel azt a főzeléket, és akkor tulajdonképpen nincs benne külön hozzáadott liszt, de mégis sűrű.
2: Pontosan ezt jelenti, igen, ez a saját anyagával való sűrítés, hogy akár egy borsólevest, egy borsófőzeléket veszek ki az alapanyagból, leturmixolom, és azzal sűrítem be, és utána attól függ, tehát azért egy picit ez egy drágább folyamat, mert akkor nyilván több alapanyagot kell felhasználnom. A lisztes, keményítős kötések általában ugye azok az olcsóbb megoldások, hogyha nem akarunk annyi alapanyagot felhasználni. De igen, egyébként pontosan ezt jelenti, hogy saját anyagával sűrítünk. Utána, hogyha csak tejföld, tejszint adunk az ételhez, az már csak egy dúsítás, tehát az nem egy sűrítés. Tehát mindenképpen kell valami kötőanyag, valamilyen, amivel, hogyha azt mondjuk, hogy sűrítünk, akkor sűrítünk. De igen, mostanában ez a divat, ez a saját anyagával, hogy az ott alapanyagból turmixolok, és akkor azzal sűrítek bizonyos ételeket.
1: No, akkor menjünk először a habarás. Ott nem kell hevíteni a zsírral. Mi legyen benne? Tej, tejszín, tejföl, mit használjunk?
2: Hát ez étele válogatja. Nyilván egy jó, ha már magyaros konyha, akkor egy jó paprikás csirkét, hogyha alapul veszünk, akkor azt tejföl, azt kizárólag tejföllel dúsítsuk. Én azt gondolom, hogy mi is itt a konyhán, az étteremben főleg keményítővel igyekszünk sűríteni, hogyha sűrítünk ilyen ételeket, hogy a glutént azt ki tudjuk valamilyen módon, amiből csak lehet zárni, tehát mi a krémleveseket is akár saját anyagával igyekszünk sűríteni, de hogyha kívánja az étel, akkor igyekszünk a keményítőt használni. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek ízlésére is van bízva, illetve egészségi állapotra, hogy ma már sokan élnek sajnos gluténérzékenységgel, és ez a kukorica keményítő, ez egy nagyon kiváló alternatíva lehet liszt helyett. Nyilván liszttel óvatosabban kell, mert az mindig egy picit erősebb, és azzal inkább többször keveset, ha kell, és sűrítünk vele. De én azt gondolom, hogy megvannak az adott ételek, amikbe elengedhetetlen a tejföl. Utána már ízlés dolga, hogy esetleg valaki egy kis tejszínnel még dúsít, vagy bolondít rajta, de azt gondolom, hogy amelyik étel megköveteli, abban igenis a tejföl, és hagy menjen.
1: A rántás, ugye alaptétel, hogy liszt, meg kis zsiradékon, és esetleg piros paprika benne, de csak akkor már, amikor levettük, hogy nehogy megégyen. Aztán ezt szoktuk még turbózni.
2: Így van, igen. Hát ez is attól függ, hogy milyenre pirítjuk a lisztet, ugye szín szerint, ugye világos, zsemleszínű, vagy sötét, vagy akár van a régi hagyományos lencsefőzeléknek például egy cukorral pirított barna rántást készítünk hozzá, akkor a cukrot karamellizálunk hozzá, így van. Akkor utána, amit említettem is már, a jókai bableves, egy nagyon finom hagymás, fokhagymás, finom, erős fűszerpaprikás rántás. Itt a lisztnek a pirultsága az, ami igazából ízesítés megadja azt az ízt, ami éppen az adott ételhez szükséges.
1: Tulajdonképpen ez a kettő, mert az önmagával sűrítést azt már az előbb átbeszéltük. Hogyan lehet még keményítőt? Azt például ugyanúgy felhasználhatom egy rántásnál, mint hogyha liszttel dolgozni?
2: Nem, a keményítőt azt mindig fel kell oldani vízben, folyadékban. Tehát azt, ha keményítővel sűrítünk, akkor hozzáadjuk az adott, teszem azt mondjuk, ha csirkepaprikást főzünk, és gluténérzékenyek vagyunk, és keményítővel szeretnénk sűríteni, akkor mindenképpen a tejfölt először a fővő ételnek a szaftjával hőkiegyenlítjük, úgy adjuk az ételhez, hogy ne csapódjon ki a tejföl, és a keményítőt azt minden esetben egy kis vízzel vagy folyadékkal keverjük csomómentesre, és úgy adjuk hozzá az ételhez. Tehát a keményítőt nem adjuk hozzá zsiradékhoz, tejfölhöz, hanem mindig folyadékban, vízben, és akkor úgy adjuk az ételhez mindig, igen.
1: Szerintem gyakori problémánk vagy hibánk, nevezhetjük bárhogy is a konyhába, hogy mondjuk túl hígnak sikerült egy pörkölt, sok a levet, de már nem tudott tovább főzni, mert már szétesett atomaira a hús. Mi a megoldás? Tehát itt is egy valamilyen sűrítési módszer segíthet.
2: Igen, hogyha túl híg lett a pörkölt, de már a hús az készen van, akkor esetleg, hogyha nagyon muszáj, akkor egy kevés sűrítéssel lehet korrigálni, de én azt annyira nem szeretem meg, az már nem olyan az a pörkölt. Ha megtehetjük és meg tudjuk tenni, akkor valahogy halásszuk ki belőle az alapanyagot, a húst, és akkor a megmaradt szaftot esetleg tudjuk visszaforralni, vagy letúrmixolni, és akkor azzal egy picit tudunk rajta sűríteni, ha már a húst nem akarjuk hőkezelni. Sajnos nagyon sokan régen, még én emlékszek, azt mondták, hogy jó, kész a pörkölt, akkor megvárjuk még a zsír felület tetejére, megszórjuk liszttel, és akkor szaftos és gyorsan kész van. De nem, a pörköltre rá kell szállni az időt, hogy szakaszosan szépen visszapároljuk, és a hagyma, és a fűszerpaprika, és a húsnak a szaftja, az megadja azt a szaftosságot, és az annak türelem kell. De mondom, ha már így sikerült, és kicsit túlhítottuk, akkor talán ezek a módszerek, amik segíthetnek.
1: Akkor megkérdezem, a rántott, vagy a habart ételek között van-e a kedvenced?
2: Én a tejfölös habarát, ugye a csirkepaprikást nagyon szeretem, nagyon kedvelem, illetve a krémleveseket annyira nem, de ha már, akkor saját anyagával szeretem sűríteni, és rántás. Van, amelyik ételhez elengedhetetlen a rántás, de azért már azt kevésbé használjuk, nem olyan elterjedt már. Azt annyira nem kedvelem.
1: Jó, rendben van. Én nagyon szépen köszönöm ezt a sűrítési kalauzt, amit itt gyorsan adtunk a hallgatóknak. Én további szép napot, jó munkát kívánok neked, aztán jó pihenést, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották.

Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: kerület közvetítésével jut el a frontvonal közeli Szumi és Harkov megyékbe. Zán Fábián Sándor püspök kiemelte, a szállítmánnyal a legkiszolgáltatottabb frontvonalban élő családoknak segítenek. A püspök azt is hozzátette, hogy a támogatás a kelet és nyugat-ukrajnai lakosság közötti szolidaritást is erősíti. Katona Viktória, a szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója isteni gondviselésnek nevezte a segítségnyújtás lehetőségét. A kelet-ukrajnai területek képviselői meghatottan mondtak köszönetet a magyarországi karitatív szervezet támogatásáért. Ingyenes tüdőrák szűrése várja az aktív dohányosokat egész nyáron az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A daganatos megbetegedés sokáig tünetmentes maradhat, ezért kiemelten fontos a korai elváltozások időbeni felismerése. A jelentkezők alacsony dózisú CT-vizsgálaton, légzésfunkciós felmérésen és személyre szabott tanácsadáson vehetnek részt. A térítésmentes szűrése azokat az 50 és 74 év közötti lakosokat várják, akik legalább 15 éve dohányoznak. A résztvevők a leszokást segítő digitális mobil alkalmazást, valamint életmód követő támogató programot is igénybe vehetnek. A vizsgálatokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Míg a jelenlegi hőmérséklet inkább a májust idézi, a következő héten az idei első tartósabb kánikula is megérkezik. A Hungaromet ZRT tájékoztatása szerint a következő napokban még kitart a változékony és az átlagosnál hűvösebb idő. Szombaton egy meleg front érkezik, majd vasárnap és hétfőn ismét egy hullámzó hideg front alakítja az időjárást. Eközben azonban Délnyugat-Európa felett egy magas nyomású zóna épül ki, amely fokozatosan a térségünk felé húzódik. Az anticiklon áramlási rendszerében egyre szárazabb és melegebb levegő érkezik, így előteljes melegedés kezdődik. A jövő hét második felében a napi csúcsértékek már meghaladják a 30, a következő hétvégén pedig a 35 fokot is. De ne szaladjunk ennyire előre.
1: Az időjárásról.
0: A folytatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Counting Crows együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

0: got nothing to wear. We got nothing to wear.
1: A Counting Crows együttes első nagylemezét 1993-ban adták ki, amelyről a Mr. Jones című dalt az MTV is játszotta. Továbbá a negyedik helyet ért el a Billboard 200-as listán, alapító tagjai Adam Duritz és David Bryson. 1, 2, 1, 2, buckle, dang!

Adam a The Himalayans együttes tagja volt, Bryson pedig producer. Eleinte akusztikus duóként tevékenykedtek, Berkeleyben és San Franciscóban koncerteztek.

Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.

Egy barátjuk, David Immer Glück is zenélgetett velük, de nem volt hivatalos tagja az együttesnek. Immer Glück továbbá a Camper for Beethoven, illetve a Monk So Doom együttesek tagja volt.

David Immergluck a Counting Crows első nagylemezén rögzített pár dalt, 93-ban feliratkoztak a Geffen Recordshoz. Első albumukkal nagy sikert értek el, a Mr. Jones, illetve a Long December című dalok Kanadába első helyet értek el. A 2004-es Accidentally in Love című számok a Shrek 2-ben is hallható volt, illetve Oscar díjra is jelölték érte az együttest.

Counting Crows összesen 7 nagylemezt jelentetett meg. Zenei hatásuknak Bob Dylant, Van Morrisont, illetve az R.E.M.-et jelölték meg. Világszerte több mint 20 millió albumot adtak el.

0: Zenes álcímű műsorunkat hallották, melyben az amerikai Counting Crows együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Véget ért a digitális országos kompetenciamérés, amelyen március 23-a és május 29-e között több mint 607 ezer diák vett részt. Az oktatási hivatal közlése szerint a 4-től 11. év folyamos tanulók előzetes eredményei már elérhetők a hivatalos honlapon. A diákok és a szülők a személyes háttérkérdőíveket június 15-éig tölthetik ki a megadott online felületeken. Az iskolák az intézményi gyors visszajelző rendszeren keresztül elemezhetik és le is tölthetik a tanulók teljesítményét. A tesztek a diákok matematikai, szövegértési, természettudományos, nyelvi, történelem és digitális kultúra képességeit vizsgálták. A felmérés célja a tanulói készségek pontos feltérképezése és az oktatási intézmények teljesítményének követése. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. Az oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentette a továbbképzési monopólium megszüntetését is. Lannert Judit azzal indokolta a döntést, hogy a képzés az NKN nincs a megfelelő intézményi keretben. Hangsúlyozta, hogy a tanulmányaikat már megkezdett hallgatókat semmilyen hátrány nem éri a változás miatt. A jelenlegi diákok számára biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett fejezhessék be. Az átalakítás a részleteiről és a kivitelezés ütemezéséről a miniszter a közösségi oldalán adott tájékoztatást. A Fidesz felszólítja a kormányt, hogy ne tegyen eleget a kamatstopp eltörlésére vonatkozó uniós felszólításnak. Gulyás Gergely frakcióvezető közölte, a kormány szóvivői tájékoztató alapján a kabinet szeptember végével megszüntetni az intézkedést. A politikus emlékeztetett, hogy az Orbán kormány által 2022-ben bevezetett kamatstopp komoly segítséget jelentett a lakosságnak. Az elmúlt 4 évben a védelmi intézkedés összesen 216 000

0: az egyik legfontosabb hazai ifjúsági és honvédelmi nevelési program. Fekete András iskolaigazgató kiemelte, hogy a diákok idén szerezték a legtöbb elismerést a különböző versenyeken. Az alezredes hangsúlyozta, hogy a Honvéd középiskola nem csak tudást ad a kadétoknak, hanem a jellemet is formálja. A gombelemek lenyelésének veszélyére figyelmeztet a Heimpál kórház, miután egy hét alatt 4 gyermek is nyelőcsőbe szorult gombelem miatt került be a kórházba. Az intézet közleménye szerint idén júniusig már 630 hasonló idegentest lenyeléses esettel találkoztak a szakemberek. A gombelem kiemelten veszélyes, mert a nyelőcsőben elektromos és kémiai reakciót indít el, ami már 20 perc alatt szövet elhalást okozhat. A sérülések súlyossága miatt az egyik kisgyermek jelenleg is intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A szakemberek hangsúlyozzák, lenyelés gyanúja esetén azonnal sürgősségi ellátásra van szükség. A tünetmentesség nem jelent biztonságot, a baleset után a gyermeket szigorúan tilos hánytatni, illetve etetni vagy itatni, azonnal kórházi röntgenvizsgálatra kell vinni.
1: Az időjárásról.
0: A fújtatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: 'cause I'm safe.
1: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Légy te is követő. Nyári tábor a Beregszászi Református Gyülekezetben.
3: Hát nagy izgalommal készülünk, mert sohasem tudjuk, hogy kik jönnek, hányan lesznek, mert csak reménykedünk és imádkozunk érte. És hát a témát is pont ezért ilyen témát választ. Mert tényleg látják, a hitoktatók is látják, a szülők is erről beszélnek, hogy mennyire elmagányosodik, bezárkózik, és hát minden ezt táplálja, hogy ne barátkozz másokkal, el vagy te egyedül is, nem tudom, a szülő is valahogy próbál lavírozni, hogy azért jó lenne, hogyha közösségben lenne, de nem tudja megoldani.
2: Szenvedélyből életmentő önkéntes program.
4: Vagy baleseteknél egyáltalán ott lenni helyben rögtön, mert ugye ez a nagy előnye az önkéntesnek, hogyha nem belindulgozik a mentőauton, hanem kint van szabad idejében a városba, hogy ő rögtön ott van az áldozat mellett, amit mi mentősök soha az életben nem tudunk megcsinálni, nem csak Romániában, hanem akármilyen fejlett országban se, mert a mentő nem tud teleportálni. Na, jó lenne, de nem lehet. És akkor az első 5-10 perc nagyon-nagyon fontos.
2: Ifjúsági találkozók Tiszakeresztúrban.
5: 2025 végén tartottunk egy megbeszélést a Tiborka munkatársi csapatával, ahol megterveztük az idei 2026-os évet, és Sipos József lelkész ötlete volt az, hogy ragadjuk meg a pünköst hétfőt, és töltsük meg alkalommal, mivel nagyon fontos jelentőséggel bír a Szentlélek munkája a mi életünkbe, és szerettük volna, hogyha a fiatalok életében is ez nem csak egy átlagos hétfő lesz, valamint a jövőben szeretnénk ezt megszervezni rendhagyó módon minden héven pünköst hétfőn.
2: 11. Mér a világzenei csűrfesztivál.
6: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismertném a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Pasalán, aki az elmúlt években egyre többet lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Somor András és zenekara.
2: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
1: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
2: Kárpátalja. A nyári szünet nem csak a pihenésről, hanem a közösségi élményekről és a lelki feltöltődésről is szólhat. Június 9-e és 12-e között ismét vakációs Biblia hétre várják a gyermekeket a Beregszászi Református Gyülekezetben. Az idei alkalom mottója Légy te is követő, amely Péter apostol életének fontos állomásain keresztül mutatja be a hit útját. A programban bibliai történetek, játékok, kézműves foglalkozások és sok-sok közös élmény várja az 5 és 15 év közötti gyermekeket. A részletekről Tarackközi Mariannával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.
7: Legyen te is követő, a vakációs Biblia hét veszik kezdetét már jövő héten, és ma vallagunk, holnap után már gyakorlatilag táborozhatunk, és megindul a nyári forgatag. Nagyon örülünk annak, hogy nincs vége, mert szülőként azért mindenképpen kérés, hogy gyerekem, mit kezdjünk majd a nyári időszakban, és amikor ilyen alkalmak vannak, akkor ebből a szempontból is fontos közösségi terek jönnek létre. De mielőtt ehhez a témához kezdenénk hozzá, kicsit tekintsük vissza az elmúlt hónapokra. A hittanoktatás számos vonzás között, amiben Beregszászban élő vagy működő tanintézményben megvan szervezve évről évre. Ez a mai alkalommal, ez is az év végéhez ért.
3: Hát igen, mert ugye megtörtént a ballagás, de már ugye az elmúlt hónapban megvoltak az utolsó hittanórák is, és hálásak vagyunk egyrészt azért, hogy voltak gyerekek, másrészt pedig azért, hogy voltak hitoktatóink, mert a Kárpátalján ez sem olyan egyértelmű dolog, de De mindig valahogy az Úristen úgy alakítja, hogy legyenek olyan emberek, akik meghallják a hívását, és igen, mondanak, és bevállalják ezt a szolgálatot. Mert ugye ez egy szolgálat, és nem csak egy, nem tudom, kötelező plusz, hanem valamilyen más, amit egy csak olyan lelkülettel lehet csinálni, hogyha az ember az Úristen hívására megy, és nem csak meg akar felelni valamilyen tanternek, vagy tanmenetnek, és hát ez azt gondolom, hogy manapság az jutott eszembe, idefelé jövet, hogy mennyi probléma van egy gyerekkel, és mennyi mindent megteszünk, és hogyha így megállunk az év végén, hogy mennyi minden fölösleges dolog volt, ami miatt aggódtunk, vagy idegeskedtünk, vagy a gyereknek nem úgy sikerült, nem tudott gyerek lenni, felszabadult, örömteli, nem tudom, mindennapokat megélni, aztán ott vannak még a különböző iskolai, nem tudom, zaklatások, és hogy az anyukás csoportokba folyton felmerül a téma, hogy pszichológust keresünk a gyereknek, és azon gondolkodtam, hogy de hát miért? Hát igazából ez az a kor, nem tudom, az iskoláskor kéne legyen az, amikor felszabadult, örömteli gyermekéveket tudnak élni. Persze itt a háború, meg sok minden más, ami a családokat nyomasztja, meghatározza, aggodalommal tölti el, de hogy mégis valahogy egy olyan teret találni, vagy hogy a gyereknek mégis legyen valami kapaszkodója, és hát mi más lehetne az, mint hogy hát a magvetés éve van, és hogy azok a magok hullanak, jó földbe hulljanak, és hogy ezek határozzák meg esetleg már a gyermek szívében is a hozzáállását, mindennapjait. És azon túl, hogy minden innen csak az aggódás és csak a kérdések jönnek, azért legyen egy fix, biztos dolog, hogy de hát én ki vagyok? Én ha Úristen gyermeke vagyok? Imádkozhatok? Szabad oda vinnem mindenféle dolgot az Isten elé, és hogy ezek valójában hogy valósulnak meg, ezen gondolkodtam, hogy így a hittanos tanév lezárásakor vajon mennyire sikerült nekünk olyan lelkülettel ott lennünk a hittanórákon, az iskolákban, az óvodákban, hogy valami mást mutassunk.
7: A lelki fejlődésben ez egy mankó lehet, hogy a gyerek ne csak szellemileg tudást gyűjtse, hanem a lelkileg is fejlődjön ezen az élet lögös útján.
3: Hát ez nagyon érdekes kérdés, mert sokat gondolkodom ezen, hogy lelki fejlődés. Igazából a Biblia nem úgy mondja, hogy fejlődés, hanem azt mondja, hogy lelki növekedés, és hogy miért várjuk el, nem tudom, pszichológiától, mentálhigiénétől mindenféle dolgokba kapaszkodunk, és akkor próbáljuk, nem tudom, kizárni azt, ami körülvesz bennünket, vagy próbálunk önmagunk lenni. De hát igazából mikor tudunk önmagunk lenni? Hát hogyha tudjuk, hogy kik vagyunk, hogy tényleg ki vagyok én? Az Isten gyermeke vagyok, ő teremtett engem? Felnőttként, gyermekként az ő képmása vagyok? Vagy mit akarok tükrözni? Azt, hogy igen, én vagyok, és megvalósítottam valamit, de hogy igazából mégis tovább is keressük azt, hogy akkor most ki vagyok, hogy elérünk egy bizonyos célt, akkor ott a következő, és valahogy nem ad lelki békességet, és a lelki növekedés, vagy a lelki dolgokban pedig mi a más? Hát az, hogy nem én akarok lenni valaki, hanem meg akarom találni azt, hogy kivé teremtett engem Isten, kinek akar látni engem, hol a helyem, és hogyha ezeket megtalálom, akkor igazából ott kezdődik el a növekedés, vagy hát a tanítványság, hogyha most már a gyerekhétre rátérünk.
7: Igen, a gyerekhét az azt gondolom, hogy a hittanos évnek egyik nagy-nagy ajándéka, hogy együtt lehetnek a közösségek, és a korosztályt nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy itt is egy nagy merítéssel várnak szinte minden emberek száz érdeklődőt, mert 15 éves van a felső korhatár, és hát 5 éves az alsó korhatár, szinte az óvoda felső az, amely teret enged, és ugye 4 napon keresztül 9-én veszik kezetét, és a beregszászi református gyülekezeti udvara helyszíne, minden éven hatalmas tömeg az, aki ide eljön. Miért érdemes ide eljönni?
3: Hát nagy izgalommal készülünk, mert sohasem tudjuk, hogy kik jönnek, hányan lesznek, mert csak reménykedünk és imádkozunk érte. És hát a témát is pont ezért ilyen témát választottunk, mert tényleg látják, a hitoktatók is látják, a szülők is erről beszélnek, hogy mennyire elmagányosodik, bezárkózik, és hát minden ezt táplálja, hogy ne barátkozz másokkal, el vagy te egyedül is, nem tudom, a szülő is valahogy próbál lavírozni, hogy azért jó lenne, hogyha közösségben lenne, de nem tudja megoldani. Szóval a másik meg hát a technika, az pedig teljesen beszippant, és most valami olyannal készülünk, vagy olyan dolgokon gondolkodunk, hogy igen, lehet egyedül, és persze, megoldható, hogy egyedül legyen a gyerek, de milyen az, amikor közösségben van, és hogy miért jó a közösség? Hogy Jézus is mondhatta volna a tanítványainak, hogy nem tudom, egyessével megszólítja őket, és akkor rájuk bíz valamit, de nem, 3 éven keresztül egy közösséget alkotnak, és csak aztán küldi ki őket a feladatuk, vagy a küldetésük teljesítésére. Érdekes tapasztalatunk volt, nemrég jártunk egy svájci magyar gyülekezetben, és egy fiatallal beszéltünk, nagyon kevés fiatalt láttunk az ottani gyülekezetekben, de egy fiatallal beszélgettünk, és ez annyira megerősítő volt számomra, mert néha nem látjuk értelmét annak, hogy egyrészt, hogy szuszakoljuk be a hittanórát a gyerek programjába, másrészt találjunk termet az iskolába, találjunk jó indulatot a vezetéstől, hogy megengedje, hogy még a hittanórát is ott tartsuk. És akkor volt ugye ez a fiatal, és beszélgetünk, hogy került ide, és mondta, hogy hát ő ebben nőtt fel. És egyszerűen jó, hogy elkerült otthonról, és most ideiglenesen lakik egy másik országban, de hogy egyszerűen benne volt a vágy, hogy találjon egy közösséget, ahol magyarul beszélnek, és ahol az isteni igéje szól, és hogy mennyire meghatározó volt számára az, hogy ő hittanórára járt. És hogy már ott a szívében ez a Istenhez közelítés, ragaszkodás mennyire megfogant, és hogy nem is tudja elképzelni enélkül, hogy ő próbálta, meg meghallgatta online az otthonin, de hogy kellett egy olyan közösség, ahol hasonló emberekkel van együtt, akik az Isten akaratát keresik, és hogy egymásról tudnak, egymásért imádkoznak, egymásra figyelnek, és közösen az Istenre. Úgyhogy ez nagy megerősítés volt számomra, és lendületet adott újra az idei gyerekhét megszervezéséhez, hogy nem rajtunk múlik. Ami rajtunk múlik, azt tegyük meg, de igazából az Úristen munkája az, ami a gyerekekben is.
7: Mit kell tudnod a napokról, a kedden veszi kezdetét? 9 és 12 között zajlik majd.
3: Mindig van egy gyülekező, mert hogy vannak gyerekek, akik már nagyon izgatottak, és jóval előtte megérkeznek, szóval lesz egy gyülekező az udvaron, ha nem esik az eső. Ha esik az eső, akkor van egy szép nagy templomunk, úgyhogy közösen kezdünk, lesz majd egy ilyen kerettörténet bemutató, hogy miről fog szólni a nap. Énekelni fogunk sokat, megpróbáljuk ezt is, mert hogy az éneklés, az együtt csináljuk, és ez mennyire felszabadító tud lenni. Aztán megyünk szét csoportokra, hát nem együtt lesz az 5-15 éves korosztály, hanem megyünk szét csoportokra, óvisok, első osztályosok külön, és aztán második, harmadik, negyedik újra, és aztán a nagyobbaknak, 5., 6., 7. osztályosoknak pedig már egy ilyen mini ifis szintű csoport lesz, ahol másképp beszélik majd meg, mint mondjuk egy óvis csoportban a történetet.
7: Délután 2 órakor kezdődik, így aztán várnak minden fiatalt 5 és 15 év között.
3: És nagyon izgalmas, mert ezen gondolkodtunk, hogy jó, hogy kellene valami mégiscsak gyereknaphoz közelre, de hát a költségvetés maximum egy szendvics belefér, és aztán kaptunk egy nagyon jó felajánlást, és így összetársultunk a Sám Alapítvánnyal, akik pedig a Dorcas program segítségével az ő gyerekeik is részt vesznek majd, és akkor ilyenek lesznek, hogy vatta, cukor, pattogatott kukorica, pizza, fagyi, és a negyedikre nem emlékszem, de biztos, hogy jó lesz. A lelki dolgok mellett azért fontos az, hogy jól érezzék magukat, és mondjuk mi a gyülekezetben mindig is nagy hangsúlyt helyezünk erre, akár konfirmandus táborba, akár hétvégéken, hogy jókat tegyenek, jól érezzék magukat, és aztán már könnyebb az Isten igéjére is odafigyelni, és hogy érezzék, hogy nem csak letudni akarjuk a hetet, vagy túl lenni rajta, hanem tényleg valami olyat kínálunk, ahol jó lenni.
7: A Berekszász Református Közösségben számos nyári program van, hát ha elkezdjük soron, akkor érdemes figyelnünk és jegyzetelnünk, tollatpapírt vegyünk elő. Rengeteg fiatalságot érintő projekt zajlik majd a következő napokban, hetekben.
3: Hát már holnap kezdődik, egy ifis nappal indítjuk a nyarat, ahova mindenkit várunk, aki már lekonfirmált, aki konfirmandus, vagy egyszerűen csak vágyik, vagy nem tudom, eljön a nagymamához látogatóba, olyan is bekapcsolódik a táborainkba, aki nagymamához szokott hazajönni, vagy haza tud jönni. Úgyhogy holnap lesz ez az ifis nap, este már egy dicsőítő délutánnal fogjuk indítani ezt az egész hozzáállásunkat a nyári programokhoz, és hát az ifik azok természetesen most már még nagyobb lendület, csütörtökön és pénteken és szombaton vannak, ezeket mindet a Berekszász Reformátusok oldalon hirdetjük, illetve a hirdetőtáblánkon kint vannak az események, és hogy nem csak eseményt szeretnénk, meg programot szeretnénk, hanem tényleg egy olyan közösséget, hogy még 20 év múlva is, hogyha összetalálkozunk valakivel, aki ide járt, akkor mondja azt, hogy jó volt itt lenni, és tényleg meghatározó volt, ezen dolgozunk, vagy ezért kérjük az Isten lelkének a munkáját. Bennünk meg általunk.
2: Az elmúlt percekben Tarackközi Mariannával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Pontosan 10 éve működik a Kolozs megyei Katasztrófa Védelmi Felügyelőség berkeiben a Salvator di Passione szenvedélyből életmentő önkéntes program, amelyre 16 és 65 év közöttiek jelentkezhetnek. Az önkéntesek nem csak szakmai tudásra tesznek szert, és a rohammentő csapat hasznos tagjaiként vesznek részt a bevetéseken, hanem élettapasztalatuk is bővül, sőt, Deák András tartalékos rohammentő szerint ez az egyik legjobb baleset megelőzési mód is. Továbbá óriási segítséget jelentenek az éppen szabad idejüket töltő önkéntesek is. Deák Andrással Janicskó Mihály Noémi beszélget.
2: De jól tudom, akkor 10 évvel ezelőtt, 2016. május 6-án indult a Katasztrófa Védelmi Felügyelőség önkéntes programja. Tulajdonképpen miről szól ez az önkéntes program?
3: Arról szól, hogy egy kis fiatalságot, egy kis változatosságot hozunk be a munkánkba. Ez részünkről, tehát mind a két fél nyer ezen a dolgon. Mi a szakemberek, a hivatásosok, mi nekünk jó dolog, hogy egy kicsi civil élet bejön a laktanyára. Színesebbé teszi a 24 óráinkat. Az önkéntesek részéről pedig kitűnő dolog, mert betekintést nyernek belülről abba a munkába, amit mi végzünk. Úgy értem belülről, hogy bent laknak ők is a laktanyán, ott vannak velünk az autón, vagy a tűzoltóautón, vagy a mentőautón, és mennek ki éles bevetésekre a csapattal. Tehát szerintem egy nagyon jó baleset megelőző program, mert aki egy pár balesetnél részt vesz bejülről, onnan, ahonnan ugye a utcán járók elő polgárok nem lehetnek bent a vörös akcióba, onnan nagyon hamar eljutsz arra a következtetésre, hogy jobb megelőzni balesetet, amennyiben lehet, mint hogy megtörténjen, és akkor a mentők és a tűzoltók segítsenek.
2: Azt mondtad, hogy bejön a fiatalság. Melyik az a korosztály, akiket várnak, akik jelentkezhetnek erre a programra?
3: Itt ez jó kérdés. Ugye hivatalosan 16 éves kortól lehet jönni, egészen 60 éves korig. Na most vannak 50 pluszosok is, ez az igazság, csak hát ugye a fiatalok mindig nagy lendületet hoznak be, és mobilitást és fiatalságot, ugye. Az idősebb korosztálya, tehát mondjam úgy a középkorosztálya, meg az a jó, hogy azok meg kiforrott emberek, akik nem ugrálnak annyit, és kicsit élettapasztaltabbak, és már az elejétől sokkal jobban tudunk rájuk bízni kisebb feladatokat.
2: Gondolom, hogy nem csak besétálnak a laktanyára, és akkor egyből beültetitek a rohammentő autóba, és már is ott vannak a helyszínen, hanem valamilyen képzés is megelőzi azt, hogy ők részesei lehetnek ennek a csapatnak.
3: Persze. Információkat lehet kapni mindegyik megyének a katasztrófavédelmi honlapján, például itt nálunk Issuk-Kluzs, és azon van egy olyan ablakocska, hogy Voluntár di Passione, és ebben vannak az információk. Na, hát ott be kell adni, de hát elektronikus formában is be lehet adni egy pár iratcsomót, ugye büntetetlen előélet. A 16-18 éves korosztálynak kell még ezen kívül egy szülői beleegyezés is, meg valami orvosi vizsgák, meg ez az, és utána két modul lesz, amiben egy kicsit betanítjuk őket, hogy legalább ne legyen baleset, mikor megyünk a katasztrófa helyekre. Tehát az egyik egy tűzoltási modul, és a másik egy elsősegélyes modul. Mind a kettő 5-5 napot tart. Először általában a tűzoltásos modullal kezdjük, mert ott elég sok biztonsági, munkavédelmi dolgot is megmutatunk nekik. Persze az autókat is, a felszerelést is megmutatjuk, hogy kényük kedvükre választhassanak autót, amivel szeretnének kivonulni. És az első segélyes modul, hát az is 5 napos. Általában két hétvégét szoktunk ebbe betenni, tehát péntek, szombat, vasárnap, és utána meg csak szombat, vasárnap. Na most a vasárnap az már vizsga az első segélyes modulnál, tehát gyakorlatilag az elsősegélyes modul 4 napot tart, ameddig tanítunk, gyakorolunk, mert a mentőautón nagyon kevesen vagyunk, és ott elég éles helyzetek vannak, és szeretnénk, hogy az önkéntes, aki plusz egy embert jelent a mentőautón, az elsősorban ne sebesüljön meg, tehát ne legyen valami baj vele, mert nem nagyon tudunk rá is vigyázni meg magunkra és a páciensre. és tudjon segíteni nekünk. Tehát, hogyha bármit kérünk a mentőautó felszereléséből, akkor azt rögtön tudja idani, és hogy ismerje nagyon jól a mi protokolljainkat, a mi munkastílusunkat, hogy minél könnyebben és gyorsabban tudjunk menteni.
2: Melyek azok a feladatok, amiket rájuk tudtok, mertek bízni?
3: Na, ez nagyon változatos, és ezért mondtam, hogy nagyon jó dolog az önkéntesség, mert kezdve onnan, hogy kezem alá ad felszerelést, ugye, mikor a terepen dolgozunk, akkor ugye az egész mentőautó felszerelését nem tudjuk kivinni mondjuk egy felborult traktorhoz, vagy fel egy lakásra. És akkor néha még valamilyen felszerelést el tud hozni nekünk az autóból, a mentőautóból. Persze ezért nagyon fontos, hogy tudja, hogy mit mondunk neki, mit jelent az a felszerelés, hogy néz ki, és hogy hol tárolható, és hogy vehető le a rögzített belső faláról a mentőautónak. Ez az egyik dolog. A másik, mikor az esetnél vagyunk, akkor be tudnak segíteni szószoros értelmében, mint egy asszisztens a munkánkba. Tehát az elején csak ott vannak, nézelődnek, ugye próbálgatják, és akkor egyre jobban bevonjuk. Nagyon-nagyon sokat segítenek, mikor több áldozat van, mert akkor a mentőautó csapatja, ami három szeméből áll, az feloszlik több keresőkutató sávra, és akkor ott nálunk egy személy pluszba, hát ez bizony sokat jelent. Általában egyedül nem nagyon szeretünk dolgozni, nem is nagyon szabad, úgyhogy általában két ember egy csapat, és akkor így már van két kis csapatja egy mentőautónak, mert négy ember van akkor így rajta. A következő nagyon nagy segítség, mikor mondjuk olyan önkéntesünk van, aki vagy a tanulmányai szerint, vagy esetleg adott genetikai örökletesség szerint szereti a lelki gondozást, a pszichológiát. Ilyenkor nagyon nagy segítség a kicsit mondjuk zavarodott embereknek, vagy indulatos embereknek a megnyugtatására. Persze nem küldjük soha őket első vonalra, mert az veszélyes, hanem utána beszélgetések során, ez ugye ez egy ilyen interpersonális, most hirtelen nem jut eszembe magyarul, dolog, hogy kik között alakul ki, vagy hogy alakul ki egy jó kapcsolat, beszédkapcsolat, kommunikáció a mentős és az áldozat, vagy a mentős és az áldozat rokonai, vagy a hozzátartozói között. Persze nagyon sokat segítenek ilyenkor, például, hogyha leányról van szó, leány önkéntesről, mert ugye vannak hölgy paciensek, és sokkal jobban esik nekik, és etikusabb, hogyha a csapatban van egy leány is, és mondjuk ő végez el egy testvizsgálatot, vagy egy EKG-t a szívritmusról. Tehát nagyon-nagyon jól fel tudjuk őket használni, mondjam úgy, nem pejoratív értelemben persze, a munkánkban.
2: Ha jól értettem, akkor ti ilyen egynapos egységekben dolgoztok. Milyen a beosztásuk az önkénteseknek? Ők mennyi időre csatlakoznak hozzátok?
3: Hát ők például, hogyha kiskorúak, tehát 16-18 év közöttiek, akkor az elején csak nappali műszakba adjuk be őket, és 12 órára, tehát reggel 8-tól mondjuk este 8-ig. Aztán utána, ha egy kicsi tapasztalatot nyer, akkor már éjszaka is maradhat, mármint külön éjszakai váltás, mondjuk este 8-tól reggel 8-ig. És hogyha jól működik, és átvette a mi szakmánknak a csinyát, binyát, akkor maradhatnak 24 órára is, hogyha már 18 éves életkorukat betöltötték.
2: A 16-18 éves korosztály az mindenképp még iskolába jár, akkor ilyenkor hiányoznak az iskolából, vagy ezt hogyan lehet megoldani?
3: Igen, vagy hétvégén dolgoznak. Mi nem tudunk adni igazolást, ezt nem szabad adjunk igazolást. Tehát vakációkban, hétvégeken dolgoznak, vagy ugye egy éjszakát, mondjuk, mit tudom én, csütörtökről péntekre való éjszakos, akkor pénteken egy kicsit más élményekkel megy már be az iskolába, mert egy éjszakát mondjuk talpon volt, és a fáradtságot eltörli az az adrenalin és jó érzés, hogy ő mentőn dolgozott. Kicsit úgy az iskolába is másképp néznek rá a kollégák, az osztálytársak.
2: Meggondolom, hogy éles helyzetben akár az iskolában is ugyanúgy segíteni tud, hogyha kialakul bármilyen vészhelyzet.
3: Pontosan. Ezt még nem is említettem. Körülbelül egy éves önkéntesség alatt olyan tapasztalatra tesznek szert, véleményem szerint, ami egész életükben elkíséri. Nem kell ők persze orvosok legyenek, vagy ápolók, választhatnak akármilyen hivatást, szakmát, de olyan tapasztalatot és tudást gyűjtenek, mivel hogy élesben is ott vannak velünk, tehát gyakorlatban is, nem szimulációkon. A szimuláció az első 3-4 napban van, ugye mikor a kurzus van. De utána teljesen élesbe megy a dolog, és szerintem egész életükre nagyon nagy tapasztalatot nyernek. Sőt, mondhatnám azt, mint oktató, hogy további kis adóállomásai lehetnek az elsősegélynek a továbbadásába. Mert nem muszáj valaki szakelőadó legyen ahhoz, hogy egy elsősegély procedurából egy bizonyos lépést vagy momentumot el tudjon mesélni a szüleinek, a testvérének, az osztálytársainak, és ezáltal gyarapszik, növekszik például mondjuk adott esetben Kolozsvár lakosságának az a része, aki mikor nagyon nagy baj van, akkor nagyon gyorsan be tudnak avatkozni, és mondom azt tiszta szívből, hogy csodát tudnak művelni addig, ameddig kiérkezik a mentőautó. Mert itt van a baj ezzel a 5-10-15-20 perces időintervallummal, ameddig kiér a mentő egy piros kódos, tehát egy kritikus beteghez. Persze megyünk ki egyszerű sima lábtöréshez is, mert szegény nem tud bemenni a kórházba, normális, hogy kimegyünk, csak nem életveszélyes. Ott is tud segíteni az elsősegélyes, de a súlyos eseteknél ott nagyon fontos, hogy az áldozat mellett lévő segéd, akinek van egy elsősegély kurzusa, és tudja, hogy mit kell csináljon, az menthető állapotba tudja tartani azt az áldozatot, akihez aztán kiérkezik a mentőautó. Hogy mikor a mentőautó kiért, akkor legyen kit mentsen a csapat. Mert itt mondjuk konkrétan például az agy ellátásáról, oxigén ellátásáról beszélek. Hogyha az agy 3-4 percig nem kap sajnos oxigént, akkor ott életmentő műveletek után sajnos maradnak visszamaradó károsulások. És nem csak a szív stopról beszélek, újraélesztésről, hanem bármilyen, ugye a nyelvet, mikor lenyeljük, ugye hát ezt így mondják köznyelven, hogy lenyelt a nyelvét, ezért nem kapott levegőt, vagy fulladozott. Ez egy nagyon egyszerű manőver, hogy ezt felszabadítani a légutakat, akár a nyelv bilincse alól, akár idegen testek alól, ugye ez már a Heimlich módszer. Vagy baleseteknél egyáltalán ott lenni helyben rögtön, mert ugye ez a nagy előnye az önkéntesnek, hogyha nem velünk dolgozik a mentőautón, hanem kint van szabad idejében a városba, hogy ő rögtön ott van az áldozat mellett, amit mi mentősök soha az életben nem tudunk megcsinálni, nem csak Romániában, hanem akármilyen fejlett országban se, mert a mentő nem tud teleportálni. Na, jó lenne, de nem lehet. És akkor az első 5-10 perc nagyon-nagyon fontos.
1: Az elmúlt percekben Dák András tartalékos rohammentőssel beszélgettünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A mai kihívásokkal teli időszakban különösen nagy jelentősége van azoknak az alkalmaknak, ahol a fiatalok közösségre találhatnak, megerősödhetnek hitükben, és megtapasztalhatják, hogy nincsenek egyedül. Ezt a célt szolgálta a Tisza-Keresztúrban megrendezett pünkösdi ifjúsági találkozó is, amelyet a Tiborka, a Tisza-Borzsa közi KRISZ alapszervezet szervezett. A programra számos településről érkeztek fiatalok, hogy együtt dicsőítsék Istent, közösen gondolkodjanak hitről, szolgálatról és jövőről, miközben új kapcsolatokkal és élményekkel gazdagodhatnak. Erről a Tiborka elnökével beszélgetünk, Gyurkó Teodórával. Miért tartottátok fontosnak, hogy szervezzetek egy ilyen pünkösdi ifjúsági találkozót Tisza-Keresztúron?
4: 2025 végén tartottunk egy megbeszélést a Tiborka munkatársi csapatával, ahol megterveztük az idei 2026-os évet, és Sipos József lelkész ötlete volt az, hogy ragadjuk meg a pünköst hétfőt, és töltsük meg alkalommal, mivel nagyon fontos jelentőséggel bír a Szentlélek munkája a mi életünkbe, és szerettük volna, hogyha a fiatalok életében is ez nem csak egy átlagos hétfő lesz, valamint a jövőben szeretnénk ezt megszervezni rendhagyó módon minden héven pünköst hétfőn.
1: Találkozó témája ugye a lélektől megrészegedve volt. Mit jelent ez a kifejezés a mai fiatalok számára, és milyen üzenetet akartatok ezzel átadni a fiataloknak?
4: A pünkösdi ifjúsági találkozó témája a lélektől megrészegedve. Ez a cím a pünkösdi történetből született, ugyanis a tanítványok hirdették az Isten igét, és mindenki a saját nyelvén értette, ezért azt hitték, hogy a tanítványok édes bortól részegedtek meg. És az ige alapján azért választottuk ezt a címet, mert azt szerettük volna üzenni a fiataloknak, hogy nem mindegy, hogy mi az, ami betölti az életüket, mi az, amivel telve vannak, és mi az, ami úgymond megrészegíti őket.
1: Mennyire voltak nyitottak a kárpátaljai fiatalok egy ilyen lelki alkalomra? Kaptatok-e visszajelzéseket a résztvevőktől?
4: Alapvetően azt gondolom, hogy a kárpátaljai fiatalság nyitott a lelki alkalmakra. A KRISZ-nek 7 alapszervezete van, ebből az egyik a Tiborka, és minden alapszervezetnek, valamint a KRISZ-nek is megvan a saját éves programterve. Ezeken az alkalmakon én azt látom, hogyha egy gyülekezetből több fiatal is érkezik, ők tudják motiválni egymást arra, hogy részt vegyenek az alkalmon, valamint épp ellenkezőleg visszatartani is tudják. Viszont hálásak vagyunk azért, hogy minden alkalmon vannak fiatalok, hálásak vagyunk azokért a munkatársakért, akik elkísérik, azokért a lelkészekért, akik elhozzák a fiatalokat, és hiszem, hogy ez mind az Isten munkája.
1: Miben más egy ilyen ifjúsági találkozó szerinted, mint egy hagyományos gyülekezeti alkalom? Hogyan képzelhetjük el, hogyan épült fel?
4: Az esetek többségében pozitív visszajelzéseket kapunk a fiataloktól, azt, hogy jól érezték magukat az alkalmainkon, és hogy várják a következőt, viszont egy felgyorsult világban élünk, és nehezen tudnak hosszú időn keresztül egy bizonyos dologra koncentrálni, így a legtöbb pozitív visszajelzést azokra az alkalmakra kapjuk, amelyek vagy szabadtéren vannak megrendezve, vagy hosszú szabadidő áll rendelkezésükre, és tudnak egymással szabadon beszélgetni, játszani, ismerkedni, tehát sok interakció éri őket.
1: Te ugye moderátorként is jelen voltál, és a függőségekről beszélgettetek szakértőkkel, illetve olyan fiatallal, aki átélte és megtért. Miről szólt az alkalomnak ez a része?
4: Ahogyan azt előzőleg is említettem, talán egy hagyományos gyülekezeti alkalom során a fiatalok hamarabb elvesztik a koncentráló képességüket. Ettől még nem rossz egy gyülekezeti alkalom, csak a fiatalokat máshogy kell megközelíteni. Az alkalmunkon, a pünkösdi alkalmon dicsőítéssel kezdtünk, amely során a Nagyberegi Református Líceum együttese vezetett minket. Ezt egy kerekasztal beszélgetés követte, majd egy hosszabb 2 órás szünet következett, amikor a fiatalok a mennyei falatok étkezde finomságait próbálhatták ki, amelyel egy jótékony célt támogattak, illetve a Kegyes Jótékonysági Alapítvány jóvoltából lehetőségük volt kokártokat kipróbálni, és azt láttam, hogy nagyon élvezték. Ezt ismét dicsőítés követte, végül bizonyságtétel és evangelizációval fejeztük az alkalmat. Ez az alkalom egy példája volt annak, hogy az Úr csodása működik, és egyidejűleg szól fiataloknak, középkorúaknak és idősebbeknek. A tiszakeresztúri református gyülekezettel közös szervezésben valósult meg, így az alkalmon nem csak fiatalok, hanem a gyülekezet tagjai is részt vettek, és ez így együttesen lehetett egy áldott pünkösdi alkalom.
1: Milyen szerepe van a közösségnek abban, hogy a fiatalok megmaradjanak a hit útján szerinted?
4: A kerekasztal beszélgetés fő témája a függőségek volt. Barta Attila lelkész, Gogola István pszichológus, Hadar András diakónus és Tominec Mihály voltak a vendégeink, akikkel arra kerestük a választ, hogy mi az, ami valójában betölti az ember életét. Miért vágynak a fiatalok arra, hogy valami megrészegítse őket, hogyan alakulnak ki a függőségek az életükbe, és milyen érzéseket próbálnak ezáltal elnyomni magukban. Szó esett arról, hogy a probléma felismerése az életünkben az már egy lépés a gyógyulás útján. A beszélgetés résztvevői őszintén vallottak arról, hogy nekik milyen küzdelmeik vannak, vagy esetleg voltak, és sokat beszélgettünk arról, hogy mit tanít az Isten igéje erről, hogy ő nem korlátozni akarja az embert, hanem szabadságra vezetni, és többször is elhangzott az az ige, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ. Végül minden résztvevő igyekezett tanácsot adni a fiataloknak, hogyha valaki már küzd függőséggel, akkor hogyan lehet elindulni a szabadulás felé, és a kerekasztal beszélgetés végén a fiataloknak volt lehetőségük névtelenül kérdéseket feltenni a vendégeknek.
1: A jelenlegi kárpátaljai helyzetben milyen kihívásokkal találkoznak a fiatalok, és ezekre milyen válaszokat adhat a keresztény közösség szerinted?
4: Egy fiatal életének egyik legfontosabb pillére az, hogy milyen emberekkel veszi körbe magát, ugyanis akik körülötted vannak, azok befolyásolnak téged akarva akaratlanul. A beszélgetés során is szó volt arról, hogy a szenvedélyektől való szabadulás egyik legfontosabb kérdése, hogy a közösséged, ahol vagy, előre visz vagy visszahúz. Hívő fiatalként szerintem szinte lehetetlen megmaradni a hit útján egy olyan közösség nélkül, aki bátorít, ha elcsüggettél, veled örül, ha sikereid vannak, de felemel, ha elestél, és akikkel egymás terheit hordozva erősek tudtok maradni az ördög csábításaival szemben.
1: Hogyan próbálja a Tiborka megszólítani azokat a fiatalokat, akik még nem kapcsolódnak gyülekezethez?
4: A fiataloknak kihívásaik mindig voltak, vannak és lesznek is, viszont szerintem egy keresztény közösségnek az a feladata, hogy megerősítse a fiataljainkat abba, hogy érdemes a keskeny úton járni, hogy Isten nem egy tiltó Isten, de vannak korlátok, viszont ezek a korlátok mind a mi javunkat szolgálják. Az a fiatal, aki elindul az Isten útján, mindig fog nehézségekkel találkozni, de az a kérdés, hogy ezekben a nehézségekben hogyan tudunk hűek maradni hozzá. Az alkalmainkat a közösségi média felületein hirdetjük, így semmi akadálya annak, hogy olyan fiatalok is részt vegyenek, akik talán az otthoni, saját gyülekezeti életükben nem annyira aktívak, viszont nagyon szeretnénk, ha ezeknek a fiataloknak a szívükben megszületne a vágy, hogy az otthoni ifibe is eljárjanak, vagy ahol nincs ifi, ott induljanak heti rendszerességgel ilyen alkalmak, ugyanis ahogy korábban említettem, szerintem lehetetlen megmaradni egy közösség nélkül, akik mindig melletted állnak, akkor is, hogyha épp valamilyen próbatételen mész keresztül, ami gyakran előfordul egy fiatal életébe.
1: Milyen további programokkal készültök a közeljövőben? Tudsz-e már erről valamit beszámolni a hallgatóknak?
4: A Krisznek Máramaros Ugocsa Egyházmegyében két alapszervezete van, az egyik a Tisza Borzsa Közi Krisz alapszervezet, azaz a Tiborka, és a Krisz Tisza Háti alapszervezete, és ez a két alapszervezet július 18-án Tiszabökényben szervez egy ifjúsági alkalmat, ahová szeretettel várjuk a fiatalokat, valamint augusztus 15-én a Krisz Túra kerül megrendezésre, aminek a szervezését a Tiborka munkatársi csapata vállalta. Ez egy olyan túra, ahol bizonyos megállók lesznek a túra folyamán, és ilyen lelki fröccsel készülünk a fiataloknak, úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy vegyenek részt rajta, majd fogjuk hirdetni a közösségi oldalainkon. A tavalyi évben is megszervezésre került, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk.
1: A végére pedig egy személyesebb kérdés, mit jelent számodra a hit? És ugye a dicsőítés is jelen volt és van is az életedben, az mit ad neked?
4: Az én életemben a hitnek nagyon meghatározó szerepe van, egészen kicsi koromtól kezdve. Ez nem volt egy egyenes és egyszerű út, nem jelenti azt, hogy nem voltak hullámvölgyek, mert a keresztény ember életében mindig vannak. Viszont az egyik kedvenc igém az Ézsaiás könyvének 40. részéből így szól. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Én ezt az erőt érzem, amit az Isten ad nekem, amikor meglankadok, amikor elfáradok, amikor aggodalmaskodok, mert hajlamos vagyok mindenen aggódni, viszont az Isten már többször bizonyította azt nekem, hogy tényleg a hajam szála sem görbülhet az ő tudta és akarata nélkül, és azért cserébe, hogy én hűséges vagyok hozzá, ő adja az ő erejét, adja az ő bölcsességét, és adja az ő békességét. Azt szokták mondani, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik, és én ezt érzem, amikor dicsőítésben veszek részt, vagy csak dicsőítő dalokat hallgatok, azokon a dallamokon, a szövegeken, az énekeken keresztül valami különleges kapcsolódás jön létre az Istennel, ami engem nagyon megérint, és engem meg, hogy megint idézek a kedvenc énekemből, aminek az a szövege, hogy minden utamban hű voltál, egész életemben jó voltál, minden erőmmel, míg élek, éneklem a te jóságodat. Én azt érzem, hogy az Isten mindez idáig hű volt hozzám, és hiszem, hogy a későbbiekben is hű lesz, és azt várja el tőlem, hogy minden erőmmel, minden talentumommal szolgáljam őt, énekeljem az ő jóságát, vigyem a jó hírét a fiatalok között és a körülöttem lévő emberek között, ami nem mindig egyszerű, de tudom, hogy az Isten megáldja az igyekezetét azoknak, akik őt szolgálják.
1: Az elmúlt percekben a Tiborka elnökével, Gyurkó Teodórával beszélgettünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Idén a 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál július 30-a és augusztus 2-a között tárja ki ismét kapuit a zenekedvelők számára. A kalotaszegi hagyományok, a világzene és a közösségi élmények találkozásáról, az idei fellépőkről, újdonságokról és a fesztivál egyedi hangulatáról Varga Zoltán Lászlóval, a fesztivál egyik főszervezőjével beszélgettünk, a riporter Ungvári Szende.
2: Idén mikor lesz ismét hangos Méra?
5: Idén a Méra Világzenei Csűrfesztiválnak a 11. kiadására július 30 és augusztus 2 között került sor. Ugyancsak csütörtöki napon indul a fesztivál a koncertekkel, és péntektől már kísérő programokkal is várjuk a fesztiválozókat.
2: A fesztivál évről évre fejlődik. Miben lesz más vagy új az idei kiadás?
5: Igazából a tavaly volt egy újítás a fesztivál kapcsán, egy új portával bővítettük a fesztivált, és ezt a portát tovább szeretnénk erősíteni, mert az volt a tapasztalat, hogy nagyon jól bevált, ez volt a romszínpad a Hangyatelekbe, ez a Mérai templomban szemben található porta, ahol napközben koncertek és különböző tematikákban beszélgetések voltak, és majd mikor a nagy színpadon a koncertek elkezdődtek, ez a porta zárt. És igazából ezt a portát szeretném tovább erősíteni, és az ennek kínálatot pedig úgy erősíteni, hogy a nap szinte minden pontjában, mikor a fesztivál megnyílik a közönségnek, akkor mindig koncertekkel, zenével és különböző programokkal tudjuk várni az érkeződőket.
2: Idén milyen fellépőkre lehet számítani?
5: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai Csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Pasellán, aki az elmúlt években egyre többet lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai Csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Somor András és zenekara, de sokan mások is megmutatkoznak a csűrszínpadon, például a Mérai Cifra Néptánc Együttes első ízbe fog egy nagy estés előadással a pénteki napon fellépni a fesztiválon, ami ugye egy olyan dedikált nap a fesztivál, ami a Kárpát-medencei autentikus népzenének szól.
2: Milyen szempontok alapján szokták kiválasztani az előadókat?
5: Általában mindig egy szabály érvényesül, a főszervező kollégámmal, Betlendi Andrással közösen választjuk ki mindig a zenekarokat, és egy szűrő van, rá kell bólincsunk az illető zenekarra, viszont lévén, hogy egy világzenei fesztiválról beszélünk, mindig szempont az, hogy olyan zenekarokat válogassunk, ami egy színes és teljes világzenei palettát kínál a fesztiválozóknak.
2: Mennyire nehéz ma Erdélyben kulturális, illetve zenei fesztivált szervezni?
5: Én azt gondolom, hogy mindig megvoltak a kihívások egy ilyen kulturális rendezvény kapcsán. Piaci alapon nem annyira fenntarthatóak mindezek a hatalmas nagy fesztiválokantól, vagy a Leslie Castle Fesztivál, de azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt években az igény folyamatosan nő. Mármint amiben én most a mi fesztiválunkról beszélek, a látogatottság a fesztiválunknak az elmúlt 10 évben növekedett, szóval megvannak a maga kihívásai a fesztiválrendezésnek, de úgy gondolom egy hálás dolog, mert tényleg egy növekedésről beszélhetünk minden évben.
2: A fesztivál nem csak koncertekről szól, hanem igazából közösségi élményről is. Milyen programok erősítik ezt leginkább?
5: Hát egyrészt egy olyan fesztivál vagyunk, aki a családosokat is tárkarokkal várjuk, így péntek déltől már gyerekprogramokkal várjuk a Csűrfiába a családosokat, de ezzel párhuzamosan számos beszélgetésre, kézműves foglalkozásra, zeneoktatás, táncoktatás, népdaloktatásra várjuk a fesztiválozókat, illetve filmeket is vetítünk, ami kapcsán beszélgetések is lesznek, illetve az idei év az a Kalos Zoltán születésének 100. évfordulója kapcsán köré is szerveződik, lesz egy koncert is, amit ennek az évfordulónak dedikálunk, illetve terveink szerint egy fotókiállítás is.
2: Mennyire fontos cél a kalotaszegi hagyományok megőrzése maga a fesztiválon?
5: A fesztiválunk egykori, meg talán mostani jelmondata is, hogy a világnak megmutatni Kalotaszeget és Kalotaszegnek a világot. Minden este táncházzal várjuk a bulizni, mulatni vágyokat, és mi mindig előszeretettel építünk a helyi kultúrára, és az a célunk is, hogy a világnak a helyi kultúrát megmutassuk. Ilyen a pénteki napunk is például, amikor a Mélai Cifra Néptánc Együttes is, ahol kalotaszegi helyi gyermekek, fiatalok visztek színpadra egy teljes estés előadást. Szóval mi mindig kiemelt hangsúlyt fektetünk a helyi kultúrára, a kalotaszegi és mérai kultúrára egyaránt.
1: Az elmúlt percekben a Méra Világzenei Csűrfesztivál egyik szervezőjével, Varga Zoltán Lászlóval beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A következő napokban nyilvánosságra hozza a kormány Magyarország helyreállítási tervét. Ez a dokumentum az Európai Uniós források hazahozatalának egyik legfontosabb feltétele. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a következő uniós tanácskozáson már a magyar terv lesz napirenden. A tárcavezető Luxemburgban az Európai Beruházási Bank elnökével is egyeztetett. A tárgyalások célja olyan további források bevonása, amelyek újabb beruházásokat támogatnak. A miniszter szerint a külső források segítségével jelentősen csökkenthetők a költségvetés terhei. Az így felszabaduló összegeket a kormány az infrastruktúra és a közszolgáltatások fejlesztésére fordítja. A tervek szerint nagyobb források jutnak majd a hazai oktatásra, valamint az egészségügyre is.

0: Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja szerint az új 5 éves képzési rendszer jól vizsgázott. A vármegyei diákok idén kiemelkedő sikereket értek el, különösen a szakmasztár versenyeken. Külön elismerést kapott Makkai József, a Bláti tanulója, aki villanyszerelőként Shanghaiba készül. A fiatal tehetség szeptemberben képviseli majd Magyarországot a World Skills szakmai világbajnokságon. Ünnepélyes kibocsátó ünnepséget tartottak, ahol esküt is tettek a végzős diákok a Miskolci Rendvédelmi Technikumban. Az utolsó éves tanulók sikeres képzésük után próbaidős őrmesterként kezdik meg szolgálatukat. Horváth Ádám István rendőrezredes beszédében kiemelte, ez a hivatás felelősségteljes szolgálat. Arra kérte a fiatalokat, mindig úgy intézkedjenek, mintha a saját családjukat védenék. Az eseményen a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok és oktatók szakmai elismeréseket vettek át. Az évfolyam első Kardos Réka Kincső próbaidős őrmester Szent György emlékérmet kapott. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében pedig fordulatra van szükség. Erről Németh Zsolt, fideszes képviselő beszélt egy nappal a párt tisztújító kongresszusa előtt. A külügyi bizottság alelnöke szerint vissza kell térni a polgári, nyugatos és konzervatív irányhoz. Az eseményen a párt elnöki tisztségéről, valamint a négy alelnök személyéről is megállapodnak. A tervezett módosítás szerint a választókerületi rendszert az önkormányzati struktúra váltja fel. A reformok részeként az országos elnökség létszáma is jelentősen bővülni fog a jövőben. Orbán Viktor a 2026-os választási vereség után a jobboldali közösség teljes megújulását sürgette. A politikus szerint egy korszak lezárult, ezért volt szükség a tisztújító kongresszus összehívására.
1: Az időjárásról.
0: A folytatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repetor. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repetor.
1: Kedves hallgatóink, bibliakör és hétfő esti ifjúsági alkalmak. Csak két esemény, amikor a Miskolc alsóvárosi református egyházközségben összejönnek a hívek, és a közösség együtt gondolkodik. Ezek az elméleti alkotások a közeljövőben kibővülhetnek egy alakuló konfirmandus csoporttal is. Ez már nagy tiszteletű Orosz István reménye lenne. A gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy konfirmálás nem volt a gyülekezetben idén, de bízik, hogy később lesz. A lelkész, aki egyben a selyemréti Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola lelkésze is felhívta a figyelmet, hogy a három nagy ünnep, a karácsony, a húsvét és a pünköst közül csak a karácsony van kiemelve, ezért ebben az esztendőben az iskolában a húsvéti ünnepkör külön felhívták a figyelmet műsorok alkalmával. A Miskolc alsóvárosi református egyházközség lelkipásztoránál Orosz Istvánnál jártam.
2: Az alsóvárosi református gyülekezetben milyen programok voltak? Ilyenkor ugye pünköst felé már konfirmálások szoktak lenni, hogy zajlott az önöknél?
3: Most nálunk most kevésbé volt mozgalmas a húsvét és pünkösd közötti időszak. Egy igehirdetés sorozat zajlott ebben az időben, amiben hangsúly volt a pünkösdről, mint ígéretről, hogy ez mint ószövetségi ígéret hogyan jelent meg, majd ezt követően a pünkösd, mint várakozás, tehát a Szentlélek kitöltetésének a várása, majd a Szentlélek eljövetele, az eljövetelt követően a tanúságtételre való elhívás, ugye lesztek nekem tanúim, Jézus ezt hagyta meg, hogy amikor eljön a lélek, erőt kaptok, és tanúim lesztek. Majd pedig ezt követi most, amiben vagyunk éppen, a tanúságtételnek a helyszínei, ugyanis ez is pontosan ott van az igében, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, sőt, egészen a föld szélső határáig, tehát mint amikor a Google térképet elkezdjük az Eger görgőjével nagyítani, kicsinyíteni, hát valami hasonló programot hagyott ránk a megváltó, és ebben vagyunk most, ugye ebből a Jeruzsálem az egészen közeli komfortzónát jelenti, itt talán a legnehezebb a tanúságtevés, majd a tágabb környezetünk, mint Júdea, Samária, az az ellenség területe volt abban az időben, és végül pedig egészen a föld szélső határáig, hogy hogyan kell ebben a misszióban részt vennünk, tehát mi egy ilyen sorozatban vagyunk. Ami érdekessége ennek az időszaknak, hogy mivel a területünkön lévő iskolával élő kapcsolatunk van, ezért most az intézménynek az évzáró mozzanataiban részt vesz a gyülekezet is, oly módon, hogy vannak bizonyos programok, amiket kiszervezünk a templomban. Ilyen volt például az óvodás évzáró, ezt vasárnap tartottuk délelőtt, az egyébként szokásos kisgyerekes istentiszteleti sávban, és ezzel zártuk ezt a tanévet, ami az óvodás oktatásnak lényegében a záró momentuma volt. Emellett tanévzáró istentisztelet van a gyermekeknek, az iskolásoknak, ez hétközi alkalom, amikor visszatekintünk és az elmúlt tanévre hálát adunk érte, valamint jelképesen elbocsátjuk a gyermekeket majd a nyári szünetre. Ehhez kapcsolódik, hogy ilyenkor a búcsúzó nyolcadikosokkal is külön kiszoktunk menni, egy hálaadást tartunk csak szűk körben a templomban, valamint, hogy ennek a fordítottja is igaz legyen, a gyülekezeti tagokat is igyekszünk meghívni az intézményben lévő rendezvényekre, ez legyen majd akár a ballagás, a tanévzáró ünnepség. A tavasz során volt itt egy átadási ünnepség, ami egy teljesen megújult sportpályát jelent itt az iskola udvarban, és ennek az átadási ünnepségére is meghívtuk a gyülekezetet. Tehát így a tavasszal ezek voltak a fontosabb momentumok, és hálásak vagyunk az Úristennek, hogy egy ilyen oda-vissza kapcsolat kezd egyre inkább erősödni a gyülekezet közössége, valamint a területünkön lévő intézmény között.
4: A gyülekezet tagjai egyébként eljöttek az iskolai rendezvényekre, mert hogy az iskolások elmentek a gyülekezetbe, az egyértelmű, mert hát ugye viszik a pedagógusok, akár ön is iskola lelkészként, de visszafelé működött-e ez? Érdeklődtek-e a gyülekezet tagjai?
3: Van érdeklődés, nem lehet nagy érdeklődésnek nevezni. Leginkább azokkal tudnak eljönni, akik már nyugállományban vannak, és ki tudják szorítani az idejükből. Tehát ha csak néhány főről is beszélünk, leginkább a presbitérium tagjai közül szoktak aktivitást mutatni. Nyilván aki a munkahelyén van bent napközben, mert ezek általában 8 és 4 közötti programok szoktak lenni, őket is várnánk egyébként, de nem jönnek, nem tudnak jönni, de azok, akik nyugdíjasak és idejében tudomást szereznek a rendezvényről, akkor el szoktak jönni, és örömteli találkozásoknak vagyunk ilyenkor a szemés fültanúi.
4: Nagy tisztelet úr, az a programsorozat, egy eseménysorozat, amit említett, jól emlékszem, hogy az ifjúságnak indult ez a sorozat?
3: Maga az ifjúsági oldalon ott egy másik sorozat van jelen, tehát a szombat esténként van az ifjúsági foglalkozás nálunk. Többnyire innen az intézményből vannak a gyerekek, akik teljesen önkéntesen a szabad idejükben járnak el erre, az alkalomra, és itt többnyire életkérdéseket teszünk fel. Ez tartalmazza az egész éves tematikánk, akár az, hogy kinek kell engedelmeskednünk, de ilyen alapkérdések is, hogy kicsoda Jézus, kicsoda az Isten, ki az én felebarátom, hogyan kell viselkedjek bizonyos helyzetekben. De nyitottak a gyermekek nem csak ezekre az etikai válaszadásokra, hanem magára a Bibliára is, a bibliai történetekre, azoknak az elsődleges megértésére, nem csak az abból levont következtetésekre, és ezért volt olyan foglalkozás, amikor egy-egy evangélium került a középpontban, és akkor próbáltuk annak az evangéliumnak a sajátosságait előhívni, és megmutatni ezeknek a gyerekeknek, és ezzel leginkább a lexikai tudásuk és az általános műveltségük növekedett. Belefér nyilván az ifjúsági foglalkozásban nem csak a szellemi táplálék, hanem a fizikális is, ezt is nagyon szeretik a gyermekek. Ebben a szolgálatban a gyülekezetünk vesz részt. Minden hétre valaki elvállalja azt, hogy egy kis estebéddel kedveskedik a gyerekeknek, és ennek felettébb szoktak örülni. Így mindenki érzi, és sajátjának érzi ezt az ifjúsági munkát. Hát nyilván van, aki az ifi vezetői oldalról, vagy szervezői oldalról, és a gyülekezet oldaláról is hozzájárulunk ehhez, és bízunk abban, hogy ezek közül, a gyerekek közül fog konfirmandus kikerülni. Vannak közöttük olyanok, két gyerek van, aki tavaly konfirmált, és ő ebben a közegben itt maradt, és jól érzi magát. El szoktak jönni egyébként úrvacsorás istentiszteletekre is, ők már ballagni fognak lassan, de a többiek, azok változó, többnyire ilyen negyedikes, ötödikes korosztályból vannak itt, és nagyon nyitottak, érdeklődőek, és egy nagyon ütőképes közösség kezd szerveződni. Igyekszünk nekik majd kedveskedni még néhány aprósággal, lesz majd ifis szalonnasütés és grillezés ott a templomkertben, illetve szeretnénk majd őket ifis kirándulásra is elvinni, és itt lényegében ők duplán kirándulnak, mert nem csak a gyülekezet szervezésében, hanem az intézmény szervezésében is, mi itt mindig kiemeljük és értékeljük azoknak a gyerekeknek a szorgalmát, akik tanév közben gondot fordítanak a templom látogatásra. Az intézmény fenntartója évi 10 alkalmat kér, hogy ennyit igazoltan minden tanuló menjen el legalább a saját közösségébe. Ebben igyekszünk támogatni a diákokat akár a saját közösségének a felfedezésében, hogy hol is van az, illetve megbeszélni az ott látottakat és hallottakat. Ugye itt az ifjúsági csoportnak szinte a 90%-a itteni hallgató, és akkor ők itt is kapnak majd a jutalomból, tehát az iskolai jutalom kirándulás is az övé, ők is részt vesznek majd ebben, és emiatt is népszerűsége van ennek az alkalomnak, de nyilván nagyobb reklám az, amikor hétközben elbeszélik, hogy mi volt éppen szombat este, miért éreztük jól magunkat, és miért érdemes oda ellátogatni, akár teljesen ismeretlenül is bárkinek, aki ehhez kedvet érez.
4: Akkor ez végül is a hittannak, az iskolai hittannak egy továbbfejlesztése?
3: Igen, ez egy másik szintje. Nyilván az intézményi hittannak keretei vannak. Jól lehet a kerettanterv szerint élmény alapú a református hittanórák, de mégis eszközeiben nagyon sokszor az átlag humánórák eszköztárával dolgozunk mi is, tehát itt is van tanmenet, van tematika, vannak óratervek, és ugyanúgy van egy kitűzött cél, amihez el kell juttatnunk a diákokat évvégére, és emiatt ennek nyilván van egy kötöttsége, amitől túl nagy százalékban nem tudunk eltérni. Nyilván van, amikor nagyon kívánja a helyzet, hogy akkor álljunk meg, és ezt még mélyebben beszéljük meg, hiszen nem vagyunk versenylovak, és ha egy olyan kérdés merül fel, ami pont életkori sajátosságuk szerint ez halaszthatatlan, és meg kell beszélni, akkor nem megyünk el mellette, de nem lehet nagyon megfenekleni egy-egy témánál, viszont az ifjúsági óráknál nagyobb a lehetőség, mert ott nem csenget neki 3-4 óra múlva. Ott 5 órakor elkezdődik, és a 7-8-ig, ameddig a gyerekeknek a figyelme aktív, és jól érzik magukat, és lehet velük foglalkozni. Ugye a vége az nyilván már ott csocsózás és egyebekkel zárul, de ott talán pihentebb az elméjük egy szombati pihenőnapot követően, mint mondjuk itt általában hittan az az 5. órától felfelé szokott történni. Tehát mondhatjuk azt is, hogy sok dologban ráépül, és jelenleg olyan csapat van, olyan tematikát dolgozhattunk ki, ami mondjuk feltételezi már az első 4 évnek a tananyagát, tehát arra ráépítünk, de nyilván aki esetleg úgy térne be, hogy sosem tanult hittan, nem érezni kellemetlenül magát, mert azért igyekszünk úgy gyerekközpontúan, igeszerűen gyerekközpontúan átadni a megfelelő ismereteket, de igen, mondhatjuk ezt, hogy ráépül. Például volt februárban itt pedagógus minősítés, amiben részt vettem, pedagógus 2-es minősítési eljárásban, és amit ott azon a bemutató órán vettünk, az a Kősziklára épített ház története volt, ennek az eszközanyagát utána kívánták a gyerekek, hogy hozzuk már be az ifjúsági órára, és nézzük már meg még egyszer. Tehát itt a fakockáktól kezdve a sivataki homokig minden jelen volt azon a foglalkozáson, és újra le kellett modellezni, hogy hogyan épül fel a homokra épült ház, hogyan épül fel a kősziklára, vagy éppen a térkőre épült ház volt a szemléltetésnél, és akkor ott még egyszer nekik ki kellett próbálni, és akik nem vettek részt ezen a minősítési órán, ők is kipróbálták, milyen az egy locsoló kannával összedűjteni egy papírból készült ingatlan. Tehát azért mondom, hogy van átfedés, és lényegében rá tud épülni a már hozott tudásra, és én úgy veszem észre, hogy nagyon sok múlik azon, hogy a gyerek mit szeretne. Hogyha most csak annyit szeretne, hogy ne legyen otthon másfél órán keresztül, hát lényegében akkor ez is tud teljesülni, mellette még tanul is valami, de vannak, akik nagyon komoly nyitottsággal és érdeklődéssel jönnek, nyilván ők több mindent tudnak elvinni. Hát ez attól függ, mivel van tele a kezünk. Ha üres kézzel jövünk, akkor több minden fér bele. Ha csak egy ujjunk szabad, akkor nyilván kevesebbet tudunk elvinni.
1: Rövidesen folytatjuk a beszélgetést.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, bibliakör és hétfő esti ifjúsági alkalmak. Csak két esemény, amikor a Miskolc alsóvárosi református egyházközségben összejönnek a hívek, és a közösség együtt gondolkodik. Ezek az elméleti alkotások a közeljövőben kibővülhetnek egy alakuló konfirmandus csoporttal is. Ez már nagy tiszteletű Orosz István reménye lenne. A gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy konfirmálás nem volt a gyülekezetben idén, de bízik, hogy később lesz. A lelkész, aki egyben a selyemréti Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola lelkésze is felhívta a figyelmet, hogy a három nagy ünnep, a karácsony, a húsvét és a pünköst közül csak a karácsony van kiemelve, ezért ebben az esztendőben az iskolában a húsvéti ünnepkör külön felhívták a figyelmet műsorok alkalmával. A Miskolc alsóvárosi református egyházközség lelkipásztoránál, a diósgyőri református gyülekezet helyettes vezetőjénél, Orosz Istvánnál jártam. Folytatjuk a beszélgetést. A gyerekek tudásából hol lehet többet leszűrni, egy hittanórán, vagy egy ilyen foglalkozás alkalmával?
2: Én úgy gondolom, hogy az életben leginkább. Nyilván más az eszköz, itt intézményen belül megvannak a tudáspróbák. Maga az ifjúsági foglalkozáson ott ilyen klasszikus értelemben vett számonkérés nincs, hanem sokkal inkább szituációs feladatok. Ez nem idegen nyilván a közoktatási tanórától sem, de sokszor a folyosón összefutva mondjuk a tudomásomra jut, hogy valamilyen helyzetbe belekeveredett az adott gyermek, és akkor mondom, emlékszel, hogy ezzel kapcsolatban mit tanultunk? És akkor igen, és akkor mondja a történetet, melyik bibliai történet, és mi volt ott a megoldás? Elmondja a gyerek, és na, látod, akkor menj is te is csináld meg ezt. Tehát ilyen helyzetekben is, pont visszatérve erre a pedagógus kettes minősítésre, ott az egyik osztálynál számonkérő óra volt, és része volt ennek a számonkérő órának, ugye több feladat mellett, többet, tehát ott a tudáspróbától kezdve a Google-ön lévő feladatokig mindenféle volt, és volt egy olyan rész, ami szóbeli felelet sáv, és én úgy hívtam a gyerekeket, hogy na gyertek, és akkor tegyetek bizonyságot erről, meg erről a témáról. És így felcsillant a vizsgáztatónknak is a szeme, hogy ezt még ők nem hallották, de nagyon jó. És hogy mennyivel másabb az, hogy gyereki fiam, és akkor ebből fogsz felelni, és akkor már rögtön egy ilyen szükségtelen izgalmat beléoltunk a gyermekbe, és ott biztos, hogy akkor 10-ből 6 gyerek, ott 6-ig nem parázott, akkor ott fog. Itt viszont azt mondtam, hogy gyere bizonyság tételre, mondom, minthogyha az utcán találkoznál egy veled hasonló korúba, vagy akár idősebbel is, és megkérdez téged, hogy hogyan szól, ismered a irgalmas samaritánus történetet, hogyan foglalnád neki össze? Úgy, hogy az összhangban legyen a bibliai szöveggel. Tehát ugye nem nekünk kell hozzá költeni, tehát ez nem a népköltészet tagozat, tehát nem arra vagyunk kíváncsi, hogy mi még milyen mesét körítünk hozzá, hanem úgy mondd el, hogy az összhangban legyen a tanultakkal, a Bibliával, ahogyan mi ott olvassuk, és utána próbál megfogalmazni, hogy neked ez mit üzen. És ilyen feleleteket hallottunk ott vissza, és én egyébként is ezt szoktam. Tehát a lényeg, hogy ez pont egy olyan tantárgy, legyen ez akár közoktatási szférában, akár a gyülekezeti oktatáson belül, amiből leginkább az életben fognak vizsgázni. Tehát lehet, hogy elfelejtik a matematikából a gyökvonást, lehet, hogy kevésbé fognak emlékezni, hogy ki volt Szulejmán, lehet, hogy Adi versei is majd idővel megkopnak, de itt olyan élet kérdéseket és válaszokat ismernek meg, amikkel, hát ez a céljunk, hogy ezek végig elkísérjék őket a földi pályájukon.
1: Ha visszatérünk az alsóvárosi gyülekezethez, mi vár még a hívekre a nyáron? Ugye említett nagy tiszteletű úr kirándulásokat gyerekekkel kapcsolatban, de mi az, amit még tervez, vagy is terveznek?
2: Most a nyár az mindig egy csendesebb időszak nálunk alsóvárosban. A szokott rendben a délelőtti istentiszteleket Isten tiszteleteket szeretnénk megtartani. Amíg el nem fogy ez a tematika, addig haladunk tovább itt a tanúságtételben, és amikor elfogy, hát addigra vélhetően az Úristen kiparancsolja az újabb sorozatot. A gyerekekkel nyilván lesz majd gyerekkirándulás, amit említettem, valamint gyerektábor is. Nekünk a helyi adottságaink kevésbé alkalmasak arra, hogy akár egy ilyen 10-15 fős tábor tudjunk mondjuk egy héten keresztül biztosítani. Ellenben az egyházmegye szervezésében lesz majd Mezőkövesden egy egyházmegyei hittantábor, és mi oda visszük el majd a gyerekeket, tehát mi is közülünk is, akár vagy én, vagy pedig az exmisszus segédlelkész, aki mellettem szolgál. Ott leszünk velünk, akár napi váltásban, meglátjuk még hogy, és ott igyekszünk bekapcsolódni ebbe a munkába. Nyilván ennek nagyon pozitív hatása van, hogy nem 15-en vannak, hanem 80-an. És ennek azért másabb a hangulata, tehát többet tudunk ezzel adni, mint hogyha mi itt egy héten keresztül napközibe hoznánk őket. Itt egy idő után úgyis elfogy a program, egy-két napon belül, ott pedig valahogy ez újra termelődik. A felnőttekkel leginkább majd őszre tervezzük a kirándulást, többnyire ősszel, ilyen október környéké, október-november magasságában szoktunk elmenni. Tavaly Sátoraljóújhelyébe mentünk el, meglátogattuk az Isten tiszteletet, ott a református templomba elmentünk, majd pedig megnéztük a Börtönmúzeumot, hogy az ottani kiállítást, tárlatot, ott ebédeltünk a börtönben, és mondtam is a testvéreknek, hogy a bejutás gondtalan, a kijutás bizonytalan, de ne ijedjen meg senki. Tehát nem a rabok között nyilván, nem a fogvatartottak között voltunk, hanem ott a tiszti kantinban. De hát volt, az elmondás szerint volt már olyan csapat, aki üres cellába kérte az ebédet, tehát olyan látogatói csapat is, mi ilyen extrákra nem vágytunk, mi az alapszolgáltatással beértük, tehát ez volt az őszi kirándulás. Úgyhogy a nyár az lényegében leállás időszaka, nem a teljes leállás időszaka, hanem sokkal inkább ugye ebben a ritmusban, amit jelent a közoktatás évnek a beosztása. Hát ez akarva akaratlan, de ez átitatódik a gyülekezeti struktúrába is, hiszen én intézményi lelkészként lényegében ilyenkor tudok elmenni egy kis pihenőre, és hát ez muszáj igazodni a gyülekezetnek is. Tehát a gyülekezetnek jó lenne az is, hogyha én március elején mennék el szabadságra, de az a közoktatásban kivitelezhetetlen, illetve a nagy meleg is azért visszatartó erő, és én nem várom el senkitől, hogy eljöjjön és rosszul legyen itt a tűző 40 fokba. Ősszel fognak igazán majd, reméljük, hogy újraindulni az alkalmak, a bibliakör is, amit hétfő esténként tartunk, illetve az ifjúsági órák is majd szeptemberrel fognak. Bízunk abban, hogy most konfirmációs csoport is fog majd indulni, és újra fiatalok tagozódnak be a gyülekezetünk közösségébe.
1: Őszre már van cél, hogy hová merre menne a gyülekezet?
2: Mi most csak keresgetjük, hogy újra ilyen múzeumnézős változat legyen, vagy pedig valahová majd egy szabadabb környezetbe. Én nekem egy kikötésem van, mivel ezek a kirándulások vasárnapra esnek, tehát mindenképpen templom közelben történjen ez, tehát ott az adott helyhez legalább a legközelebb eső templomban menjünk el az Úrnapi Istentiszteletre, és utána én vele már lehet alkudni a többi programról. Nyilván, ha nagyon magasra kell menni, akkor én lent várakozok, de még nincsenek ezzel kapcsolatban pontosabb terveink. Volt olyan, hogy Budapestre mentünk kirándulni, a terrorháza, valamint egyik Miskolcról elszármazott lelkésznő Antal Mariannak a gyülekezetét látogattunk meg. Én nekem szívem vágya, hogy itt a felső-tisza vidéki templomokat újra megnézzük. Hát még egyben nem láttuk őket, mióta itt van a gyülekezeti lelkész, innen nem volt még turnus, én még korábban jártam arra, a Tákos Csaroda és a társai. Lehet, hogy egy ilyen napot fogunk majd eltölteni, amikor megyünk templomot nézni, és ott tudunk egy kicsit beszélgetni egymással is, elcsendesedni és megélni azokat az áldásokat, amelyek így a kirándulások alkalmával érnek bennünket.
1: Jól leszem ki szavaiból, hogy most konfirmálás nem volt az alsóvárosi gyülekezetben?
2: Igen, sajnos nem volt, nincsen minden éven, ez nyilván a több okra vezethető vissza, hát egyrészt populációs probléma érzünk itt a keleti városrészben, tehát hogy kevés a születések száma, ebből kevés az, akit el is hoznak keresztelni, és nyilván, hogyha keresztelővel nem lép be a látóterünkbe, vagy esetleg fiatalon, 12-3 évesen nem állnak elő a szülők, hogy hát nincs megkeresztelve a gyerek, de szeretnénk, hogyha konfirmálna, akkor nincsenek a látóterünkben itt a területen élő gyermekek, ami nagy lehetőség viszont az, hogy itt van az intézmény, és itt az oktatás és az intézmény lelkészi munkának köszönhetően én azért személyesen ismerem az idejáró református gyerekeket, és az utóbbi turnus az innen származott, szinte teljes egészében, ebből az intézményből. Azelőtt nem, vagy 2 év kimaradt, amikor nem volt innen konfirmandus. Tehát most én ebben bízok, hogy itt a mostani ifisek közül lesznek körülbelül 5-en, akiket meg tudunk hívni erre a lehetőségre, és bízunk abban, hogy kitartással ezt végig fogják csinálni.
1: Nagy tisztelet úr, hogyha arra kérem, hogy az elmúlt tanévet, ugye mert már mindjárt itt az iskolai tanévnek a vége, értékelje, vagy ezt a fél évet a gyülekezet szempontjából, akkor mit tud elmondani?
2: Most ez a tanév kicsivel csendesebbnek bizonyult az elmúlthoz képest. Tavaly volt az iskolának a 60 éves évfordulója, ezzel kapcsolatosan egy gála műsort szerveztünk, és ennek a megszervezése az hatalmas energiát és rengeteg időt emésztett fel, mind a diákok oldaláról, mind pedig a szervezők és lebonyolítók oldaláról. Ebben a tanévben ez már nem volt, ellenben sikerült valami újítást is eszközölni. Mióta ide kerültem, azt tapasztaltam, hogy a 3 nagy ünnepből, a karácsony, húsvét és pünkösből érzékelhetően túl nagy hangsúly kerül a karácsony megünneplésére, a másik 2 pedig mintha nem is lenne. Tehát nyilván az intézmény lelkészi oldalról én végzem a magam dolgát, akár személyes beszélgetésekben, akár a kibocsájtó Isten tiszteletek megszervezésében, csendes nap szervezésben, de más az, amikor a tantestületnek a nagy része és a diákságnak is egy jó része aktívan részt vesz egy-egy ünnepnek a felkészülési részében, és ebben a tanévben ugyanúgy megmaradt a karácsonynál az a nagy hangsúly és nagy idő odafordítás, de most már a húsvétnál is sikerült minden főbb állomást megjeleníteni. Ez úgy történt, hogy a virágvasárnap, nagycsütörtök, nagyszombat és húsvét vasárnap eseményeit rövid dráma alapján egy-egy reggel, 4 órában körülbelül az intézmény közössége előtt előadták a fiatalok, rendesen jelmezbe öltözve bibliai alapú forgatókönyv felhasználásával, tehát tőletes munka volt ebben is, és ezzel valami olyan újat alkottunk, amiről én itt a keleti régióban nem nagyon hallottam. Még lehet, hogy van máshol is ilyen, hogy húsvétre így készülnek, de ez újdonság számba ment mindenkinek itt az intézményen belül, és én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek is közelebb jött a húsvétnak az üzenete, hiszen már a húsvét lényegében kell egy ilyen félig lapos ünnep sajnos a ma embere számára. A karácsonyt azt megértik, mert a születésről szól, az egy fiatal párról szól, aki kirekesztettek, akiknek sokat kellett gyalogolni ott a császári rendelet miatt, akiknek nem volt hely a fogadóban, csak az istállóban, és ez úgy közeli. Viszont a pünkösd, vagy a húsvétnál ott már azért egyrészt a nagypéntek felé vezető út a szenvedésekkel tel, és ezt ugye szereti általában az ember szemét behunyva elkerülni. Másrészt a feltámadás is talán azért idegen, mert ugye azt mondjuk, hogy ez nem egy hétköznapi dolog, és ma nem történnek ilyenek, hogy valaki feltámadna a halálból, van, aki azt mondja, hogy hát nem jött még onnan vissza senki, de Jézus visszajött, sőt, még a feltámadás előtt tudjuk, hogy három embert is visszahozott az életbe, mondjuk az még nem az örök életre való feltámadás volt, de előíze volt az ő munkájának, tehát ez már talán távolibb, és a pünkösd még távolibb, mert ez, hogy Szentlélek, azt eszik vagy isszák, és ugye ezekre a húsvét pünkösdre még inkább rá rakódtak a hagyományok, szokások, és ugye ezekben szoktak elveszni az emberek, viszont éppen mi ezzel egy pozitív demonstrációt folytattunk, magunk felé leginkább, tehát mindig magunk felé kell ezeket kezdeni, hogy akkor miről is szól a húsvét, miről szól a virágvasárnap, nagy csütörtök, nagy péntek, és úgy gondolom, hogy sokkal felkészültebben és sokkal lelkibb módon tudtunk így megérkezni erre az ünnepre. Én bízom abban, hogy jövőre tudjuk ezt a sorozatot folytatni, és a pünkösd témáját is hasonló módon fel fogjuk dolgozni. És ugye ennek a szereplő csapatnak egy része az szerepelt a gyülekezeti passió olvasásban is. Tehát ez mindig a tavaszi időszaknak és a húsvéti ünnepkörnek is egy kiemelkedő pontja nálunk a passiós istentisztelet. Passióval és úrvacsorával egybekötött nagypénteki alkalom. Ilyenkor csak az ige szól. Ott az elején van egy köszöntés a részemről, és akkor utána minden éven valamelyik másik evangéliumból olvassuk fel a szenvedés történetet, közte pedig éneklünk, tehát ez egy ilyen lamentatív alkalom, ami nem idegen a református hagyománytól, és ezt követően pedig úrvacsori közösséggel zárjuk. Van, amikor erre mi a gyülekezeti zenekarra készülünk, van, amikor sikerül előadó művészeket meghívni, sőt visszahívni, tehát vannak, akik járatosak már nálunk a passió alkalmával, és ennek a felolvasásában is ebből a szereplő csapatból jó néhányan részt vettek, tehát ebben is mérhető a gyülekezet intézmény kontinuitása. Tehát ez volt a nagyon kiemelkedő alkalom. Másrészt pedig hál' Istennek megy az élet nálunk, és ezt azért kell mondjam, mert ugye egy nehézség van jelenleg a közösségünkben, ami hát részben egy teher átvállalás, részben pedig segítségnyújtás. Ugyanis december 3-ától kezdődően én helyettesi szolgálatot látok el a Diósgyőri Református Egyházközségben, és ezáltal engem ritkábban láttak most a testvérek itt a alsóvárosban, és ez egy óriási próbatétel. Talán egy kicsit a templom látogatáson is ez nyomot hagy. Az adományokon érződik ez az állapot. Nincsen rossz közhangulat, de várják vissza a lelkészüket, és nyilván én is próbálnék visszajönni. Annak ellenére nagyon megszerettük egymást a város másik végén is, egy nagyon áldott, szerethető és Istennek kedves társaságba csöppentem én ott bele 2025. decemberében, és hiszem azt, hogy a szívem egyik rekeszében ők vannak, de a másikban pedig az alsóváros, és hát így ketté szakadni pedig nem lehet túl sokáig, ez egy fél éve tartó folyamat, tehát ez az, ami egy kicsit úgy beárnyékozta ezt az elmúlt fél évet, talán emiatt is volt kevesebb alkalom. Nem lehet az ex-Miss Sustrem végletekig terhelni, hiszen ő még a pályának az elején van, még tanuló fázisban van, még itt inkább a hospitálás és szolgálat helyes arányára nagyon oda kell figyelni, tehát nem olyan, mint egy 20 éve felszentelt lelkész, hogy oda lehet adni, hogy akkor ezt kell megcsinálni, és akkor hajrá. Tehát ez úgy gondolom, hogy igen, érződik, és ameddig ez az állapot meg nem szűnik, addig ez érződni fog, de hát bízunk abban, hogy az Úristen mindenhova a megfelelő embert oda is visszahelyezi, és tudjuk folytatni ott az Isten országának az építését, ahol elkezdtük.
3: Köszönjük szépen.
2: Szeretettel, áldás békességet.
3: Áldás békességet.
1: Kedves hallgatóink, bibliakör és hétfő esti ifjúsági alkalmak, csak két esemény, amikor a Miskolc alsóvárosi református egyházközségben összejönnek a hívek, és a közösség együtt gondolkodik. Ezek az elméleti alkotások a közeljövőben kibővülhetnek egy alakuló konfirmandus csoporttal is. Ez már nagy tiszteletű Orosz István reménye lenne. A gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy konfirmálás nem volt a gyülekezetben idén, de bízik, hogy később lesz. A lelkész, aki egyben a selyemréti Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola lelkésze is felhívta a figyelmet, hogy a három nagy ünnep, a karácsony, a húsvét és a pünköst közül csak a karácsony van kiemelve, ezért ebben az esztendőben az iskolában a húsvéti ünnepkör külön felhívták a figyelmet műsorok alkalmával. A Miskolc alsóvárosi református egyházközség lelkipásztorával, Orosz Istvánnal beszélgettem.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Teljesen átszerveznék a közmédia intézményrendszerét, benyújtották az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakítása vonatkozó kétharmados törvényjavaslatát a Tisza párt képviselői. A tervezet megszüntetné a jelenlegi MTVA modellt és különválasztaná a műsorszolgáltatást a hírügynökségi tevékenységtől. Az MTVA beolvadna a Dunába. Az új cég Magyar Rádió és Televízió néven vinne tovább minden audiovizuális feladatot. Emellett újra önállóvá válna a távirati iroda, a közmédia új, paritásos felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lenne. A javaslat szerint a médiacégek vezérigazgatóit nyílt pályázaton választanák ki, szigorú szakmai és összeférhetetlenségi szabályok mellett. A törvény elfogadása esetén a közmédia jelenlegi vezetőinek és a médiatanács tagjainak a megbízatása azonnal megszűnne. Feszült a helyzet a tejtermelés munkaerőpiacán, külföldi alkalmazottak nélkül ugyanis nincs elég munkavállaló az ágazatban. A tejterméktanács közlése szerint a hazai vállalkozások aggódnak a nehezen pótolható dolgozók esetleges elvesztése miatt. A fizikai állatgondozása és a fejésre évek óta szinte lehetetlen megfelelő felkészültségű belföldi munkaerőt találni. A technológiai fejlesztések és a modernizáció is csak részben képesek enyhíteni ezt a folyamatos kapacitás hiányt. A külföldi dolgozók tartózkodási engedélyének lejárta és elbocsátásuk komoly működési zavarokat okozhatna a telepeken. A terméktanács folyamatosan egyeztet a kormánnyal a stabil termeléshez szükséges intézkedések meghozatala érdekében. 40 millió forint értékű humanitárius segélyszállítmányt adott át Tiszaújlakon a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Az ágynemükből, hálózsákokból és higiénés csomagokból álló adomány az ENSZ menekültügyi szervezetének felajánlásából származik. A támogatás a Kárpátaljai Református Egyházkerület közvetítésével jut el a frontvonal közeli Szumi és Harkov megyékbe. Zán Fábián Sándor püspök kiemelte, a szállítmánnyal a legkiszolgáltatottabb frontvonalban élő családoknak segítenek. A püspök azt is hozzátette, hogy a támogatás a kelet és nyugat-ukrajnai lakosság közötti szolidaritást is erősíti. Katona Viktória, a Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatója isteni gondviselésnek nevezte a segítségnyújtás lehetőségét. A kelet-ukrajnai területek képviselői meghatottan mondtak köszönetet a Magyarországi Karitatív Szervezet támogatásáért. Ingyenes tüdőrák szűrése várja az aktív dohányosokat egész nyáron az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A daganatos megbetegedés sokáig tünetmentes maradhat, ezért kiemelten fontos a korai elváltozások időbeni felismerése. A jelentkezők alacsony dózisú CT-vizsgálaton, légzésfunkciós felmérésen és személyre szabott tanácsadáson vehetnek részt. A térítésmentes szűrése azokat az 50 és 74 év közötti lakosokat várják, akik legalább 15 éve dohányoznak. A résztvevők a leszokást segítő digitális mobil alkalmazást, valamint életmód követő támogató programot is igénybe vehetnek. A vizsgálatokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Counting Crows együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Counting Crows együttes első nagylemezét 1993-ban adták ki, amelyről a Mr. Jones című dalt az MTV is játszotta. Továbbá a negyedik helyet ért el a Billboard 200-as listán, alapító tagjai Adam Duritz és David Bryson. 1, 2, 1, 2, buckle, dang!

Adam a The Himalayans együttes tagja volt, Bryson pedig producer. Eleinte akusztikus duóként tevékenykedtek, Berkeleyben és San Franciscóban koncerteztek.

Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.

Egy barátjuk, David Immer Glück is zenélgetett velük, de nem volt hivatalos tagja az együttesnek. Immer Glück továbbá a Camper for Beethoven, illetve a Manxo Doom együttesek tagja volt.

David Immergluck a Counting Crows első nagylemezén rögzített pár dalt, 93-ban feliratkoztak a Geffen Recordshoz. Első albumukkal nagy sikert értek el, a Mr. Jones-t, illetve a Long December című dalok Kanadába első helyet értek el. A 2004-es Accidental in Love című számok a Shrek 2-ben is hallható volt, illetve Oscar-díjra is jelölték érte az együttest.

Counting Crows összesen 7 nagylemezt jelentetett meg. Zenei hatásuknak Bob Dylant, Van Morrisont, illetve az R.E.M.-et jelölték meg. Világszerte több mint 20 millió albumot adtak el.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben az amerikai Counting Crows együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Véget ért a digitális országos kompetenciamérés, amelyen március 23-a és május 29-e között több mint 607 ezer diák vett részt. Az oktatási hivatal közlése szerint a 4-től 11. év folyamos tanulók előzetes eredményei már elérhetők a hivatalos honlapon. A diákok és a szülők a személyes háttér